tudom, hogy mit létsz a szív elszorult, mit biztosnak hittem, eddig most felborul. Bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó, mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csattant, ez biztató, így szól a varázs.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Automatikusan jár az érintett gyerekeknek az iskola kezdési támogatás. Nőtt az érdeklődés a használt autópiacon. Széfestől lopták el egy idős nő pénzét. Villányi Eszter vagyok. Automatikusan jár minden érintett gyermek után a fejenként 100 000 forintos iskola kezdési támogatás, közölte a pénzügyminisztérium. Ebbe a körbe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, illetve a tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyermekek, a dobbantó programban vagy a műhelyi iskolai képzésben résztvevő fiatalok, az árva ellátásra jogosultak, az egyszülős családban nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők. A tárca az adatbázisok alapján úgy számol, hogy idén mintegy 400 000 gyermek kaphatja meg a segítséget. Hamisított óvszereket terítettek az európai piacokon. Az Unió csalás elleni hivatala jelezte, hogy több mint 200 000 hamis terméket fedeztek fel. Ezek nem felelnek meg az uniós biztonsági előírásoknak, használatuk egészségügyi kockázatokkal járt volna. A hamis óvszereket Kínában gyártották, és egy ismert márka jelzésével és logójával látták el őket. Az Olaf a román, a szerb és a spanyol vámhatóságokkal együttműködve foglalta le a hamis termékeket. Élénkült a használt autópiaci uniósban. Éves összevetésben 19 000-rel többen érdeklődtek, derül ki egy szakportál felméréséből. A júniusi statisztikák szerint a meghirdetett autók átlag életkora és futás teljesítménye is csökkent, minőségi javulást figyeltek meg a kínálatban. Az átlagárak mintegy 10%-kal emelkedtek. Évről évre nő az elektromos és hibrid autók iránti kereslet, utóbbiaknál 57%-kal. Széffel együtt vitte el az idős nő pénzét egy férfi Somogyban. A feltételezett elkövető feleségével együtt rendszeresen segített a sértettnek, most azonban 35 millió forintot és 25 000 eurót lopott tőle, majd elhagyta az országot. Nemzetközi körözés van ellene, de a széfet a pénzzel megtalálták a rendőrök egy ingatlan udvarán. Szlovéniában országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe. A hőség és a szárazság miatt fokozott az erdő tűzveszélye, így tilos minden tűzveszélyes tevékenység a természetben, például a tábortűz, a kerti égetés és a tűzi játék is. Csökken a felhőzet és egyre nagyobb területen kisüt a nap. Nyugaton, északkeleten maradhatnak borultabb tájak, arrafelé még lehet zápor, zivatar. A szél sokfelé megélénkül, megerősödik, néhol viharossá fokozódik. 26-32 fok között alakulnak a csúcsok. A folytatásban is hasonló idő lesz, holnap napos, változóan felhős lesz az ég. Pénteken és szombaton országszerte sokat süt majd a nap. 30 fok körül alakulnak a maximumok, forróságot nem ígérnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: legnagyobb slágerei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Míg lehet módosítani az egyetemi szakok sorrendjén, nyáron több lehet a baleset az utakon. A felhők mögül ma is előbújhat majd a nap. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Jobban ráláthatunk ezen túl a vonat késésekre, a MÁV az eddigi összevont adatsor helyett ismét részletesebben közli minden hónapban a késési statisztikákat, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kifejtette, ettől a vonatok nem járnak majd pontosabban, az adatok sem javulnak egyik napról a másikra, de egyértelművé teszik az utazók számára, hogy nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a problémákat. Már csak holnapig lehet változtatni a választott szakok sorrendjén az E-felvételiben. Erre egyetlen alkalommal van lehetőség, új képzést pedig már nem tudnak beírni a jelentkezők, figyelmeztet az oktatási hivatal. Az egyetemre főiskolákra készülők szintén július 9-éig pótolhatják, amíg hiányzott dokumentumokat. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik majd ki. A turisztikai szezonban megnövekszik a forgalom az autópályákon, ebben az időszakban nagyobb a baleseti kockázat, ezért fontos, hogy veszélyes helyzetben azonnal tudjunk cselekedni. Balesetnél a legfontosabb a 112-es segélyhívó használata és a biztonsági folyósok kialakítása a strádán, hívta fel a figyelmet Vad Róbert, rendőr alezredes.
3: A balesetek jelentős része a követési távolság be nem tartása és a szabálytalan sávváltás miatt következik be. Fontos tudni, hogy amennyiben baleset történik, a 112-es segélyhívás nem lehetőség, hanem kötelesség. A strádán közlekedők figyelmét felhívjuk, hogy a megkülönböztető jelzést használóknak helyet kell biztosítani úgy, hogy a belső, tehát a bal szélső forgalmi sávból szorosan a sáv bal szélére kell húzódni. Az egyéb sávokban közlekedőknek a lehetséges mértékben jobbra kell húzódni, tehát egy folyosót kell kialakítani.
2: Kényszerleszállást hajtott végre Ferihegyen egy utasszállító. A Ryanair gépe még hétfőn délelőtt Olaszországból Litvániába tartott. A pilóta Pozsony térségében fordult Budapest felé, mert egy utas rosszul lett. Az airportal.hu értesülése szerint a repülő biztonságosan leszállt. Az utast már várta a sürgősségi ügyelet. Egy hideg front miatt felhősebb idővel indul a nap, és néhol kisebb eső, zápor is előfordulhat. Napközben azonban felszakadozik a felhőzet, és a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék délután már nem valószínű. Az északnyugati szél viszont erős lehet. 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők. Néhol futó záporok is kialakulhatnak. Most úgy tűnik, hogy napsütéses időt ígérnek péntekre.
1: A nyári feltöltődés támogatója a Hungest Hotels.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az M5-ös autópályán a Budapest felé tartó oldalról átszakítva a szalagkorlátot átsodródott egy kamion a Röszke felé haladó oldalra. A 80-as kilométernél Kecskemét térségében mindkét irányban sávzárásra és lassulásra kell készülni. Közben az M0-as autóút északi szektorán az M3-as autópálya csomópontjától a Dunakeszi csomópontig, azaz a 69-es és a 73-as kilométer között az elválasztó sávon végeznek növénygondozást. Emiatt mindkét oldalon a belső sávot lezárták. Végül az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is dolgoznak az útépítők. Attairul az útinform.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 6 óra és 8 perc van, jó reggel mindenkinek, szevasztok. Jó a kedvünk és teljes a csapat. Lacika is visszatér, csak mondom. Frissen üdén. Pont 24 órája gondoltunk rád.
1: Pont 24 órával ezelőtt én is rátok.
0: Jó reggelt, Évi.
2: Jó reggelt mindenkinek.
0: Szia, Gyuri.
3: Jó reggelt, szevasztok.
0: Hello, Annette, jó reggelt.
2: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, mivel is foglalkozunk a hallgatóink? Nagyjából azzal, amivel mi is. Évi, talán első kérésem a reggel az volt, hogy néztem-e az argentin meccset. És hogy mi a véleményem. Ez volt, és azt gondolom, sokunknak és sokatoknak erről lesz majd véleménye, majd akár ki is fejthetjük. Tegnap még azt hadd mondjam el, hogy Hegyi Ivánnal ugye folytatott beszélgetésünk után, ma reggel látom, hogy Iván nagyjából ezeket le is írta még egy tegnapi cikkében délután. Tehát nagyon ezt a kifakadását a FIFA-ra olyan gyönyörű, és ott van minden benne. Tehát, hogyha valaki a hallottakból nem feltétlenül értene mindent, ott utánolvasod.
2: Na, hát akkor gyakorlatilag megbolygattad, ami a lelkébe benne van.
0: Vagy már eleve benne volt, és ő ezt már megfogalmazta. Tehát, hogy pont jókor jött a mi beszélgetésünk.
3: Kiválkozott így is, úgy is most már.
0: Szerintem is,
3: de igen. De tényleg volt egy ilyen érzés, hogy kirobbant belőle ez
0: nagyon,
3: a sok minden.
0: Tehát már alig várta, hogy a szignál a felvezetés után megszólalhasson. És mondhassa, mert tényleg ott volt a bögyében a FIFA.
2: És ő készült történetekkel, amiket el akart mondani?
0: Abszolút. És tehát, hogy ez egy régi, ez egy régi gyűlölet szerintem az ő részéről, és nagyon-nagyon szépen felépítve és megindokolva.
3: Hát, ha jól emlékszem, 1930-ra nyúlik vissza ez a gyűlölet.
0: Oda, igen.
2: Igen, de aki most nem értené, miről van szó egyébként, ez lesz majd az ismétlés.
0: Ez lesz majd.
2: Úgyhogy meg fogjátok tudni hallgatni még.
0: Jó, SMS-eket nézzük, és akkor folytatjuk. Basszus, a tegnapi nap egyik legjobb döntése, hogy megnéztem az argentin meccset Laca Biáról, valamint nézem, hogy van-e még ezzel kapcsolatban, volt, csak nem mindegyiket tartottam meg SMS-ket. Na jó, szóval argentin meccs. Argentina játszott Egyiptom ellen, ahogy Hajdú B. elmondta, hogy még lejátszották a Vakláken Egyiptom című dalt, mondom, ez mi? És akkor, hogy járj, mint egy Egyiptom, és akkor jöttem rá, hogy a Vakláken Egyiptom lett volna, a Vakláken Egyiptom.
3: Azt a humort.
0: Nem tudom, hogy humor volt-e, ez a nagy baj. Remélyük. És nem tudom, hogy hazatalált-e a szállodába ezzel az angol tudással. De vagy félre hallottam. Az is lehet, hogy én vagyok a hibás. Na mindegy, Vakláken Egyiptom, de akkor még el se kezdődött a mérkőzés, és hát én ide-oda kapcsolgattam a tévét akkor még, és a párom mondta, hogy Egyiptom 1-0-ra vezet. Hopp! Na, onnantól néztem. Egyiptom 2-0-ra vezet. Hopp!
3: Hűha.
0: Pedig olyan ostromolá vették az argentinok, 2-0-ra vezetett Egyiptom 79. percig kb.
2: 79. percig, igen.
0: 79. percig, ezt képzeljétek el, Argentina ellen Messistől.
2: Igen.
0: Na és aztán mi történt, Évi?
2: Hát, semmi.
0: Gyalázat?
2: Gyalázat az egész. Én teljesen fel vagyok háborodva. Ugye az első kérdés, Gábor kérdezte, telefonon nézted? Hát nincs tévém, úgyhogy telefonon néztem. Én ugráltam 2-0-nál, tehát Egyiptomnak. Azért szurkoltam, mert szeretem a kis csapat történetét.
0: Én is, imádom, ez egy jó sztori. Igen.
2: Jó sztori. A másik meg annyira beszorította Argentina a saját kapujához Egyiptomot, hogyha véletlen volt egy kis lehetősége, Egyiptom azonnal élt vele. Hmm. És nekem ez tetszett, hogyha egy kis rést találtak, rohantak és nem gondolkodtak, hogy mi lesz belőle.
0: És bocsánat, emeljük ki, tudom, mindig a kapusokról beszélek, az egyiptomi kapust.
2: Hát egy csoda.
0: Hát az egy csoda, az a csávó. Ja, Messi nem rúgott be egy 11-est.
3: Hát akkor az nem az ő napja volt.
0: Az nem az ő napja volt, de mégis.
2: Egyébként utána mégis sajnos, mert én nagyon szeretem és tisztelem a sport teljesítményét. Volt ugye az első gólnál ő adta a gólpaszt, utána volt egy gólja, és tényleg mindent megtettek és felálltak a 2-0-ból, de én egy kicsit azt érzem, hogy nekik lejtett a pálya. Uh-huh. És aztán a kommenteket elolvastam, és mindenki azt mondta, hogy Argentina.
3: Mi volt a csalódás oka?
2: Nekem az, hogy a játékvezető számos esetben lefújta az argentinoknak vagy a egyiptomi szabálytalanságokat. Szerintem nem adtak meg egy les helyzetet, vagyis hát, hogy nem kapta meg Argentina, így abból gólt tudott szerezni. Tehát én
0: és volt egy 11-es, amely egyértelműen a szálának a buktatása 16-oson belül.
2: Így van, és azt se adták meg.
0: És azt nem adták meg. Azt és az egyiptomi, tehát teljesen fel van, az egyiptomi szövetségi kapitány, Hassan, vagy Hassan azt hiszem, ő azt mondta, ő nem rejt békát a véka alá, vagy mit tudom én, tehát, hogy ő most kimondja, és olyan keményen fogalmazott a FIFA ellen, hogy akkor ő most már gratulál Argentinának, mint világbajnoknak. Mert nagyon, hogy ezt eddig fogják tolni, hogy Messi ott legyen a pályán.
3: Ennyire nagy a meló most már ezért.
2: Igen, pontosan ez a meccs el lett csalva, az egész világ látta, és még valami, ha ennyire azt akarják, hogy Argentina nyerjen, akkor minek hívtak meg mindenkit, hogy részt vegyen ezen a tornán. A játékvezető elfogult volt, egy nemzet álmát és egy egész mérkőzés végzett munkánkat tette tönkre, a világbajnoki trófeát Argentinának adják.
0: Pont. Nagyon durva, és az a baj, hogy az embernek tényleg ez az érzése.
4: Igen, meg ezután a Trump telefonos történet után, amiről tegnap is beszéltünk, már mindenkiben az van, hogy ezután már simán az is lehet, hogy a bíró is idehúz vagy odahúz, meg bármilyen apróság is meg tud történni. Ha
0: én nagyon nehezen tudom azt elképzelni, ezeket a bírókat mindenhol a világról összetrombitálják, sőt, volt olyan is, akit hazaküldött a amerikai bevándorlási hivatal, mert nem tetszett az útlevele. Emlékszel az afrikai bíró, nem tudom melyik országból. Én nem hiszem, hogy ezek egyenként, ugye van magyar FIFA bíró is, hogy ezek egyenként kapnak egy olyan briefinget, hogy ezt vagy azt kell tolni. Ezt én nem hiszem. Én még vagyok ennyire naív, bocsánat, Hegyi Iván lehet, hogy kiröhögne, engem úgy értem, de én nem hiszem, hogy egy szenegáli bíró, egy norvég bíró, egy argentin bíró, egy német bíró, egy osztrák bíró, egy szenegáli, az már volt. Igen. Tehát, hogy az kapna egy olyan briefet, hogy gyerekek ezt majd végig kell tolni, úgy kell csinálni, hogy nem hiszem, ellenek nyoma marad, ez egyik fellázad, stb. Ez nem
4: igen,
0: tud működni.
4: Igen, de ezután a Trump telefon után, vagy előtte még én is ezt mondtam volna, amit te mondasz, hogy ez kizárt. De ezután már benne
0: a Trump telefon ugye a felső vezetést érinti, igen. nem a pályán a bírók. A bíró az tud rossz lenni, a szó se róla.
4: Ha ez meg tud történni, akkor más is meg tud történni, én azt gondolom.
0: Hogy mi, a kabinjába bemegy egy FIFA mafiózó?
2: És hogyha az öltözőbe betesznek egy olyan drága órát, amit életedben soha nem vettél volna meg, és a családod életét is meg tudod belőle oldani?
0: Mindenki lássa az jó, pontos időt.
2: Most nem ez volt a lényeg.
4: Már azzal szaladt ki a pályán.
2: Nem az volt a lényeg. Bemíz
0: értem, amit mondasz. Értem, amit mondasz.
2: Sajnos egyetértek Gyurival. Nem tudom, nem láttam, nem jó. Voltam ott, de...
0: Lehet. Lehet, gyerekek, tényleg ez az embernek elveszi a kedvét ettől, és egy le a kalappal Messi előtt, tehát ő is sírt, épp úgy, mint Ronaldo, pedig ő is majdnem kiesett, ugye utolsó világbajnoki mérkőzése lett volna, ezzel most ugye tovább jutott, azt hiszem, hogy a következő ellenfele Svájc talán, Argentinának, de hát ők küzdöttek, és fantasztikusan játszottak az argentinok, azért azt mondjuk el.
2: Igen, és hogyha ebből nézzük, Svájccal fognak játszani, utána van egy ugye Norvégia-Anglia összecsapás annak győztesével, tehát egyenes út a döntőbe, és a győzelemhez Argentinának.
0: Nagyon durva lenne. Én most már tényleg nem drukkolok hát, argentinoknak, tudom, hogy Gangsta Zoli ilyenkor alszik és nem hallja, de hogy pontosan ezt vívták ki nálam.
4: Nagyon érdekes, igen. És kezdődött ez az ivószünettel, jöttek ezek a furcsa dolgok, tehát egy picit az egészből olyan, mintha valóságsót csinálnának, tehát nem annyira a foci tisztasága dominál.
0: Ez egy valóságsó persze, de akkor lenne igazi show, hogyha Egyiptom döntőben lenne, most mondtam valamit. Igen. Vagy egy másik olyan csapat, akitől nem vártuk. Ez a szép a sportban.
2: Így van, de akkor még egy kérdés. Infantino arcát mutatták, amikor Egyiptom berúgta a második gólt. És egy ilyen teljesen arcához kapott, és így kicsit összeomlott. Mellette pedig ugráltak ugye a vezetők, az egyiptomi vezetők. Mi a véleményed erről? Tehát egy elnök szerintem a FIFA elnöke ne szurkolja.
0: Legyen semleges.
2: Köszönöm szépen.
4: Igen, ez nagyon jogos. És utána ne kezdje heves telefonálgatásokba.
2: Azt már nem mutatnak.
0: Na jó, nézzük a többi SMS, tegnapi kivételezéses SMS-ek után azon gondolkodtam, hogy egy nevelőnek mekkora szerepe lehet az életünkben. Nektek volt, aki ilyen meghatározó volt, vagy rossz, vagy jó értelemben. Zsófi Kecsorról kérdezte, hát most ezt így nem tudjuk kifejteni, majd esetleg egy másik témában. Biztos, hogy mindenkinek volt. Főleg jó értelemben.
2: Volt. Rossz jó.
0: Rossz is volt, persze. Megnéztem a Bocskor Facebook oldalán a videót, és két kérdés is felmerült bennem. Ez mikor készült? Illetve értem én, hogy két pasi meg egy kicsi, de akkor ki a kicsi? Bocsi, Vokci, vagy a Lacika? Kérdésre értem.
2: Hát az a videó ment ki rólatok.
0: Tudom, de hogy mi az, hogy ki a kicsi?
4: Hát, hogy a két pasi meg egy kicsi, de lehet énekedetek, és ki a kicsi hármotok közül erre?
0: Milyen hülye kérdés?
4: Nem tudom.
0: De mit lehet válaszolni, és őszintén, Gyuri, hogy jót akarok a hallgatónak, és jó választ akarok adni.
4: Akkor és még jó fejválaszt?
0: Még jó fejválaszt, és akarok, mit mondok erre?
4: Akkor, hogy a voga.
0: És akkor mi történt?
4: Nem tudom, mert valamiért lett húzás licét, nem tudom.
0: Jó. Szia, bocsi, tegnap végig azon rögtem magamban, elképzeltem, amint záróra után lapulsz a hoddogárus kocsi alatt a Zoo SWAT terepszínűben, ágakkal teletűzdel csisakban, és várod a lelépett oposszum pár feltűnését, hogy agyon altatóztasd őket. Klik, klik, klik, kész. Kb. Így képzeltem magam, igen. És jó reggelt, üdv a tankcsapdás Pityu. Jó. Valaki azt mondja, a konkurencia Szabin volt a múlt héten, ide tekertem, itt ragadtam. Jó a csapat, szép napot, Sanyi. Sanyi, hát ezért jár egy hájjá. Hi, igen, ez ajándék mindig az újonnan érkezetteknek, akik kérik. Jó, Anett, jól vagy? Nem szólaltál meg, csak kérdezem.
5: Jól vagyok, igen.
0: Ez a te napod?
5: Na, hát nem.
0: Miért is? Kétszer is érdekelt leszel a mai témákban.
5: Igen, talán ez a legnagyobb bajom.
0: Na jó, nézzük az időjárás jelentést először. Anett írta nekünk, hidegfront frissíti fel a levegőt, majdként bátran kábrióval jöttem, néztem, hogy lehet eső 5 és 6 óra körül. Az M7-es után egyébként nagy vastag kövér cseppek. És tudjátok, mi a szép?
5: Érintették.
0: Ha 120-szal mész, akkor egy csepp sem esik a fejedre.
5: Igen.
0: Ez még fizikából nem tudom, hogy ez hogy van. Ezt még meg kell fejtenem.
4: Ezek nem tanították a fizika órán, pedig ez érdekes lett volna.
0: Mondd el, te tudod, hogy az esőcsepp függőlegesen esik le. Tehát gyakorlatilag 90 fokot zár be a földdel.
5: Igen.
0: Durván.
5: Igen.
0: Most mint a fúj a szél, akkor nyilván picit igen. Van egy másik össze. De függőlegesen esik le. Én hasítok 120-szal, van egy szélvédőm. Igen. Lacika, te ez értesz?
1: Nem, ugyanezt élem át én is.
0: Tehát, és nem, és egy csepp nem megy a fejemre.
2: Mert gyorsabb vagy, mint mielőtt leérne.
0: De hát sok van, tehát valamelyik csak utol kell, hogy érjen, vagy pont akkor kell 90 fokban jönnie a fejemre, amikor én alatta autózgatok.
1: Hol mentél 120-szal?
0: Ahol akarok. A Petőfi laktanyánál.
4: Köszönjétek az esőnek.
0: Hát nem mehettem lassabban, hát ezt megérti az ORFK is.
2: Hát
0: nem mehettem lassabban, mert megázom.
5: Igen.
2: 60-nál már csöpög?
0: Persze.
2: Akkor
0: 120,
2: nem.
0: Hát mindegy.
2: Nem lassabban.
0: Na, valaki ezt el tudja magyarázni?
5: Nem, de megértük mi is.
2: A menetszél. Jó volt, Ati.
0: Milyen menetszél?
1: Van egy szélvédő.
0: Van egy szélvédő. Hát az arcban nem kapom, értem, van egy szélvédő. De fejemre miért nem esik?
1: Azért, mert a szélvédő után, ami már leesik, azalól már kimész. Tehát, hogy jön az első csepp, az neki.
0: De nem egy cseppről beszélünk itt, hanem millióról.
1: Az első csepp az a szélvédőnek megy, és ami mellette esik, a mögött meg már így elmész, és leesik mögéd.
5: És a de miért? Lesz vizes.
0: Hát de rengeteg csepp esik. Tehát az első csepp a szélvédőre esik. A következő csepp mondjuk a napellenzőre.
1: Nem, beesik mögéd, elviszi a menetszél, mert ugye ott fölgyorsul. Tehát ahogy a szélvédőnél fölgyorsul a szél, az így elvisz mindent.
0: Tehát van egy légáramlás, ami elfújja a fejem fölül.
4: Utoljára a Visszajövőbe című filmekben dolgoztak ki az időutazást ilyen szakmaisággal, mint ahogy ezt most itt csináljátok.
0: Ez egy sima kíváncsiság a részemről.
2: Igen, és jól mondta a cika.
0: Akkor lehet, hogy ez? Igen.
2: Olyan, mint amikor láttál ilyen videókat a szélcsatornában, amikor bent van az autó, és akkor látod ott az áramlatokat, és gyakorlatilag ő elviszi
0: kikerül
2: az eső.
0: Kikerül, igen.
2: Igen, és ő arra csöppen rá az eső, amit ugye
0: az én áramlatomra, az én szélcsatornás áramlatomra.
2: Így van, de az csak 120-nál működik.
0: Így van. Jó, köszönöm a magyarázatot. 46 éves, nem, bocsánat. Elmondtam itt mindent?
5: Nem, csak a névnapot sem mondtam.
0: Ja, bocs, akkor 18 fok körül van most délután, 30 fok is lehet, a délelőtt felhősebb, a délután viszont már napos lehet, egy-egy zápor simán belefér a mai napba.
5: Igen.
0: Ellák, ez egy férfi egyes név. Szám, ugye?
5: Igen.
0: Jó. Ellák és Liza névnap van ma. 46 éves Robi Keane ír labdarúgó, a Fradi vezetőedzője. És volt, már nem az?
2: Már nem
0: az. Hazavitték kint.
2: Hát ugye most, a szezon végén.
0: Szezon végén, oké. 88 éves ma Koncz Gábor Kossuth Díjas színész, 68 éves Kevin Bacon amerikai színész, 195 éves született Dr. John Stith Pemberton, ugye ő alkotta meg a Coca-Colát.
5: Igen.
0: 187 éve született John Davison Rockefeller, amerikai olajmágnás milliárdos. 230 éve állították ki az első amerikai útlevelet, és 137 éve először jelent meg a Wall Street Journal. Nagyon szép.
5: Nagyon köszönöm. Azon gondolkodom, hogy ugye olvastam egyszer egy olyan, vagy láttam egy tévéműsort, hogy az amerikaiaknak a 40%-ának nincsen útlevele.
0: Igen, mert nem szeretnek utazni külföldre.
5: Igen, és azt mondták, hogy mert mindent megkapnak az országukban.
0: És egyébként ez teljesen igaz. Én mindig is irigyeltem azokat az országokat, ahol mindenféle éghajlat van, mindenféle terepviszony van, mindenféle növényzet van. Én nagyon de kicsiben is van ilyen. Nézd meg a franciákat.
5: Igen.
0: Franciaországban ott vannak Alpoktól kezdve egészen a mediterrán pálmafás részig.
4: A spanyolokat is iszonyatosan irillem ilyen szempontból, hogy ott is annyi minden van.
0: Hát ott is egy pár óra autó, és már fönn tud síelni, bármilyen évszakban.
4: Nagyon durva.
2: Igen. Nagyon jó lenne. Mi is tudunk.
0: És az amcsik ugye kényelmesek, és saját nyelvük, saját pénzük, saját szabályaik, tehát én tökre valahol megértem, hogy ők kevésbé akarnak utazni. Abszolút karibi feelingtől egészen a zord kanadai szerű jégig mindenük megvan.
4: Hawaii-tól. Mit vár jobbat az ember, mint amit láttunk eddig Hawaii-ból. Fú, atom.
2: Nagyon jó.
0: Na jó. Nézzük Gyuri időjárását. Kalocsa 20 fokos és 26 lesz, és felhős idő. Hévíz ugyanígy 20 fokos, 27 lesz felhős idővel. Kálgári 11 fokos és 26 lesz, ott napsütés lesz. Ózdon is napsütés, 19 fok van most és 26 lesz. Budapest most 20 fokos és 26 lesz a csúcs felhősen. Jó. Na, és akkor most jön az, és a Gyurinek nagyon örült egyébként, hogy tegnap én mondtam, hogy gyerekek, csináljunk egy kvízt. Fölkapták a fejüket. Hogy...
4: De, és nem is értettük, hogy mi történt. És aztán mondtad, hogy van egy 80. születésnap, és mi úgy tudunk igazán ünnepelni, hogyha kvízt játszunk.
0: Ez egy tisztelgés.
4: Így van.
0: Az illető előtt. És a 80. sejtitek, ez tegnap volt, ugye? Vagy tegnap előtt volt a
5: szünet? A héten, azt hiszem tegnap előtt.
0: Tegnap előtt volt Sylvester Stallone, 80 éves.
2: Én nem is tudtam, hogy ennyire öreg. Nekem mindig ilyen örök fiatal volt.
0: Egy ilyen örök fiatal, meg hogyha valaki látta esetleg ezt a valóságsót a családjával, ugye van három lánya, van a gyönyörű felesége, és ő mint családapa, aki egy picit ilyen morózus, de hát annyira szerethető, hogy elmondhatatlan. És ez nagyon-nagyon helyes az a család. És akkor ebből is úgy, hogy látod, tehát egy igazi karakter, Sly, ahogy becézik. És akkor gondoltam, hogy jó, akkor hogyha most megtiszteltünk már más jóval kevésbé, vagy jóval kisebb kaliberű embert kvízekkel, akkor most tényleg legyen egy kvíz. És ne egy olyan, amit mit tudom én találunk ilyen vagy olyan hírportálon, ha valahogy kreáljuk meg magunknak.
4: Így van. És most hát Anett nagyon belevetette magát a Stallone munkásságába, ebbe az egész Stallone csomagba, akiről egyébként nem sokat tudott még tegnap, de már ez változott,
5: hát
4: ugye?
5: Hát a filmjeiről viszonylag keveset. De...
0: Hát ez az, amit én aztán nagyon-nagyon felróttam neked, és hazaküldtelek, hogy nézd meg legalább a Rocky egyet.
5: És nem néztem meg. De rájöttem, hogy én az Oscart láttam, azt a filmját. Meg azt hiszem, hogy állj vagy lő a mamám, vagy valami, ezt is láttam. De a Rockyt nem láttam, és nekem az szerintem ki is marad.
0: Miért?
5: Nem tudom, mert nem szimpi. Nem szimpi nekem ez a film.
0: De miért nem szimpi a film?
5: Mint ahogy a Rambó sem. Verekszenek meg mindenféle ilyen. Én azokat nem szeretem. Uh-huh. Az ilyen akciófilmeket.
0: Oké. Okay. Oscar-díjas, tudod?
5: Oké.
0: Okay. Uh-huh. Tehát az, hogy nem csak a verekedés hat rád, hanem a filmművészet maga.
5: Ez kimarad.
0: Egy sors, egy életutat láthatsz, és abból tanulhatsz, okulhatsz, együtt érezhetsz.
5: Jó, majd a Szabi malat megnézem. Részleteket.
0: Így áll előtte.
5: Fogok.
4: Nézd meg a Rambót.
5: Sírja ki is?
0: A Rambó egyet is érdemes megnézni.
4: Nézd meg a Rambót, egy életút, amiből tanulhat, szokulhat.
5: De van.
4: Hallottad?
0: Meg a Rocky. Hát ez mind nőknek való életút.
5: Nagyon szuper.
2: Jó, de meséld el, Anett, hogy azért van, végigmentél azon a lépcsőn te is.
5: Ja, hát persze, és kérlek, 20 éve voltam Filadelfiában, na. Akkor én felsétáltam. Akkor is mondták nekem, hogy Rocky itt futott, vagy nem tudom, Stallone itt futott fel.
0: Stallone
5: itt futott fel, mondom, tök jó.
4: Hát bemutatkozott a ma reggeli kvízmesterünk.
0: Igen, és ő fogja megítélni, hogy helyes-e a válasz, vagy sem.
5: De készültem színesekkel hozzá a filmekhez.
0: Jó, nagyon jó. Olyan lesz a kvíz, a mai Sylvester Stallone kvíz, hogy gyakorlatilag a filmjeiből vettünk ki idézeteket, tehát hangidézeteket, hangfelvételeket. Egy-egy mondatot igazából.
4: Igen, csak röviden, és azt kell majd megtippelnünk, hogy melyik filmjében hangozhatott el, illetve milyen jelenetben, vagy milyen helyzetben. És akkor ebből...
0: Azzal bajban leszünk, Anett. Meg kell a Rockynak a sorszámát is mondani, mert volt vagy 5 vagy 6.
5: Volt egy vagy, pár. Hát én tegnap azt olvastam, hogy szerintem több is volt, mint 6. De...
0: Hát Rockyval, tehát az, de hogy Rocky szerepelt, mert ugye volt Apollo Creek, meg nem tudom micsoda, meg Rocky visszatér, meg nem tudom, de a számozott Rockyk az meddig ment? 5-ig vagy 6-ig?
5: Nem tudom, nekem elég lesz, ha annyit mondasz, hogy Rocky.
0: Rocky 5-ig ment, és a Rambo...
2: És Rocky Balboa. Rocky Balboa. Igen, tehát akkor az lenne a 6-odik.
0: Igen, és a Rambo az hány? Rambo 4?
4: Rambo 4 volt, azt hiszem. Az volt a leg...
0: Istenem, gyerekek, most olyan lekezelőek vagytok, mint hogy a magas filmművészet, az nektek egyáltalán ott lenne a térképen, de hát nincs.
2: A Rambo 3-ig van számolva, utána van még egy John Rambo és Rambo 5, tehát hogy ott a negyediket nem nézték.
4: Akkor 5 is van, jó. Igen.
5: Akkor hát ez egy év, mire mi bepótolom.
0: Ezért mondom, hogy nézd meg a Rocky 1-et és a Rambo 1-et.
5: Jó.
0: Az bőven elég, az két életút.
5: Jó.
0: Amiből tanulhatsz, okulhatsz.
5: Megnézem.
0: Ez az egyik témánk. A másik pedig baromi érdekes, szerintem ez mindenkit fog majd foglalkoztatni valamilyen módon, vagy egy picit pironkodva, vagy felszabadulva is, na végre erről is beszélünk, a szőrtelenítésről. Igen, jól hallottátok, a szőrtelenítésről. És ugye emlékeztek, hogy a szőrtelenítésről talán én készítettem az első komoly interjút ebben az országban, Tony Curtis-szel, és őt faggattam. Ezt ha akarjátok, megmutatjuk, ha nem akarjátok, hát, nem mutatjuk meg újra.
4: Abszolút témába vág, és ott egy mondatban mindent meg lehetett tudni a szőrtelenítésről, ami érdekes.
0: Ami így van. Méghozzá ugye a 60-as években.
4: Bizony.
0: De hát ugye most itt a 2000-es éveket már bőven karcoljuk, és ez úgy tűnik, hogy ez egy trend dolog, ez egy divat dolog, tehát ez nem egy belső igény. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy melyik nemről beszélünk.
4: Igen. Hát készült itt Magyarországon egy felmérés, amiben nyilván nőket vontak be azzal kapcsolatban, hogy ők hogy állnak a szőrtelenítéshez, mint olyanhoz. Magukért csinálják, milyen indítatásból élnek, és ott akadt meg a szemünk egy nagyon érdekes gondolaton.
0: Igen, mert azt mondták a nők, hogy a különbség az, hogy ami a férfiak

0: orvosi szakasszisztens, de egyszerűbben lefordítva gyakorlatilag, ha szőr, akkor az Kingához küldik.
1: Aha.
0: És Kingától szőr nélkül jössz ki.
1: Igen, ha férfi vagy ha nő.
0: Ha férfi vagy ha nő. Én, tehát Kinga nagyon-nagyon spéci, tehát ő nem egy ilyen zugjantázó.
1: Mint az Atti, most Attira mutogat.
0: Igen, mint az az Atti, ahova az Atti jár. hanem hogy ő komoly. És ő elfogja, remélem, hogy el fogja mondani, hogy ez egyébként így van-e. A nők ezt elvárásként élik meg, és azért mennek oda. A férfiak, ha mennek, és most megkérdeztük, tudjuk, hogy mennek. Férfiak, ha mennek, azok miért? Egyébként mit? Egyébként ők is elvárásból, vagy valami másból?
1: Lehet az is egyébként, hogy a nőknél már rég egy tévút, és mi pasik megengedőbbek lennénk így a szőrrel kapcsolatban. Ez is egy kérdés.
0: Nagyon jó kérdés, főleg, hogy mióta ugye a 2000-es évek playboyait lapozgatom most már egy heten, napi szinten, két hete.
1: Szinte már mániákusan, igen.
0: Igen, hogy azzal sincs baj, ha nincs ott minden, és nagyon, és tabula rázába tolva, de mindegy, nem most beszéljük meg, csak hogy ez egy nagyon érdekes téma lesz, és nagyon kíváncsi, hogy mindenki nézzen magába, a férfiak is, hogy ez a mi elvárásunk, vagy inkább a nők saját igényessége, vagy igénytelensége, nem tudom.
2: Igen, nézzetek magatokba.
1: Arra is kíváncsiak leszünk, hogy ti nők mit gondoltok a férfi szörtenítésről. Mi elmondjuk, igen. Nem, hogy mi
2: én
1: volt.
2: Én erre az egészre kíváncsi vagyok.
0: Én is nagyon. Na jó van, akkor ami drága Vokcink agrászerdázik, a permetezés vadonatúj generációját, a fénypermetezést fogja bemutatni, és most jöjjenek a tegnapi nap legjobb pillanatai.
2: Igen, a FIFA botrányról beszélgettünk, ami Trump és Infantino nevéhez fűződik, és ebben Hegyi Iván sportújságíró segített, hogy megértsük, mi is volt valójában.
3: Az előző rész tartalmából.
0: Gondolom, hogy most már mindenki olvasta, mi tegnap reggel olvastuk egyébként egy példátlan incidens a VB-n, a foci VB-n. Gyakorlatilag mondhatnák szürreális helyzetnek is, de majd beszéljük meg, hogy ez pontosan micsoda. Itt az amerikai válogatott meccséről van szó. Múlt csütörtökön Bosznia-Hercegovina ellen lépett pályára, nyert is 2-0-ra. Na most, ugye ezt követte, most már múlt időben mondhatom, a Belgiummal játszott mérkőzés. De most ne fussunk előre, a bosnyákok ellen játszottak, és az amerikaiak csatárja Folarin Balogan, nem tudom pontosan, hogy kell mondani, nem is az a lényeg, a 61. percben megtaposta Tarik Muharemovicsot, és ezért a játékvezető, egyébként még videóelemzés is volt, piros lapot adott neki. Na most, ugye ez azonnali kiállítást jelent, és a következő mérkőzésre szóló eltiltást is. Ugye?
2: Ez a szabály.
0: Ez a szabály, így van. És ez egy olyan szabály, ezen nem lehet fellebezni, ez egy szabály. És a FIFA ezt viszont vasárnap mindenki nagy meglepetésére felülírta, és egy évre felfüggesztette Balogan eltiltását.
1: Ez már itt fura volt, mert hogy tényleg nem lehet fellebbezni semmi, ezt így szokták hagyni, és kész.
0: Így van. És aztán gyakorlatilag csak halmozódtak a sajtóértesülések, mi szerint maga Donald Trump, az amerikai elnök, hát egyfajta nyomást helyezett a FIFA-ra. Azaz Donald Trump személyesen felhívta Gianni Infantinót, ugye a FIFA elnökét, hogy gondolják már át ezt a tiltást.
1: Ez egy elég komoly nyomás helyezés, tehát ez nem hagyott sok kérdőjelet azért.
0: Igen, tehát amikor Donald Trump felhív valakit, mit a Hugo Chávez, hogy gondold már át azt, hogy elköltözöl Venezuelából, megköve elmegyünk, érted, akkor ezt érdemes átgondolni. És valószínűleg ugyanígy érzett Gianni Infantino is, hogy ezt érdemes átgondolni, és nagyon átgondolta, tanult Hugo Chávezből.
1: Igen, nehogy az egész világbajnokságot hazaküldje hirtelen. Nagyon Donald.
0: Nem, ez felháborító. És a lényeg az, hogy visszavonták az eltiltást, és egy évre felfüggesztették, ahogy mondtam. Erre Trump vasárnap a közösségi média platformján azt mondja, köszönöm a FIFA-nak, hogy azt tette, ami helyes, és megfordított egy óriási igazságtalanságot. Ma már kiderült, Donald Trump azt se tudta, mi ez a piros lap. De annyira igazságtalannak érezte ezt, hogy ez elmondhatatlan. És na jó, szóval a lényeg az, hogy itt ennek is fogalma sincs az egészről. Most képzeljétek el, mindenki megszólalt ezzel kapcsolatban. Például Jürgen Klopp rögtön egyébként az esemény után azt mondja, hogy ez a mi játékunk, nem az övék. Utalva arra, hogy ez a miénk és nem az amerikaiak, azt se tudják, mi a futball. Ha Trump és Infantino egyetértettek ebben, az őrültség. Ez a két ember semmit nem tud a labdarúgásról, éppen ezért nem is kellene beleszólniuk. Itt nem lehet két véleménye az embernek, a piros lap az piros lap. Sepp Blatter, ugye azért korrupciótól ő sem mentes ex-FIFA elnök, megszólalt, ő azt mondja, hogy szerinte nem szabad, hogy a foci a politika játéktere legyen. Közben a belga labdarúgó szövetség, a német labdarúgó

0: Nyomást gyakorolt az UEFA, a FIFA ellen ment. Tehát, hogy eszméletlen botrány van ebből, és gyakorlatilag Donald Trump magát kellemetlen helyzetbe sodorta, a FIFA-t kellemetlen helyzetbe sodorta, és az egész labdarúgás megítélése megkérdőjelezhetővé vált.
1: Az egész VB így egy picit így súlyt vesztett egyébként.
0: Hogy volt egyáltalán valaha ilyen is, hogy mit gondol erről egy szakember, én nagyon-nagyon örülök, hogy rendelkezésünkre áll, hogy igazi sportújságíró legenda. Ő gyakorlatilag 60-as évek óta mindent ismer, amit a fociról tudni kell. A Népszabadságnak volt az újságírója, a Sport TV szakkommentátora, egy igazi legenda, itt van velünk Hegyi Iván. Szia Iván, jó reggelt!
2: Szervusztok, jó reggelt a kedves hallgatóknak, és azt kell mondom, Gavikám, hogy ennél súlyosabb ügyek is voltak. De ha politikai összefonódásokat akarsz hallani, akkor ennél drámaibbakat is tudok a FIFA történetében.
0: Akkor majd oda is eljutunk, de először nézzük meg konkrétan ezt, ugye most én éppen Jürgen Kloppot idéztem, hogy igazán szerinted abban, hogy teljesen mindegy, hogy ez egy vitatott piros lap, vagy jogos piros lap, egy ilyen döntés nem lehet megmásítani.
2: Hát először is az a véleményem, hogy az egyébként is nevetséges, hogy az amerikai elnökre nézve nevetséges, hogy ebbe egyáltalán közbelép.
0: Hát,
2: nevetséges a FIFA-ra nézve, tehát szabály szerint. Természetesen az, hogy amit te mondtál, hogy automatikusan valaki a vádliára lép valakinek, és az automatikus kiállítás, már ez is kérdéses, de ez futballszakmai kérdés, mert ilyen Lendeszi nyugodtan rálépett az ellenfél vádliára, mint Balogun. Nem állították ki. Tehát,
0: mi lett volna, hogyha az amerikaiak nyernek, és mondjuk Balogun góljával?
2: De az nagyon szomorú történet volna, de nem ingatta volna meg a FIFA-t.
0: De hát nem ingatta volna.
2: 2015 megingatta? 2015.
0: Mi fogja megingatni a FIFA-t? Az UEFA le tud válni a FIFA-ról? Az UEFA tudja zsarolni a FIFA-t?
2: Miért az UEFA az jobb, mint a FIFA?
0: Nem tudom, nem jobb.
2: Hát miről beszélsz? Ne legyél naív.
0: Szeretek naív lenni. Ha nem volnék naív, nem tudnék kérdezni.
2: Én is. Tehát utólag kiderült. Ugye Uruguayban rendezték az első VB-t. 1930-ban. De senki nem akart elmenni Uruguayba, mert akkor a hajóval kellett menni, és itt én oda-vissza, nem tudom én, a VB-vel együtt 2 hónap. És a profi klubok nem akartak, érted? Hogy 2 hónapig lemondani a játékosok. A FIFA fizetett, nem tudom mennyi pénzt minden részvevőnek, alig tudták összehozni a szűk mezőnyt. De kiderült, hogy Angliának 10-szeres pénzt fizetett volna. Nem ment el. Na most arra mi? Ez 1930. Tehát így kezdődött a történet. Tehát, hogyha az amerikai elnök beavatkozik egy kiállításba, az önmagában is nagyon-nagyon szomorú és nagyon-nagyon bizarr.
0: Ebben teljesen egyetértünk. Iván, ennyi volt az időnk sajnos erre a témára, de nagyon szépen köszönjük, különösen történelmi áttekintés, mert csomó olyan dologról beszéltél, amiről biztos a hallgatóink egy nagy része nem is hallott még, viszont nagyon fontos, hogy halljunk ezekről. Köszönjük szépen, és további jó munkát
2: én
0: neked.
2: Én a meghívást köszönöm neked is.
0: Köszönjük. Hegyi Iván, szia, Iván. Hát ezek libabőrös vagyok a sztoriktól.
3: Igen. Hát ilyen, amikor valaki tényleg szerelmes a munkájának, nem? Tehát ezek a történetek meg elképesztő.
0: Én nem tudtam ezt például a Kissingerről bevallom. Tehát, hogy most itt nyilván ezek olyan nevek, ami sokaknak nem mond semmit ma már, de akkor is ezek megdöbbentő sztorik, aztán a chilei, és ugye akkor most még ki sem tértünk a 86-os mexikói VB-re, most csak azért, hogy ott volt-e politikai háttér, indítatás, biztos, hogy Ivánnak erre is volna.
1: Na, hát ebben az áttekintésben egyébként tényleg majdnem, hogy azt lehet mondani, hogy egy rutinos, aki rá lett, meg sem lepődik ezen a húzáson.
0: De nekem azt tetszett a legjobban, ahogy ő a FIFA-ról mesélt, mint cégről. Tehát meddig mentünk vissza? 30-ig?
3: Igen, az első VB-ig.
1: Az első nagy mutyi, 30-ig.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
3: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
2: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotel szállodába.
3: Tökéletes!
2: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. hungesthotels.hu.
4: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra is, többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
5: Augusztus 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
8: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A 2x125 g-os Bonri Barnadis főzőtasakban 24%-kal olcsóbban most csak 249 forint. Mindig Aldi.
9: Látom, hogy szenvedsz a hőhullámoktól, és nagyon feszült is vagy. Miért nem szeded a Remifemin Pluszt?
10: Ennyire látszik? Persze nem csoda, az éjszakáim is borzasztóak. Remifemin Pluszt mondtál?
9: Igen, én már régóta szedem, így a változókori panaszaimat hormonok nélkül is sikerül kordában tartani. Változókor könnyedén. Remifemin Plusz. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: A reklám után...
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Automatikusan jár az érintetteknek az iskolakezdési támogatás. Zajlik a szúnyogírtás. Egy-egy zápor bárhol lehet. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Automatikusan jár minden érintett gyermek után a fejenként 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás, közölte a pénzügyminisztérium. Ebbe a körbe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, illetve a tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyermekek, a dobbantó programban vagy a műhelyi iskolai képzésben résztvevő fiatalok, az árva ellátásra jogosultak az egyszülős családban, nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők. A tárca az adatbázisok alapján úgy számol, hogy idén mintegy 400 ezer gyermek kaphatja meg a segítséget. Átmenetileg leállt a közmédia hírszolgáltatása, az M1 képernyője tegnap több órára elsötétült. Bocsánat kérő üzenet volt olvasható rajta. Azóta filmeket sugároznak, a Kossuth Rádió pedig a Bartók műsorát szórja. Az MTBA közleményben jelezte, a közmédia átalakul, a hírműsorok fokozatosan, ütemezetten indulnak majd újra. A Magyar TV 1957-es megalakulása óta csak technikai okok és halálesetek miatt sugárzott fekete kép. Egyre több a szúnyog, elkezdődött a kémiai gyérítés, két budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen. Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves-Siász-Nagykun-Szolnok, illetve Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében permeteznek, mondta el rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
14: A héten összesen 151 település belterületén lehet majd kémiai szúnyoggyérítést végző platós autókkal találkozni. Az autók azok késő este és éjszaka permeteznek, és nagyon alacsony dózisban jutatják ki az irtószert, ami a szabadban néhány óra alatt le is bomlik. A katasztrófavédelem weboldalán a lakosság majd szúnyoggyérítés menüponton belül lehet megnézni a heti programot, ami pontosan megmutatja, hogy melyik napon, melyik településen lesz gyérítés.
13: Egy hideg front miatt felhősebb idővel indul a nap, és néhol kisebb esőzápor is előfordulhat. Napközben azonban felszakadozik a felhőzet, és a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék délután már nem valószínű. Az északnyugati szél viszont erős lehet. 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők. Néhol futó záporok is kialakulhatnak. Most úgy tűnik, hogy napsütéses időt ígérnek péntekre.
12: Retro Rádió közlekedési hírek.
13: Az M0-ás autóút északi szektorán az M3-as autópálya csomópontjától a Dunakeszi csomópontig, azaz a 69-es és a 73-as kilométer között az elválasztó sávon növénygondozást végeznek. Emiatt mindkét oldalon a belső sávot lezárták. Miskolc belterületén korábban kigyulladt egy kamion a 3-as főúton, a 186-os kilométernél a Zsolcai kapunál a külső sávot továbbra is zárva tartják. Várhatóan a nap folyamán a műszaki mentésig csak egy sávon halad majd a forgalom. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is dolgoznak. Napközben a félpályás lezárásuk és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Olvasható az útinform.hu-n.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 7 óra lesz, 8 perc múlva, nagyon bírom az ilyen SMS-eket. Azért 11 Egyiptomnak, mármint 11-es, a védő a lábát elrúgja, Szalá totyog, és a védő lábába belerúg. A védő lába a földön van, Szalá lába a levegőben. Szerintem mielőtt véleményt alkottok, nézzétek meg az esetet. Elfogultak vagytok, Egyiptom meg vergődik, és fáj a vereség. Jó. Én ezt bírom, hogy miért gondolod azt, hogy te ugyanazt a közvetítést jobban látod, mint én. Ugyanazt néztük te. Most nem mondok semmit. Ugyanazt néztük. Én ezt láttam, te azt láttad. Miért gondolod, hogy a tiéd jobb, a te látál, te szemed, a te agyad? Ezt nem értem, hogy hogy lehet ilyen ember, aki még eljutott idáig, hogy van telefon előfizetése. Tehát az életben nem került le a Tajgetoszról hamarabb.
2: És szakemberkedik, azt mondja, nézzétek meg az esetet. Az igen. Esetet, hát ő terítékre rakta.
1: Szerintem mielőtt véleményt alkottok, nézzétek meg. Hát miről beszélünk? Megnéztük, láttuk a saját szemünkkel.
3: Arról alkotunk véleményt mi is.
1: És vélhetően ugyanazt láttuk, mint ő, de ő másképp. És ilyen van a fociban. Másképp látjuk, ezerféle szögből lehet egy esetet nézni, az egyik így néz ki, a másik úgy néz ki. Tehát én nem haragszom arra, aki másképp látta, de ezt az arroganciát, amit egy leírt, és tényleg vonjátok meg Jettel, vagy ki ez. Nem, ez a Vodafone létezik még?
3: Van.
1: Az, vegyétek el tőle, 20-as a vége a számának. Mindenkinek egy 20-as, törőjétek.
3: A vannak üzented most, ugye?
1: Azért, mert nem mondhatom el az összes telefonszámot, mert akkor jogsértő lenne.
3: Jó, de legalább, de ez a labdarúgás, látod? Egy témára mindenkinek lenne véleménye, ha ezt kibontanánk. Na, menjünk bele, hogy én mit találtam. Szeretném felhívni mindenki figyelmét, ez tegnap jött nyilvánosságra, hogy januártól a 2 tonnánál nehezebb autók budapesti parkolása 1200 forint per óra lesz.
1: Jaj, Istenem, Budapest megint próbálkozik? Ez a mi főpolgármesterünk, mert most már tényleg, szóval ez a lábáztatás a Dunába, ami nyilván egyébként a halaknak életveszélyes. De komolyan most ő az én nevemet már használta a közösségi médiában, és akkor hirtelen így megugrott 40 000-re, nem tudom milyen, a kis pár ezrese, de ez az ő találmány, csak tudni akarom, mert akkor elmegyek.
3: Direkt utána mentem, hogy kiszavazza meg, hogy mennyi legyen az óradíj Budapesten.
1: De elmondom miért, mert ezt már megpróbálták máshol is. Egy kérdés merült fel, hogy méred le? Hogy méred le?
3: Hogy mi hány tonnás?
1: Hogy mi hány tonnás, igen.
3: Hát például megkérdezem, hogy mondja, válasz, első, fővárosi közgyűlés szavazza meg
1: nem
3: a parkolási díjakat.
1: Ezeket nem mondja ilyen közgyűlés, mert nem is tudom mi az.
3: Azon ott ülnek többen.
1: Okay.
3: A kerületi polgármesterek, vagy akiket oda szavaztak. Ez az egyik. A másik, ugye ki fogja lemérni? Szerintem lesz egy lista, mert most én direkt megnézem, hogy mi a 2 tonna fölötti autók, és nyilván ezek a nagy terepjárók, ezek a luxus terepjárók jönnek ki. Tehát mondjuk egy Audi Q7-es, egy BMW X7-es.
2: És a parkoló ellenőrnél ott lesz egy ilyen nagy-nagy lista,
3: na, és ezen gondolkodik.
1: Nyilvánvalóan, hát persze nem fog mérni, nem is tudja megmérni, de valóban, tehát akkor nála lesz egy olyan program, ahol az összes forgalomban lévő autótípusnak a konkrét súlya, önsúlya benne van, és akkor ezt le fogja hívni, ez komoly.
3: Hát és a másik kérdés, hogy amikor te beírod a rendszámot, akkor a rendszám felismerő által, mert ugye SMS-ben tudsz parkolni, vagy ahova írod, ott tudniuk kell, hogy a te autód hány tonnás.
1: Alapvetően igen.
3: Mert ugye applikáción keresztül fogjuk lassan.
1: De én nem hiszem, hogy amikor én beírom a rendszámom, mondjuk én SMS-ben parkolnék.
3: Én is.
1: Akkor ők a rendszámhoz abban a programban, azon a szoftveren fut egyébként az autótípusa is, nem hinném.
2: Ne.
1: Csak a rendszám.
2: Az ellenőrzéskor így lesz
1: van.
2: Ebből.
1: Így van. Csak később, hogyha valahogy rögzül az autó.
3: Igen, illetve azt nem tudom, tudjátok-e, hogy az elektromos autók ugye jóval nehezebbek, persze, mint a mi autó, mint hogy a benzines autók, tehát ők is rosszabbul járnak, plusz ugye a zöld rendszám az már nem lesz kiváltság januártól. Ha. Tehát amiért eddig egész...
1: Az összes elektromos autó átlett, autós. Most nem viccelek, de tényleg átlett.
2: Sok évig ment az, hogy ingyen parkolhatnak. Most igazából januártól extra áron parkolnak?
1: Visszaveszik tőlük, amit eddig. Igen.
2: Ezt nem hiszem el.
1: Szegények, hát de én tényleg sajnálom őket, mert annyi tisztességes ismerősöm van, aki elektromosra váltott. Különböző okokból egyébként. De tényleg, hogy most őket így becsalogatták. Nagyon sokáig az európai ember ellenállt az elektromos autónak. Tényleg álltak az autók, főleg a németeknél az udvaron, és senki nem tudta őket eladni. Ilyen-olyan szabályzat, kavargás az EU-ban, mikor lesz belső égésű motorbetiltás, mikor nem, tudjátok a sztorit. És a magyarok valóban becsalogatták őket, ezekkel a kedvezményekkel.
3: Például az ingyen parkolása, volt egy időben, hogy ingyen tölthetted, emlékeztek.
2: Hát ez még 2019-2020 környékén ez természetes volt, hogy ingyenesen tudsz el különböző helyeken a városban tölteni.
3: És ők ugye ezért ez gazdaságilag kiszámolták, hogy megéri-e. Tehát, hogy hol dolgozik, oda, hogyha kimegy egy elektromos autóval, akkor neki az egész napi parkolás ingyenes. Tehát januártól teljesen ők is megszívják, plusz utána hiszem, hogy egy ilyen akkumulátor egy autóban ilyen 7-800 kiló. Tehát ha belegondoltok, van egy átlag autó súlya.
1: De tehát... igen, mit csinál egy két tonás autó a bajcsival rosszabbat, mint egy 1400 kilós autó?
3: Szerintem ha semmit, hanem így azt gondolják, hogy csak azok járhatnak Q7-essel, meg X7-essel, meg Mercedes.
1: De hát igazatok van, hogy nem a Q7-es lesz a izé, hanem az elektromos autós lesz a hát két tonnás.
2: Ez az. Akinek 6 évvel ezelőtt azért adtatuk ingyen parkolást, hogy vegyen elektromos autót.
1: Tényleg ez az SMNT izé főkertes faültetés a városban, érted? Tényleg ilyen cérna vékony csemetéket deszkáznak körbe, hogy megálljon, elefújja a szél, érted? És ezeket tartjuk életbe az elektromos autókkal, és aztán meg megbüntetjük őket.
3: Hát most ez van.
2: Hát most ez van. Az elmúlt 6 év ingyen parkolását most szépen extra díjként visszaszedik tőlük. De szól se jutok, komolyan.
1: Én nem ismerek az elmúlt évekből egy olyan rendelkezést a fővárosban, ami azt mondom, hogy ez tök jó.
3: Egyébként, ha belegondolunk, nem.
1: Nyilván van olyan ember, aki igen, tehát aki szereti a kutyáját meg a csecsemőjét tologatni a rakparton és nem jön autó, az élvezi. Én ezt elhiszem. Oké. Nem fogadom el, mert autóútról van szó, akkor már ugyanúgy az M7-est is lezárhatjuk hétvégenként picit piknikezni. Tehát, hogy nem, tényleg nem fogadom el, nem arra való. Nem arra találták ki. De ettől függetlenül ezt elfogadom. Én nem kaptam olyat a fővárostól az elmúlt években, amire úgy érzem, hogy jó. És tényleg nézem nosztalgikusan most, és most a páromnak is 70-es évek Budapestje filmjeit a YouTube-on rengeteg van. Nézzétek meg, csak annyit mondom, nézd a... Tudod mit? Ezzel traktáltam 7 percig. Nézd a felfestéseket.
2: Voltak.
1: Nézd a fel...
2: Még voltak.
1: Micsoda élesek voltak, kontrasztosak voltak, nem voltak kátyúk, aszfalt volt. Na, minden.
2: Én ugyanezeken a videókon az utcaképeket szoktam nézni, ahol nem voltak a Rákóczi úton bedeszkázott üzlethelyiségek.
1: Nem volt. Nem volt, elegáns volt a Rákóczi út.
2: Óta elhagyatott mindenféle bizniszek.
1: Pontosan.
3: Tehát... És volt biciklisáv?
1: Nem volt biciklisáv, mert Budapest tudta akkor, hogy a biciklis nem való a városban. Nekem volt biciklim akkor. A 70-es években volt biciklim.
2: Hol mentél vele?
1: Sehol. Egy HVZ biciklim volt, egy orosz, metál zöld.
2: Úgy adtad el, hogy még új volt a gumia?
1: Hát de teljesen. És, de maximum ki bicikliztünk, nem tudom, Vácig. De hát a városban eszembe nem jutott biciklizni. Hát ki az a hülye, aki elüteti magát egy Warburggal? Ki az a barom? Most mindenki az. Igen. Mindenki.
2: Igen.
1: Na, ennyit Budapestről. Ezt akartad? Ezt akartad, hogy felhúzzál?
3: Nem akartak felhúzni, csak el akartam mondani, hogy mire számítsál.
1: Köszönöm, egyébként Évi, nagyon jó fej vagy.
3: Nem, készülni kell ezzel.
1: Nem, én alig várom, hogy 10 óra legyen, és elhúzzak innen.
2: A város miatt, vagy miatt?
1: A város miatt. Ja,
4: azt
1: miatt.
4: Azt hittem, hogy már megijedtünk.
3: Én is megijedtem.
4: Hogy miattunk.
1: Na jó, hát azért te.
4: Na jó. Még most nem húztam ki a gyufát.
1: Hát vagy... azért a tojással ma reggel majd beszélnünk kell.
4: Már most megint mi volt?
1: Túl kemény.
4: Jaj, Gábor. Jó, holnap majd puhább lesz.
1: Na jó van, drágáim, figyeljetek, jön az, amitől Anett picit retteg, mert ő egy Szilveszter Stallone filmet sem nézett, kivéve az Áj vagy lelő az anyám címűt.
2: Sokszor látta.
1: Sokszor látta, de igen, de aztán többet nem. És miután tegnap előtt 80 éves lesz Szilveszter Stallone, úgy gondoltuk, hogy őt most én mondtam, hogy tiszteljük meg annyival, hogy egy quizt játszunk vele kapcsolatban. Egyszerűen azért, mert szórakoztat, mert nagyra tartjuk őt, és annyi legendás filmje van, hogy tényleg, ahogy így elkezdtük tegnap így összeszedni, összenézni, könnyű dolgunk volt, mert az egész filmográfiáját, azt Rocky, Rambo, és akkor számokat raksz mögé, és már megvan 20 film.
2: Igen, nem gondolta túl az címezéseket nagyon.
1: És akkor jött az Annett féle Áj, vagy lő az anyám. Tehát, hogy, de nem, szóval úgy játsszuk a quizt, hogy lesz 7 kérdésünk, ami 7 hangbejátszást jelent.
2: Így van, nagyon komolyan vettük, és tényleg most nem valahonnan lerántottunk egy quizt másnak a munkáját, hanem ez tényleg Annett szellemi terméke lesz.
4: Biztos? Jaj, Istenem, nem, azért nem csak az enyém, az Ati is beszél.
2: Na jó, akkor Ati és Anett közösen meghozták, ezt ők alkották, ezt a kis bejátszók lesznek filmekből, és majd el kell döntenünk, hogy melyik filmből, és milyen helyzetben, milyen jelenetben hangozhatott az.
1: És hármat meghagyunk, ahogy szoktuk a hallgatóknak, akik aztán 7:30 után játszhatnak még. Bocsi Zacsér, egy full settél Summer Edition.
3: Ó, na hát, és mit kapunk mi, ha nyerünk?
2: Jaj, ne kezd, ne kezd.
3: Jó.
1: Fogdosást vagy masszást, ezt a kettőt választhatsz.
3: Hát ebből mind a kettő jó.
1: Jövünk mindjárt a kvízzel.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
5: Bocskor! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
7: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 399 forint, a hazai görögdinnye kilója pedig csak 222 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval? Akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
10: Autóüveg Pilkington.
11: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
13: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
14: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
15: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
14: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
15: Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
16: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
17: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: A reklám után...
0: Hírek a Retro Rádióban.
18: Ismét a részletesebb késési statisztikákat közöl a MÁV. Hamis óvszereket foglaltak le Európa szerte. Hidegfront frissíti fel a levegőt. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Jobban ráláthatunk ezen túl a vonat késésekre, a MÁV az eddigi összevont adatsor helyett ismét részletesebben közli minden hónapban a késési statisztikákat, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kifejtette, ettől a vonatok nem járnak majd pontosabban, az adatok sem javulnak egyik napról a másikra, de egyértelművé teszik az utazók számára, hogy nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a problémákat. Már csak holnapig lehet változtatni a választott szakok sorrendjén az E-felvételiben. Erre egyetlen alkalommal van lehetőség, új képzést pedig már nem tudnak beírni a jelentkezők, figyelmeztet az oktatási hivatal. Az egyetemre főiskolákra készülők szintén július 9-éig pótolhatják, amíg hiányzott dokumentumokat. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik majd ki. A turisztikai szezonban megnövekszik a forgalom az autópályákon, ebben az időszakban nagyobb a baleseti kockázat, ezért fontos, hogy veszélyes helyzetben azonnal tudjunk cselekedni. Balesetnél a legfontosabb a 112-es segélyhívó használata és a biztonsági folyósok kialakítása a strádán, hívta fel a figyelmet Vad Róbert, rendőr alezredes.
19: A balesetek jelentős része a követési távolságban nem tartása és a szabálytalan sávváltás miatt következik be. Fontos tudni, hogy amennyiben baleset történik, a 112-es segélyhívás nem lehetőség, hanem kötelesség. A strádán közlekedők figyelmét felhívjuk, hogy a megkülönböztető jelzést használóknak helyet kell biztosítani úgy, hogy a belső, tehát a bal szélső forgalmi sávból szorosan a sáv bal szélére kell húzódni. Az egyéb sávokban közlekedőknek a lehetséges mértékben jobbra kell húzódni, tehát egy folyosót kell kialakítani.
18: Hamisított óvszereket terítettek az európai piacokon. Az Unió csalás elleni hivatala jelezte, hogy több mint 200 ezer hamis terméket fedeztek fel. Ezek nem felelnek meg az uniós biztonsági előírásoknak. Használatuk egészségügyi kockázatokkal jár. A hamis óvszereket Kínában gyártották, és egy ismert márka jelzésével és logójával látták el. Egy hideg front miatt felhősebb idővel indul a nap, és néhol kisebb esőzápor is előfordulhat. Napközben azonban felszakadozik a felhőzet, és a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék délután már nem valószínű. Az északnyugati szél viszont erős lehet. 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők. Néhol futó záporok is kialakulhatnak. Most úgy tűnik, hogy napsütéses időt ígérnek péntekre.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
18: Már élénk a forgalom a Budapest környéki utakon, telítettek a sávok az M3-os autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúti csomóponttól befelé. Sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 11-es főúton Leányfalu és Budakalász között, valamint a 31-es főúton Maglódtól és az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők, napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek. Tudtuk meg az Útinformtól.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 7 óra és 15 perc van, jó reggelt megint, szevasztok, hello Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: A Gyuri is itt van, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
0: Anett is mosolyog, jó reggelt!
1: Sziasztok!
0: Na, üzeni kedves Gábor, legutóbbi parkolós témában említetted az Easy Park alkalmazást, nem ismertem, letöltöttem, jelentem, Gárdatónál simán működik, köszönet! És mindenhol, igen. Jó, de a 70-es években nem volt annyi autó, nem? Nem volt annyi autó, és mégis láttam olyan felvételt, ahol például zsúfolt volt minden sáv, és ne felejtsétek el, nem volt annyi autó, és több sáv volt. Tehát simán három sávokat használtál szélesebb főutakon, kétszer hármat. Ma hol van Budapesten kétszer három sáv? Mondjátok már meg autósoknak. Tehát így is lehetett ezt kezelni.
2: És egyébként haladni lehetett volna a fejlesztésekkel is, a városfejlesztéssel, ahogy szépen egyre emelkedett az autók száma. Vannak európai városok, ahol ezt meg tudták ugrani.
0: És pont ez lett volna a másik gondolatom, hogy igen, nem volt annyi autó, sokkal több ember volt, kevesebb autó volt, és ez egy városvezetés feladata, hogy ezt megoldja. Mi? És más városok megoldották. Nekünk nem sikerült. Ennyi az én véleményem. Jó reggelt, bedeszkázva, az aluljárókban is bedeszkázva minden tiszta, lepukkant városkép. Tudom.
2: Szörnyű, ez a belváros.
0: Így van. Ja, és most a mai kvízünkre Tangó és Kes, tudnék mesélni, ne hívjatok. Jó, tudjátok, miről van szó. Tényleg, ritkán van azok, hogy én szeretnék kvízt. Nem azért, mert egyébként élvezetes, meg sokat röhögünk, de olyan olcsónak tartom ezt, hogy mindenre rá akarok. És a Gyuri az olcsó felé megy. Az egész életében amúgy...
1: Az olcsó és könnyű.
0: Olcsó, könnyű, megúszós. Így van.
2: Amit mindenki szeret?
0: Igen, de a minőség az nem ez. Tehát a minőség az más, Gyuri. Ott igényesség van, egy belső fajta igény.
2: Ne ostorozd magad, hiszen most miattad van itt ez a kvíz. Egy kicsit úgy érzem, hogy vezekelsz, de nincs miért.
0: Pontosan, vezekelek. Igen, vezekelek, hogy ezt az olcsóságot ne úgy értelmezzétek, ahogy a Gyurinál értelmezzétek, hanem ez egy elegáns olcsóság. Most, amit én képviselek.
2: Én hoztam, úgyhogy az elegáns olcsóság.
0: Hát ez így van.
2: Prémium olcsóság, ezt vezessük be.
0: Rajtam egy fehér póló elegancia, rajtad olcsóság. Ugyanaz a póló.
2: Nagyon szorongsz most, hogy nem szállsz ki a nyakamból? Mi van veled?
0: Ez nem szorongás, csak én szeretem tisztázni, hogy nem mossanak össze engem veled.
2: Jó, értem.
0: Igen.
2: Jó.
0: Ezt akarom ezt csak, hogy a...
2: Témától függetlenül jó tisztázni.
0: Az igényes hallgató ezt érzi. Ez van szimatja. A nem igényes hallgatónak nincs, neki mindegy.
2: Neki el kell mondanod minden órában. Jó.
0: Hát, ha nem felejti. Igen. Na jó van, Évi.
1: Igen.
0: Sylvester Stallone, róla van szó, 80 éves lett a napokban, és úgy gondoltuk, hogy mindenképpen meg is emlékeztek róla, tehát láttam a tévében, Horváth Éva annó, amikor még ilyen szépségkirálynő lett, ő azt mondta, hogy nagyon durva volt vele a Stallone. Aztán gyorsan fölhívták ma is 2026-ban, hogy tényleg durva volt Stallone, és mondta, nem volt olyan durva, csak nem tudtam a kameráktól, megijedtem, és azt hittem, hogy ez az elvárás, hogy ezt kell mondani.
2: Az az elvárás, hogy lejáratom Sylvester Stallone.
0: Ez az elvárás, hogy lejáratom.
1: Születésnapján?
0: Nem. Akkor nem. Akkor ő még szépségkirálynő volt, és ilyen metálkék festékkel festette a szemét, és oda mentek hozzá, hogy találkozott Sylvester Stallone-val, és akkor ő ezt válaszolta. Oh. És most a születésnapján fölhívták, hogy halló, akkor azt mondta Stallone-ról.
2: Rehabilitálni kéne a Sylvester Stallone-t, igen.
0: Már rehabilitálta. Aztán kiszeltünk, de a mai napig oda van. Üzent is neki, hello Sylvester. Ilyen selfie telefonnal. És ő például megköszönte, most is megköszönte, hogy élete legszebb fehér neműjét Sylvester Stallone-tól kapta.
2: Wow, ez komoly történet.
0: Ez komoly, ha igaz. Igen.
3: Szerintem igaz.
1: Szerintem nem.
0: Nem tudom, mert ő azt mondta, hogy ő elmondta Sylvester Stallone, valahol beszélgetett vele, van is közös fotójuk, hogy ő fehér neműket gyűjt. És akkor Sylvester Stallone adott neki. De hogy jött létre a második találkozás? Sylvester Stallone a két találkozás között elment vásárolni az aranypókba. Tehát, hogy és vett neki. Igen. Tehát, hogy nem tudom, vagy Sylvester Stallone fehér nemű készleten utazik, és egy dobozt kivett tündének. Igen. Nem tudom, hogy van a sztori, de nem is ezt akarjuk, hanem azt, hogy most tisztelegjünk a nagy Sly előtt, és akár azzal is, hogy megkérdezlek benneteket, hogy nektek van-e bármilyen kedvenc filmetek?
1: Hát nyilván szerint nekem a Rocky, illetve hogy ugye a Rockyból csináltak egy ilyen összeállításos, motivációs videókat, nem tudom, hogy láttátok-e a YouTube-okon, és nekem nagyon sokat segített a sportkarrieremben ezek a mondatok. Ezek a közhelyek, állj fel, hogyha elesel, meg ilyenek. Tehát, hogy, de sajnos...
0: Meg nem az a lényeg, hogy mekkorát ütsz, hanem mekkorát bírsz ki, vagy valami ilyesmi.
2: Ezek vittek az utadon?
0: Gyuri, Gyuri, ez tud lenni?
2: Hát én csak kérdezem, csodálkozom.
0: Téged mi vitt az utadon?
2: Engem a Schwarzenegger idézetek, szóval nem vagyok én sem messze tőle egyébként. Ő egy nagy motivációs előadó.
0: Na, az a másik.
2: Igen, de hát az, ő azért komolyat épített is belőle. Szilveszter megmaradt ennél egyébként, ez a lelőleg, melek előjelek, meg ilyenek. Tehát, hogy ez
0: hát, bocsánat, de azért egy picit komolyabb színész volt mindig is Szilveszter Stallone, mint Schwarzenegger, aki most is valószínűleg valahol itt Budapesten a szövegkönyvét tanulja.
2: Ezt mire alapozott? Ezt mire alapozott?
0: Ezt az én jó ízlésemre, pontosan abból a régióból, ahol te még sose voltál fent, én onnan ítélkezem. Abból a toronyból ítélkezem, ahol nem.
2: Nagyon szubjektívnak tűnik ez a torony.
0: Téged se lépcső, se lift nem visz fel. Na, szóval, de te nem így érzed, hogy jobb színész Szilveszter Stallone?
2: Szerintem nem egyébként. Maximum egy szinten van, de hogy jobb, semmiképpen. Nagyjából azzal az egy mimikával tolta végig az egész karrierjét.
0: Azért, mert le van bigyedve az alsó ajka, igen. Azért ez a mimika.
2: Igen, és egy ilyen panelmondatokkal. Tehát, hogy ez
0: mint, hogy le van bigyedve az alsó ajka? Milyen panelmondatok?
2: Le van bigyedve az alsó ajka.
0: És hát az én mondataimat minősíted?
2: Ez az éj valamiért, vagy haj meg a semmiért.
0: Ez Coelho.
2: Na, egyébként Coelho is tőle inspirálódott, igen, pontosan.
0: Most tényleg? Tehát te Jean-Claude Van Damme-ot lekényszerítetted a torkomon, hogy csináljunk belőle Quisterre, most te izélet, becsmérled.
2: Ugyanazt csinálom, amit te az én Van Damme-ommal. Ugyanazt csinálom.
0: Jaj, ez egy ilyen belső, bosszú. Kis primitív bosszú. PP. Ja, PB.
2: PP-nek is jó lesz. PP. Prémium lesz ez is, tesó.
0: Jó, neked van? Ja, Rocky volt. Veled nem tudok nagyon beszélgetni erről.
3: Kettő filmet én is tudok mondani. Ugye az Oscart láttam. Mhm. És ezen kívül pedig ugye, amikor az Állj vagy lő a mamám című filmből is részleteket láttam, mert szerintem elaludtam.
0: Jó, az Oscar nem is egy rossz film egyébként. Az Állj vagy lő a mamám az borzalmas.
2: És egyébként jól állnak neki azok a szerepek, amikor vicces, amikor vidám, és nem mindig ez a legyilkol mindenkit. Szerintem abban nagyon
0: sok. Én bírom a legyilkol mindenkit, meg a feláldozhatókkal is nagyon bírom. Fú,
2: az
0: nagyon jól öregedett bele a szuperhősbe, szerintem. Tehát nem cikin. Nem úgy, mint egy magyar rock zenekar énekese. Tudod, azok
2: tudom, melyikekre gondolsz.
0: Na, hanem tényleg valahogy hiteles volt az, hogy én valaha egy nagyon kemény csávó voltam, ma már egy öreg csávó vagyok, de még mindig kemény, igen. És ezt az egy feladatot még megoldom. Igen. Szerintem ebben zseniális.
2: Igen, igen, a főnök igen. Karakterben jó tud lenni egyébként. Vannak ilyen filmjei, és szerintem abban tök hiteles.
0: Na, gyerekek, azt gondolom, hogy Anett vállalt fel a kvízmesterséget, annál is inkább, mert ugye mi nem tudjuk, hogy mik a kérdések.
3: Jó, hát én itt vagyok, felkészültem, és nagyon izgulok.
0: Jó, mi a menet?
3: Az a menet, hogy előtted ott vannak a bejátszók számozva, uh-huh. És akkor egyenként megyünk. Én arra leszek kíváncsi, hogy melyik filmből lehet az a mondat, és hogy milyen helyzetben születhetett meg ez a mondat.
0: Jó, rendben van. Hetet lejátszunk mi egymás között, hármat hagyunk a hallgatóinknak 7:30 utára.
2: Jó.
0: Oké? Okay. Na jó, figyeljetek, itt van az első.
4: Persze, hogy tudtam! Csak nem sejtettem.
0: Ez azért rossz, mert nem tudom, ki ez. Tehát nem tudom, ez most maga Stallone, de ez egy magyar színész, és ezért mindig ugyanaz a hang, mert akkor most már fel fogom ismerni a negyediknél.
2: És mindig, amit bejátszunk, a Sylvester Stallone lesz.
0: És így kell beszélnie? Yeah. Vagy másképp is fel?
2: Nem tudtuk neki a szinkront adni.
1: Igen, igen.
4: Persze, hogy tudtam, csak nem sejtettem.
0: És csengetnek közben. Tehát van egy ajtaja.
2: Tényleg milyen túljátszás volt benne. Persze, hogy tudtam.
0: Ez borzalmasan, nem nézed.
3: Ideges.
0: És utána van egy ajtócsengő, halljátok?
4: Persze, hogy tudtam. Csak nem sejtettem.
0: Tehát ez nem Rambó, és nem dzsungel.
2: Nem, itt valaki megjött, valaki megjött.
0: Valaki megjött, persze, hogy tudtam, és nem csak nem sejtettem.
2: Mikor a Schwarzenegger felkért a feláldozhatókra, biztos.
0: Tehát ez az a valóság sójából egy felvétel? Te meg? Sly! Igen. Ki az? Az az izmos osztrák.
2: Persze, hogy tudtam.
0: Ki? Az izmos osztrák. Persze.
4: Persze, hogy tudtam.
3: Csak nem sejtettem.
1: Hát ez nem az a bölcsidézet, amiket én szoktam hallgatni.
0: Tudod, mi ez?
3: Itt
0: azt hallom, hogy ez egy picit parodisztikus, vicces,
3: igen.
0: De nem annyira gáz, mint a muterjával a film.
2: Nem, nagyon ez jó irányba. Valami vígjátékos vonal.
0: Oscar.
2: Az.
0: Tényleg az?
3: Igen.
0: Yeah!
3: Igen.
0: Az intelligencia, látod, Gyuri? A prémium intelligencia.
2: Viszonylag gyorsan meg.
1: Azt javaslom egyébként a hallgatóknak, nézzétek a kamerát is, tehát nagyon örül a főnök.
2: Nagyon.
1: Olyan boldog volt, hogy
0: nagyon, most nagyon.
2: Azt hittem, a Ristovéval akar nagyon nyerni, de tévedsz.
1: Nem, el van játszva, hogy én akarok nyerni, és ő a legboldogabb.
0: Most nagyon boldog vagyok.
3: De lehetsz is, mert képzeljétek
0: el. Logika volt benne, érted? Nyomozás.
1: Okos vagy.
2: Elképesztő, hogy visszafejtetted ez ezt.
0: Te inkább maradj egy picit csendben, és tanulj, és csodálj.
2: Játékos hanglejtés volt benne a megfejtés.
3: Annyit találtam róla.
0: Meg az ajtócsengő.
3: Igen, hogy kifejezetten imádta ezt a vígjátékot Stallone, és végre úgy érezte, hogy ebből a szuperhős karakterből ki tud egy kicsit mozdulni.
0: Lépni,
3: igen.
2: És nagyon jól csinálta.
3: És a lányának mondta ezt, amikor kiderült, hogy ki a lányának a szerelme az Oscarban.
0: Értem. Következő.
4: Ne tegyetek tisztába!
0: Ez is a Stallone?
3: Igen.
2: Nem, direkt poénból beraktunk valaki mást.
0: Nem, az önöntő reszkesetek
1: betűnök. De nem ő beszélt.
3: Dehogy is.
0: Ez az ő hangja? Azért mondom, hogy ez ilyen.
4: Ne tegyetek tisztába!
0: Ezt mondja.
2: Ezt mesélde Stallone, prémium Stallone szakember.
0: Jó, elemezzük.
2: A helyzetet is mesélünk.
0: Elemezzük. Ugye először is a géppuska ropogás, ugye ez igen. Egy feltűnő dolog. Ne tegyetek tisztába, picit ellent mond egy ilyen tűzharc.
2: Igen. Nem tudod azt elképzelni, hogy a Rambóban kiabálja ezt, miközben ráront egy ilyen hadsereg.
0: Köszönöm, tesó. Most már velem vagy.
2: Ugye? Nem igen. Tudod elképzelni. Jó, okay.
1: Jó az okfejtésed.
3: Évi, te se hallottál ilyen motivációs mondat.
2: Nem kiabáltad, hogy beugrott a medencébe?
4: Ne tegyetek tisztába.
1: Nem, ez...
0: Szerintem egy gagyi film, gondolkozunk így. És akkor az összes Rocky és Rambo kikerül ebből.
2: Jó, Dredd Bíró még az benne lehet. Ugye volt egy olyanja is. Az, ő volt a főszereplő, nagyon komoly kanyar volt a minőségi filmek miatt.
0: És volt olyan, ahol a tisztába tevés egyáltalán szóba kerülhet? Tehát, hogy ilyen
1: hát
0: kis...
2: Az Oscar, nem.
1: Nem, az már lehetett. Ez a mamis, amit te beszéltél, a mamisban ott mi van? Ott valakit tisztába tesznek? Vagy van
0: igen, a mama
1: gyerek?
0: Fia, a mama a gyerekét tisztába nagyon... tenni.
2: Az lehet. Igen. De akkor se tudjuk még a jelenetet.
1: Én fogalmam sincs, mi a jelenet címe.
0: Azt is tudom a jelenetet, de nem a jelenet, a film a lényeg.
1: Hát, hogy akkor az a mamis, amit az Anett egyszer
3: így,
1: látott.
3: Így van, szerintem az ájvajlő.
2: Ilyen lázálom lehetett neki, vagy valami ilyesmi.
3: És jó, Gyuri, igen, ez egy rémálom, abból ébredt el.
0: Gyerekek!
3: Meg...
2: Mert másnak elképzelve szélenetet nem tudtam volna, hogy nem vállalja.
1: Ez a leggagyi filmje, azért gondoltam.
3: Ez egy nagyon gagyi, és nagyon nem is szereti ezt a filmet, nem büszke rá, viszont az Arnold Schwarzenegger húzta be, hogy elvállalja.
0: Ez egy nagyon nagy szemét az osztrák.
2: Hát tudod, hogy táncoltatta a kis barátodat?
1: Hát
0: így megy a konkurencia, hogy ezt vállal, de ez nagyon jó, és akkor tudta Arni, hogy ő viszont jön ki a Terminátorral. És akkor...
2: És ott szivarozott, és röhögött.
0: És röhögött magában.
1: És te meg húzzál bugyit.
0: Na jó, a következő, figyeljetek.
4: Ne felejtsd el, te mocsok! Ha leérsz a lifttel, csukd be az ajtót!
1: Én ezt hallottam már.
2: Gondolom a medencében, nem?
1: Hogy menjek le vízre, és csukjam az ajtót.
0: Gyerekek, megint ki tudjuk zárni a Rambót. Kizárásos alapot.
2: Miért nem volt Rambó ajtó?
1: Miért nem lett Rambó?
0: Lift nem volt a Rambóban.
2: Egyikben se
0: volt. Mondd, melyikben volt. Csak azért, mert látom, hogy...
2: Ennyire nem vagyok prémium Rambó, mint te. Nem tudom.
0: Gyerekek, a Rambóban a mozgás vízszintesen történt mindig. Sose függőlegesen.
2: Bozottból kiugrás.
0: Csak a helikopter, és amikor kiugrott a mocsárból. Ez a kettő függőleges mozgás, a többi vízszintes mozgás. A lift függőleges mozgás.
2: Ha, és mi van, ha ez irónia, és nem is liftről van szó, és pont ez volt a lényeg?
0: Szerintem valaki zuhan a lifttel, és én még a halála előtt utána üvölt, na akkor még nyisd ki az ajtót, csukd be az ajtót.
2: Te kevered a Bruce Willis-szel meg a Die Hard-ra.
0: Picit olyan, igen, olyannak látom
3: biztos,
0: ezt.
3: Biztos, hogy ez egy lift hang.
4: Nem,
0: ez trombita meghegedű.
2: Prémium tornyod liftjébe ezek hangoznak, nem? Mikor mész lefele.
1: Nem lehet, hogy helikopter?
0: Aha.
4: Ne felejtsd el, te mocsok! Ha leérsz a lifttel, csukd be az ajtót!
1: Tudod, van az a cak-cak-cak-cak hang.
2: Hol van itt cak-cak-cak?
1: Hogy hallgass, hogy... Tehát folyamatos a hangja.
3: Érdemes egyébként hallgatni a nőkre néha.
2: Ó,
1: kvízmester. Nagyon jó vízmester vagy.
0: Ha helikopter, akkor vagy a feláldozhatók tud lenni.
4: Ne felejtsd el, te mocsok! Ha leérsz a lifttel!
0: Az a zene túl 80-as évek.
2: Igen, nem volt ilyen teátrális a feláldozható.
0: A zene túl 80-as, szerintem Rambó.
2: Várjál, ott volt még a cliffhanger is, tudod, az a hegyes. Emlékszel arra?
0: Hát de az egy csöndes film volt, az egy kötél volt, meg a szikla, meg ő.
5: lógok a sziklán, lenessek.
2: Ezt mondta az

0: helikopterrel.
1: Aha, értem. Következő.
2: Beismeri, hogy bűnös?
3: Nem vagyok az.
2: Tudtam, hogy ezt mondja.
1: Beismeri, hogy bűnös, ez véletlenül rendőr.
4: Igen, ez nem olyan rambós. Ott nem beszélt.
1: Meg Szerpik, hogy hívták a rendőrök, hogy gyufát rágcsált a Stallone?
4: Kobra, nem?
1: Kobra 11.
5: Abba nem szerepel.
0: Azt tudnám, mert kedvencem a Kobra 11. De nem a Kobra. Dehogy is a Kobra.
2: Beismeri, hogy bűnös?
3: Nem vagyok az.
2: Azért játszott. Tudtam, hogy ezt mondja.
0: De abban gondolkodjatok, hogy igen, rendőrös, de
4: ugye nem nagyon teátrális, igen, nagyon túljátszott.
0: És még ítéletet is hoz.
1: Ó, ez akkor rendbíró, nem?
4: Az lesz.
1: Rendbíró?
0: Igen. Igen.
1: Nehéz volt.
5: Jó, az ítélet szóból én is tudtam, hogy bíró, csak nem tudtam milyen.
0: Jó, eddig bocsi vezet.
5: Jó, gondoltuk.
1: Jó, most már tényleg.
5: Te játszol a legjobban.
4: És kilössz mindenkit a pályáról, de ez most de minden.
1: Jó, akkor próbálj, itt a következő nektek, jó?
3: Na. Mi a francot képzel, ki maga?
2: Minimum egy Rambo. Rambo. Az Uzi.
1: Az mi?
0: Hát az egy
1: Uzi. Jó, akkor én azt gondolom, hogy itt parodisztikus elemek vannak, és véletlenül egy másik filmjébe adaptálták egy pici humorral ezt a Rambo dolgot, és az ő arcát, és akkor izé. Tehát jó, ez nem a Rambo.
4: Jól gondolkodsz, valószínűleg a saját filmjében nem mondja ezt magáról.
5: Ez
4: a Rambo, zi. Ez nem logikus.
1: Nektek segítek.
4: Köszönöm, tesó.
0: Akkor ezek szerint te tudod, hogy melyik film ez?
5: Nem, ő csak kikövetkeztette.
1: Én szerintem ez évekkel a Rambo után lett, és nyilván nem Rocky, tehát ez a Rocky-t is ki tudjuk zárni.
0: Igen.
4: Dreadbírót is kizárhatjuk, a jövőben nem beszéltek Rocky-ról.
1: Akkor én azt gondolom, már egyszer mondtam ezt a filmet, annak is volt, hogy három része.
4: Tango és
1: is az anyja.
4: Tango és Cash lesz ez pedig. De érted, te mire tippelsz?
1: Feláldozhatókra.
4: Komolyan? Mm. Ja, abban is van irónia bőven.
1: Jogos. Igen, van irónia bőven, ott jöhetett ő Rambóval, aztán ki zizik a Rambót.
4: Aha, az is logikus, de én Tango és Cash-es vagyok.
0: Tango és Cash.
1: Gyuri! Istenem, Gyuri!
5: Nagyon jó vagy. Köszönöm.
1: Nagyon nagy vagy. Nagyon. Jó, még kettő gyorsan, aztán jönnek a hallgatók. Figyeljetek, itt van a következő.
2: Ne bámuljon az utat, nézze! Ebből vannak a balesetek.
4: Na, ez olyan bölcsesség, amiket Évi szeret.
1: Mi lehet? Ez egy jármű. Utat nézze, valaki vezeti járműt, nem ő vezeti. Igen.
5: Akkor ez nem lehet a Rocky és a Rambo.
1: Rocky és az edzője?
5: Edzője.
1: Az utat nézze!
5: Tehát az biztos, hogy nem. Ezt ki tudom következtetni.
1: Igen. De Rambo lehet egy terepjáróval. Az utat nézze és izé. Hát ellopott egy terepjárót egy orosz tisztel, valószínűleg egy UASZ-t, valahol Afganisztánban, és mennek, sietnek, mert valahol oda kell érni.
4: Ja, a Rambo egynek
1: nézd,
4: a...
1: hogy tapsol!
4: Na tényleg? Bravo,
0: igen,
1: Rambo.
0: Igen, és ez az a jelenet, amikor egy teherautónak a hátsó részében tele van fegyverrel, amit elvitt. És hagyd mondjam el, hogy ezt a Rambo filmnek, tehát ez 3,5 órás volt a nyers film, és teljesen kikészült tőle a Stallone, meg akarta venni Andy Vajnáiktól, hogy ne kerüljön soha ki ez a produkció. És
1: de Andy Vajna nem volt elég mohó.
0: És képzeljétek el, hogy utána úgy megvágták, hogy végül is a moziba került, és nagy siker lett.
1: Ez a Rambo 1 egyébként?
0: Igen.
1: Ez a Rambo 1?
4: Mi nem mondták a Stallone-nek, hogy ne parázzon, soha nem készül mozifilm 3,5 órás?
1: Gyerek, zseniális a Rambo 1. Szerintem annyira jó film.
0: Hát ne, engem is megmozgatta a fantáziámat ez a teherautózúgás.
1: Gyerekek, utolsó, ami a miénk.
5: Na, ezt most én fogom kitalálni.
1: Jó, helyes.
2: Mondok valamit, amit amúgy is tudsz. A világ nem csak napfény és szivárvány. Ez egy kegyetlen, untok hely, és bármilyen tökös rác vagy, térdre kényszerítenek a hagyod, és soha nem engednek felállni.
4: Ez biztos tudod. Ezt mondom hát ezt neked a Csellacinik.
5: Ez a Rokinak kell lenni.
0: Így van, ez a Roki.
5: De a Rocky nem tudom hány, azt nem tudom
0: ez
5: megmondani.
0: Ez a Rocky Balboa, a 2006-os.
4: Ezt nem. Mondta neked a Csellaci, és így rázott a válladnál fogva.
1: Azt mondta neked Csellaci, hogy...
2: Mondok valamit, amit amúgy is tudsz.
1: Évi.
2: A világ nem csak napfény és szivárvány. Ez egy kegyetlen, untok hely, és bármilyen tökös rác vagy, térdre kényszerítenek.
1: Csellaci így tudta.
4: Évikem, tökös rác, de húzd be a medencébe.
5: Igen, és meg is értettem, mit mondod.
1: Na jó, gyerekek, Rambo quiz, és három ilyen hangbejátszásunk maradt még nektek, drága hallgatók. Jelentkezzetek, írjatok SMS keresztnével, egy fiút és egy lányt választunk. Aki jártas ebben, aki esetleg ezeket mind tudta volna, annak érdemes csak, mert különben csúfosan elbuksz.

0: És kigúnyolunk.
1: Csak hogy...
2: Látod, nem áll tőlünk távol.
1: 0-20-22-22-122.
3: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Rádióban.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
6: Néha csak annyi volt a vágyam, hogy végre feltehessem a lábam. Ez lenne a nehéz lábérzés. Hogy a vénás keringésem támogassam, a Vendobrexont választottam. A gyógynövény kivonatokat tartalmazó étrend kiegészítő kapszula hozzájárul az egészséges vénás keringéshez és a normál mikrokeringéshez, hogy könnyű lábakkal léphessek tovább. Vendobrexon a Goodwill Farmától.
7: Mosógép! Mega Árparádé! Telefon! Mega Árparádé! Vasaló! Szintén Mega Árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a Mega Árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
8: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt, ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
9: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
12: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
13: Július 10-én Szikora Róbert és az Ergo hozza az ikonikus dalokat Siófokra, a Plásra. A koncert előtt DJ Dominik, plássiófok.hu.
14: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
15: Átmenetileg leállt a közmédia hírszolgáltatása. Nőtt az érdeklődés a használt autópiacon. Egy-egy zápor bárhol lehet ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Automatikusan jár minden érintett gyermek után a fejenként 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás, közölte a pénzügyminisztérium. Ebbe a körbe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, illetve a tartós betegség súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyermekek, a dobbantó programban vagy a műhelyi iskolai képzésben résztvevő fiatalok, az árva ellátásra jogosultak az egyszülős családban nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők. A tárca az adatbázisok alapján úgy számol, hogy idén mintegy 400 ezer gyermek kaphatja meg a segítséget. Átmenetileg leállt a közmédia hírszolgáltatása, az M1 képernyője tegnap több órára elsötétült. Bocsánat kérő üzenet volt olvasható rajta. Azóta filmeket sugároznak, a Kossuth Rádió pedig a Bartók műsorát szórja. Az MTVA közleményben jelezte, a közmédia átalakul, a hírműsorok fokozatosan, ütemezetten indulnak majd újra. A Magyar TV 1957-es megalakulása óta csak technikai okok és halálesetek miatt sugárzott fekete kép. Pernyőt. Élénkült a használt autópiac júniusban. Éves összevetésben 19 ezerrel többen érdeklődtek, derült ki egy szakportál felméréséből. A júniusi statisztikák szerint a meghirdetett autók átlag életkora és futás teljesítménye is csökkent. Minőségi javulást figyeltek meg a kínálatban. Az átlagárak mintegy 10%-kal emelkedtek. Évről évre nő az elektromos és hibrid autók iránti kereslet, utóbbiaknál 57%-kal. Országos tűzoltási tilalom lépett életbe Szlovéniában, a tartós hőség és a csapadék hiány miatt ugyanis fokozott az erdőtűz veszélye. Tilos a természetben tüzet gyújtani, égő vagy izzó tárgyakat eldobni, vagy bármely olyan tevékenységet végezni, amit tüzet okozhat. A tilalom a tábortüzekre, kerti égetésre és a tűzijátékokra is vonatkozik. Egy hideg front miatt felhősebb idővel indul a nap, és néhol kisebb esőzápor is előfordulhat. Napközben azonban felszakadozik a felhőzet, és a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék délután már nem valószínű. Az északnyugati szél viszont erős lehet. 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők. Néhol futózáporok is kialakulhatnak. Most úgy tűnik, hogy napsütéses időt ígérnek péntekre.
3: Retro Rádió közlekedési hírek.
15: Már élénk a forgalom a Budapest környéki utakon, telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-as autóúti csomóponttól befelé. Sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 11-es főúton Leányfalu és Budakalász között. A 31-es főúton Maglódtól, az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába, valamint a Csepel-sziget útjain is. Közben az M6-os autópályán a Pécs felé vezető oldalon Szekszárd és Bátaszék térségek között a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt. Olvasható az útinform.hu-n. Vezessenek körültekintően.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébredő

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3-4-8 elmúlt egy perccel, és hát nagyon élveztük ezt. Tehát én még szívesen játszanám tovább, nem?
2: Hát jó, de most azért hagyj játszanak a hallgatók.
1: Persze, nyilvánvalóan. Szóval egy ilyen film jelenetből tényleg ilyen apró, milyen zajokat hallasz, mi van a háttérben, milyen hangnemben szólal meg egyébként a szinkronszínész. De Évi, te megállapítottad, hogy nem is végig ő volt, ugye? Nem is végig azonos volt a szinkronszínész,
2: hanem
1: mindig más.
2: Több ember is szinkronizálta őt. Volt például Bubik István, Gesztesi Károly, Gáti Oszkár, tehát hogy több mindenki.
3: Korai időben volt a Gesztesi Károly, később már szerintem összefort teljesen a Gáti Oszkárral. Tehát ő
1: nagyon szinkron hangja. Láttam, nem tudom, a szinkron hangot megállapítani, hogy ki valójában, amikor nézek egy amerikai filmet, fogalmas nincs. De ez egy képtelenség nálam. Mert hogy a képesség hiányzik, tehát képtelenség. Így értettem. Jó, a Norbi az egyik játékosunk. Szia Norbi, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Szia Norbi, honnan telefonálsz?
4: Esztergomból.
1: Esztergomból, és Stallone rajongó vagy csak műkedvelő?
4: Nagyon, nagyon szeretem.
1: Nagyon bírod. Melyik a kedvenc filmed, a szériád?
4: Egyet nem tudnék kiválasztani.
1: Akkor többet.
4: A Rockik, a Rambók, a vígjátékok közül én nagyon-nagyon szeretem az Oscart.
1: Az Oscart, aha. Mit üzensz Annettnek, aki eddig ellenállt a Rockinak, és nem nézte meg, és azt mondja, nem is akarja?
4: Hát csak ennyit nézze meg. Aztán utána ítélkezzen.
5: Jó.
1: Jó.
5: Kedvet kaptam hozzám.
1: Na, hagyjuk a hazugságokat. Itt van Dóri. Szia Dóri, jó reggelt!
6: Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt, te honnan?
6: Gyöngyösről.
1: És Gyöngyösről. Oké, Dóri, és neked a Stallonéhoz a viszonyod, mindig bírtad, jó pasinak találod?
6: Mindig nagyon szerettem, alapból ő rajta nőttem föl, a bátyám és az apukám mindig sokat nézte a filmjeit, de felnőttként is megnézem mindig.
1: Aha,
6: Tango és Cash az egyik, Tango meg a Vérgyilkosok. Meg a Vérgyilkosok.
1: Figyelj, szélben vagy? Mert olyan nagyon...
6: Igen, egy kicsit szélben vagyok, megpróbálok szélcsendbe állni.
1: Valahogy vagy fordíts hátat a szélnek, az jobb.
6: Rendben.
1: Jó, oké, na, akkor kezdjük el. Három hangbejátszásunk van, ugye ezt az előbb már hallhatátok, hogy milyen, ilyen film részlet igazából, és amelyikőtök előbb mondja a helyes választ, itt igazából csak a film címre vagyunk kíváncsiak. Ugye, és a többit majd elmondod, ha kell.
5: Mondom, igen.
1: Jó? Annett, én mindig rád fogok nézni, mert nekem nyilván fogalmam nem lesz.
5: Jó.
1: Oké. Okay. Norbi, Dóri, felkészültetek?
6: Igen.
4: Menjen.
1: Oké, okay. Figyeljetek.
7: Szerencsét, hogy ma nem vagyok izgatott, mert ha izgatott volnék, te már nyakig állnál a betonba.
4: Oscar.
5: Igen, az Oscar.
6: Ki akartam mondani.
5: Amikor ugye a könyvelőjével beszélget, és kicsit igen. Ideges. Annyit olvastam még tegnap, hogy de ezt tudtam is, hogy Ornella Muti, a gyönyörű olasz színésznő volt a felesége a filmben.
1: Jaj, a filmben? Jó, igen. Már megijedtem, hogy erről nem tudtunk. Ne. Igen. Ornella Muti tényleg gyönyörű, és a lánya teljesen úgy, ahogy néz ki, mint ő, amit, mint Ornella Muti. Ő is gyönyörű. Jó, de ez lényegtelen. Akkor egy pont nálad, Norbi. Akkor jön a következő. Figyeljetek. Nem áll.
5: De már.
4: Rocky,
6: igen.
5: Ki mondta ezt hamarabb?
6: Norbi mondta.
5: Norbi?
1: Norbi, igen.
5: Igen.
1: Hát ezt...
5: Akartunk
6: ez a Rockynak a zenéje.
5: Igen, a Rocky második Oscar részében. Díjas. Igen, a Rocky második részében hallható ez a dal, amikor ugye Philadelphia utcáin végigfut. És érdekességként mondom el, hogy én ezt a dalt a tankcsapda koncertekről ismerem.
1: Igen, és tegnap megbeszéltük, hogy nem játszunk le zenét.
5: Oké, akkor hibáztam.
1: Jó, jön az utolsó, a mindent eldöntő.
2: Ez két pontot is érhet.
1: A mindent eldöntő, hogy Norbi már úgyis megnyerte, de azért a becsületért. Dóri, próbáld meg te is, jó?
6: Persze.
1: Itt van.
7: Wyler, őszinte legyek? Szörnyen vérszegénynek látszik. Szerintem hiányzik egy kis vas az étrendjéből.
6: Tango és Cash.
5: Ó, igen.
1: Ó, Dóri!
5: Dóri, nagyon ügyes vagy.
1: Igen, nagyon-nagyon ügyes vagy. Na jó, a Norbi, akkor egy Summer Edition Bocskor, bocsizacsi csomag, ugye a tiéd, sapkával, bögrével, egyértelmű. Dóri, te viszont választhatsz, hogy a három tárgy közül melyiket szeretnéd. A zacsit üresen, vagy a bögrét üresen, vagy a sapkát üresen.
6: Rendben, akkor egy bögrét.
1: Egyből Grét, oké. Okay.
6: Nagyon köszönöm.
1: Köszönjük szépen, visszahívunk benneteket, jó?
6: Gratulálok Norbinak.
4: Köszönöm, jó voltál. És a csapat pedig isteni.
1: Köszönjük szépen.
4: Benneteket.
1: Köszönjük szépen, búcsúzunk, jó? Köszi, sziasztok! Hello, hello! Na, Dóri és Norbi. Jövünk vissza, és még egy Hungary Machine is belefér.
2: Jó, játszunk.
1: Játszunk is. Egyet, hívjatok most Hungary Machine-ra 0620 22 22 122. Ez a Pocskor

0: ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul! Indul a Hungary Machine.
1: 8 óra lesz 5 perc múlva, és itt írják, hogy a Specialista című film nem került szóba Sharon Stone-nal.
2: Tényleg.
1: Emlékeztek, hogy ő az, aki megbízta, Sharon Stone megbízta a Stallone-t, hogy védje meg, vagy valami ilyesmi volt?
3: Valami.
4: Meg valakit felvérelte, hogy öljön meg valakit, és aztán ő ennél robbantás specialista volt, és tényleg
1: igen.
4: A kávés csésze alátétébe rejtette a robbanószert, mert minden nagyon,
1: tök
4: nagyon
1: jó volt az a film.
3: Igen.
1: Az nagyon bírtam. Na jól van, most valami teljesen más, ugye a Hungary Machine-t játszok, és Gábor van a vonalban. Szia Gábor, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt, hallom, haladsz? Merre?
5: Igen, úton vagyok. Hát éppen Bajára megyek a középsőt, viszem egy kosárlabdatáborba.
1: Wow! A középső hány éves? 14?
5: Nem, a középső 9.
1: A 9. És kosárlabdatábor, ez ilyen ottalvós, vagy minden nap hazavívős?
5: Minden nap hazavívős.
1: Ah, és kosáros akar lennie a 9 éves.
5: Igen.
1: Na, ez tök jó.
3: Jó sport.
5: Nem, igen, szereti nagyon. Úgy.
1: Jó, és tehetséges benne, szóval...
5: Igen.
1: De egyelőre még örömsport, tehát nem olyan, hogy, hogy kell az edzővel vitatkozni, meg megszponzorálni az egyesületet, hogy egyáltalán berakják a kicsit, meg ilyesmi.
5: Nem, ez még arról szól, hogy megszeresse.
1: Helyes. Jó, mert utána jön ez a rész, tudjátok.
3: Igen, ezt tegnap hallottuk.
1: Mint tegnap hallottuk, de ezt máskor is hallottuk egyébként, az a baj, hogy itt rontják el. Hogy nem tartják meg a gyerek számára azt, hogy ez egy örömsport legyen, hanem vagy már élsportba akarják belelökni, ami ez nincs kedve sok gyereknek. Egyszer élvezni akarja a játékot.
3: Hát igen, de sajnos az élsport meg már abba belekerül a pénz, ha pénz benne van, akkor meg már ugye nem egy szép játék.
1: Nem, akkor meg már elveszik a szülőktől a jogot, a gyerektől a saját jogát, és akkor enged. Hát mint téged? Hát akkor engedtek el, amikor mi szóltunk, most már elég.
3: Így van, amióta itt vagyok. 3 hónapja vagyok.
1: 3 hónapja, igen. Na jól van, Gábor, kezdjük el a játékot, mutatom neked ezt a kis dalszövegrészt. Figyelj!
6: Pahó, soha ne félj sodródni a szélben, ott jó. Ha van valami, de még nem túl jó, ne reménykedj.
1: Mi volt az első szó?
6: Pahó, soha ne félj sodródni a szélben, ott jó. Ha van valami, de még nem túl jó, ne reménykedj.
1: Na.
5: Ez a hé, soha ne félj, hogy oda sodor a szél.
1: Azaz.
5: Ahol jó.
1: Csak hogy előadó kéne, vagy a dal címe.
5: De nem az igazi még, ne remélj.
4: Aha.
1: De és utána jön egy lezáró mondatrész, és az a dal cím.
5: Egy fél pillanat.
1: Vagy az előadó. Előadók, mert ugye hárman voltak.
5: Igen, ez a repülők, ugye? Lesz még rosszabb.
1: Ez az.

0: Nagyon jó vagy.
1: Szuper.
0: Drága Gábor.
1: Nagyon örül itt mellettem, kiugrik mindjárt az autóból.
0: Hogy hívják?
1: Lili.
0: Lili?
1: Lili, igen.
0: Lili, nem, valami miatt az, hogy középső, azt hittem, hogy kosár, azt hittem, hogy srác, de én akkor izé, Lili, egy csajszi.
1: Nem, okay. Nem, a másik kettő fiú, ők egy más sportágat üznek, ők fociznak.
0: Ők fociznak, oké. Okay. Lili, hello, jó kosárlabdázás, Lili, drága. Apa megnyerte egy bocsizacsit benne. Tessék?
2: Köszönöm.
0: Oh. Cuki! És apa nyert egy bocsizacsit benne, egy baseball sapkát, meg egy bögrét. Lili, te abból melyiket választod?
2: Én a bögrét.
0: A bögrét, jó. Akkor rakom bele még egy bögrét. Gyuri, írd már fel két bögre. Jó? Oké, okay. És akkor Lili lesz egy plusz bögre.
1: Köszönjük.
0: Oké, mi is köszönjük, jó utat hívunk majd, köszi.
1: Köszi, sziasztok.
0: Sziasztok, hello, hello. Na, üzenik itt a Stallone kvízzel kapcsolatban, hogy a feláldozhatókat és a szupercellát hiányoltam, de egy is jó kvíz volt. Hú, igazad van. A feláldozhatókat én is nagyon, nagyon szerettem, és a Supercell, ami jó film volt. És ott Schwarzeneggerrel együtt játszottak.
3: Igen, de az volt, amiben meg kellett szökni egy börtönből.
0: Így van.
3: Aha, igen.
0: Nem láttad?
4: Nem,
0: én nem, nem láttad, hogy egy ilyen tapasztalatot okuljál belőle?
4: Nem, sajnos nem láttam.
3: Pedig az is egy hasznos.
4: Akkor az a harmadik?
5: Nem, igen. De ez a specialista is nagyon jó film volt, most utána hiszem, és egyből eszembe jutott, hogy miről szólt. Igen.
0: Igen, igen, igen. Na jó van, gyerekek, rengeteg jó filmet csinált. Jövünk vissza, és ez egy érdekes. Mi nem is tudtuk egyébként, mi férfiak nem tudtuk, hogy a nőknek ez ilyen nagy problémát jelent, a szőrtelenítés. Problémát értsd úgy, hogy egy felmérésből azt olvastuk ki, sőt ezt mondták a nők, többsége ezt mondta, hogy ami a férfiaknál opció, ugye szőrtelenítés, az a nőknél elvárás. És egy picit úgy megsértve éreztük magunkat, a Gyuri meg én.
3: Igen, mert egyből úgy hangzott ez, mintha ez ilyen férfiaktól induló elvárás lenne feléjük, és akkor ezen elkezdtünk gondolkodni.
0: Elkezdtünk gondolkodni, hogy ez tényleg így van-e. És itt van ugye két nő, különböző okokból szörtelenítettek, ezt majd elmondják szépen. Lesz mindegyiknek egy-egy perc, hogy elmondja, hogy miért szörtelenített. Először Risztovévi, és utána egy teljesen más történettel Héja Anett.
3: Így, sípszóval fogjuk jelezni, a lejárt az egy perc.
0: Így van.
4: Jó, rendben.
0: Neked startpisztoly. És akkor viszont beszéljük meg azt, hogy egyrészt ti tényleg így érzitek ezt, hogy ez a férfi elvárás miatt van így, vagy egyszerűen ti is ráültetek a trendre, mert hogyha a régi playboyokat elővesszük, akkor ez még mind nem volt, amit most ti itt előadtok.
3: Igen, a kérdés, hogy a férfiak miatt zajlik ez az egész, és hogy mi pasik, miben tudnánk engedékenyek lenni ebben a témában.
0: Abszolút, nagyon fontos. Akkor a saját szőrtelenítésünket is beszéljük már meg.
3: Vajon.
0: És beszéljünk egy szakemberrel, aki azért el tudja mondani, hogy a nők mit kérnek, a nők mit mondanak erről. Ez nekik egy nyűg, vagy egy olyan dolog, amit egyébként saját magukért tesznek. És amennyiben férfi vendége is van, és tudom, hogy van, akkor azok mit kérnek, és miért kérik. Ezért hívjuk Rádúj Kinga, vezető orvosi szakasszisztenst és lézerspecialistát a Dermát Buda Klinikáról. Kingát hívjuk a hírek után.
6: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Na figyelj! Az előző készlet. Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 399 forint, a hazai görögdinnye kilója pedig csak 222 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Július 17-én találkozzunk a Tokaji Fesztivál Katlanban, ahol egy őrületes TNT nagykoncert keretein belül a legnagyobb slágereink csendülnek fel, régiek és újak egyaránt. Ne maradj le, te se! Jegyek fesztiválkatlan.hu. Találkozzunk július 17-én. Robba a bomba.
11: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
12: Autóüveg Pilkington. Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
14: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
13: Neked Sedacur Forte kell.
14: Sedacur Forte?
13: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
15: Sedacur Forte, nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
16: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
17: Páros mindennapok páratlan élményekkel. Potemix. Étrend kiegészítő férfiaknak. A lenyugvó napnak is van ereje. 0646 417 001.
18: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
19: A reklám után.
20: Hírek a Retro Rádióban.
21: Társadalmi egyeztetés indult a megye elnevezésről. Nem biztonságos 10-ből 8 USB töltő. Hidegfront frissíti fel a levegőt. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Társadalmi egyeztetés indult a megye elnevezés visszaállításáról, szombatig véleményezhető a tervezet. Ez szerint vármegye helyett ismét a megye, főispán helyett pedig a kormány megbízott elnevezés térne vissza, miközben a közigazgatási rendszer felépítése nem változna. A kormány honlapján közzétett hatásvizsgálat alapján a névváltoztatásuk mintegy 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Nem biztonságos a vizsgált USB töltők 80%-a. A fogyasztóvédők idén mintegy 200 féle terméket ellenőriztek műszaki áruházakban, szakkereskedésekben, ázsiai kisboltokban és webáruházakban. Az első ütemben a 92 eszköz közül 74 nem felelt meg az előírásoknak. Folytatódik az iskolai bántalmazás és a függőségek elleni küzdelem a hazai oktatási intézményekben. A következő tanévben megújult formában tér majd vissza a Déri Népprogram Ne Bánts Világ elnevezésű országos kampánya, hogy drámapedagógiai és színházi eszközökkel segítsen a diákok mentális és fizikai egészségének megőrzésében. A részletekről Imre Soltész Daniellát, a program vezetőjét kérdeztük.
22: Rengeteg fejlesztési javaslatot szedtünk össze, ebből alakult ki ez az új struktúra. 5 különböző modult fogunk érinteni, az online bántalmazás, test és lélek egyensúlya, egészséges életmód, iskolai bántalmazás, tehát minden olyan témát, ami a prevencióval kapcsolatos. A pilot időszakban 40 témanapot tartottunk, több mint 10 000 diákot értünk el. Az új struktúra egy picit más lesz, minden iskolában legalább 2 alkalommal eljutunk. A cél, hogy a diákok egy egészségesebb iskolai környezetben lehessenek.
21: Várják azoknak a színművészeknek, drámapedagógusoknak és civil szervezeteknek a jelentkezését, akik színházi előadásokkal vagy interaktív drámajátékokkal kívánnak bekapcsolódni a programba. A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. Egy hideg front miatt felhősebb idővel indul a nap, és néhol kisebb esőzápor is előfordulhat. Napközben azonban felszakadozik a felhőzet, és a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék délután már nem valószínű. Az északnyugati szél viszont erős lehet. 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők. Néhol futó záporok is kialakulhatnak. Most úgy tűnik, hogy napsütéses időt ígérnek péntekre.
20: Retro Rádió közlekedési hírek.
21: Két autó ütközött össze a 26-os főúton Berente átkelési szakaszán. A 17-es kilométernél a forgalom félpályán halad. Olvasható az útinform oldalán. Közben élénk a forgalom a Budapest környéki utakon. Már most telítettek a sávok. Közel 3 kilométeres a torlódás az M3-as autópálya bevezető szakaszán. Az M0-as autóti csomóponttól befelé. Nem jobb a helyzet a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 11-es főúton Leányfalu és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól és az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 8 óra és 12 perc van, jó reggel, szevasztok, hello Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt, Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Szia, Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Én tudom, hogy nagyon várjátok ezt a témát, talán jobban, mint ezt Stallone quizt. És rögtön vágjunk is bele a közepébe. Gyakorlatilag egy magyarországi felméréssel indulunk el. Ez a szőrtelenítéssel kapcsolatban készült, és szociológusok kutatták egyébként, tehát nem kozmetikusok, és azt kutatták, hogy hogyan alakulnak és változnak a hétköznapi higiéniai rutinok. Na most itt egy valamint a megkérdezettek kijelentése közül egy valami nagyon megakadt a szemünk, és egy picit el is gondolkodtatott, hogy a felmérésben résztvevő nők többsége azt mondta, hogy az a különbség a férfiak és a nők között szőrtelenítésben, hogy ami a férfiaknál opció, az a nőknél elvárás.
2: És egyből elkezdtünk ezen beszélgetni, mert azért ez így egy nagyon súlyos megállapítás, meg egy ilyen sokatmondó megállapítás.
0: Ez egy sokatmondó megállapítás, és egy picit, hogy elkezdtünk szégyenkezni is, hogy mi férfiak tényleg ennyire minden szempontból ilyen uralkodók vagyunk, és parancsolók vagyunk, és akkor mi miattunk akár hogy is mondjam, agresszívebb módon, akár finomabb, passzív-agresszívebb módon próbálunk benneteket rávenni arra, hogy szörtelenítsetek?
3: Így van.
0: Így van, ó!
2: Ez az így van, ez elhamarkodott egy kicsit.
0: Szerintem is nagyon gyors volt ez a válasz.
2: Ha belegondolunk, nem is biztos, hogy ez az elvárás feltétlenül tőlünk jön. Mert ugye a nők egymás között is azért folyamatosan ugye rivalizálnak.
0: Én ezt állítom, és azt hiszem, hogy én vagyok a legjobb erre, mert talán az legnagyobb interjút a szörtelenítésről én készítettem, emlékeztek rá, Tony Curtis-szel annak idején, és ugye azt kérdeztem Tony Curtis-től, végeredményben rá kellett vezetnem, meg kellett fognom Tony kezét, nem vicc, ez tényleg, ha valaki nem hallotta ezt az interjú részletet, most meghallgathatja, rá kellett vezetnem Tony Curtis-t, egészen együtt mentünk oda, hogy Marilyn Monroe végülis borotválta-e vagy sem. Ezt hallgassátok meg, mert ez egy történelmi pillanat a szörtelenítéses interjú között.
4: Tony, the listeners forced me to ask you a very delicate question about Marilyn Monroe. May I?
5: Yes, please.
4: Did you have any sexual relationship with her?
5: Yes.
4: And you know that if you see naked women now, then you see that they do certain shavings on their body, right?
5: Yes.
4: Was she in any terms? Was she shaved somewhere?
5: She was a shaver. Yes, shaved.
4: Shaved, yes.
5: Everywhere.
0: Igen. Elmondom gyorsan az összefoglalót, kedves Tony.
4: Ez egy konkrét válasz.
0: Kedves Tony, igaz-e, hogy volt szexuális viszonyod Marilyn Monroe-val? Igen. És a hallgatóim kérdezték, hogy erőszakoskodtak, hogy kérdezzem meg tőled, hogy Marilyn Monroe borotválta-e magát bizonyos helyeken. Azt mondja, igen, ott is, igen. Ő egy borotválós volt, mondta Tony. Marilyn Monroe-ról. Mire Lajos megkérdezte, hogy mindenhol.
2: Lajosnak még bele kellett ugrani ebben a
0: szituba.
2: Berúgta az ajtót a Lajos.
0: Berúgta az ajtót. Ez egy valós interjú volt Tony Curtis-szel. Na mindegy. Szóval hogy azt gondolom, hogy ez egy történelmi pillanat volt, és itt kezdjünk el egy picit erről beszélni, mert ugye a nők ma már elvileg nem nagyon léphetnek ki szőrösen az utcára, mert azonnal elkezdenek szorongani, azt érzik, hogy nem nézik őket nőnek. És mi elkezdtünk azon gondolkodni, hogy mi azért itt a pasik sem teljesen naturálisak már, ugye?
2: Igen, hát csak itt magunkra gondolunk, akik a stúdióban ülünk, sem hiszem, hogy mi úgy vagyunk szőrben, ahogy a jó Isten.
0: Te milyen vagy? Milyen vagy? Mondjál színész arcokat, tehát hogy Magnum vagy, vagy
2: nem, Magnum, nem?
0: Jason Statham.
2: Lehet, inkább a felé.
0: Tehát Telly Savalas.
2: Ő azért nagyon szörtelen volt, nem?
0: Igen, én néha Telly Savalas vagyok, és aztán picit Súlyog Tamás.
2: Aha. Ez melyik részeden vagy Súlyog Tamás?
0: Hát tudod, az a pici, épp hogy pici van ott.
2: Az, ja, most még az arcodról beszélünk?
0: Nem, már rég nem.
2: Nem tudtam, hol vagy Súlyog Tamás.
3: Én sem tudtam.
0: Most felálljak?
3: Ott.
0: Mi?
3: Ott.
0: Most mit, nem, mi a kérdés?
3: Hogy hol vagy Súlyog Tamás?
0: Hát gyerek, most miről beszélünk? Nem arcról beszélünk, az arcod Zelenszky.
2: Ja.
0: Ott len, vagy-e Telly Savalas?
2: Nem vagyok Telly Savalas.
0: Súlyog Tamás?
2: Akkor igen.
0: Na, két Súlyog Tamás a stúdióban. Lacika. Te Telly Savalas öccse vagy? Fürtöske?
1: Nem, inkább Telly Savalas.
0: Te Telly Savalas? Oké, okay, nagyon jó.
1: Fönt is.
0: Na jó, a fiúk vallottak.
2: Most te vajját, ti vajátok, csak hol vagytok súlyok?
0: Én a bajusz résznek gondolok.
2: Én is.
0: Jó, nyugi. Magadnál vagy?
3: Ne, persze.
2: Hozzatok vizet az Évi.
0: Hozzatok te, Évi. Tényleg hozzatok vizet.
3: Nem akartam tudni.
0: Nem, Évi, most ti jöttök.
3: Jó, mit mondjunk?
0: Szóval, először is nyilvánvalóan szörtenétek, vagy tettetek?
3: Igen, rendszeresen. Igen.
0: Rendszeres, nagyon jó. Mind a kettőtöknek adtam egy kis időt gondolkodni, hogy mi volt a szörtenítésetek oka?
3: Hát nekem könnyű a sport.
0: Tehát áramvonalasabb vagy.
3: Áramvonalasabb voltam, vagyok.
0: Akkor is, hogyha be vagy csomagolva az arénába, ott ugye az elvileg kiegyenlíti. Tehát ott...
3: Hát kiegyenlíti, de azért, ha már a lábadat, akkor mindened.
0: Akkor mindened.
3: Igen, okay. Úgyhogy az áramvonalasság szempontjából.
0: Miután abba hagytad a sportot, vannak-e lazább hetek?
2: Most már megengedheted. Annyi minden megkoplalnod kellett az életben, ebben is.
3: Nem? Igen. Hát azért volt, hogy engedtem el párszor magam, de aztán azt mondtam, hogy nagyon jó, ez így nem állapot, szedjük össze magunkat.
0: Ez igen, olyan... Igen. Tehát ez nagyjából, mint a volt miniszterelnök 4 napig iszik. A gabbadja.
3: Ugyanaz.
0: Igen.
6: Én az újságokban láttam gyerekként, amikor olyan idős voltam, hogy már lehetett, láttam, hogy nem divat, tehát, hogy amikor a sztárok már ilyen csupaszok voltak, akkor én is elkezdtem, uh-huh. És utána meg azt gondoltam, hogy általatok elvárása ez. Hogy mindig,
0: de miből gondoltad
6: hogy
0: ezt?
6: Mindig rendben legyünk. Nem tudom, mert valahogy ezt sugallta mindenki, hogy ott
0: többre vitte csupaszon, amikor éppen olyan hát, férfinál?
6: Nem, tehát, hogy szégyeltem volna magam.
0: Kaptál szállást?
6: Nem, de hogy szégyeltem volna, mert hogy ugye ez jött mindenhonnan, a kozmetikából is, uh-huh. Hogy le kell pucérra.
0: De akkor a kozmetikus mondta, és nem, ott nem egy férfi, nem a portás.
6: Igen, de hogy mi ezt ugye úgy kommunikálták felénk, vagy felém, hogy ez egy elvárás a résztetektől.
3: És után...
2: És egyébként meg szerintem mi egy kicsit ilyen tévúton vannak, mert szerintem túlzó. Mi ennyit nem várunk el.
0: Nem, szerintem sem. Szerintem sem. Én például most ugye lapozgattuk, ugye 2001-től 2004-ig nagyjából itt van rengeteg Playboy, és az elmúlt 2 hétben nem csináltam más, mint a régi Playboyokat lapozgatom örömmel, és mutogatok néha képeket, és szerintem simán elfogadnánk, Gyuri, azt, amit ott látunk, nem?
2: Hogyne, sőt, szerintem bátoríthatnánk is mindenkit arra, hogy az úgy frankó volt.
0: Tehát... Nézzétek meg, akinek megvan például a 2005-ös januári Playboy, 50. oldal Dennis Richards. Mondjátok meg, férfiak, hogy van ezzel baj. Ma volna-e ezzel baj?
6: De az...
0: És mutattam nektek, és ti elkezdtetek szorongani, igen. Hogy ti nem vagytok Dennis Richards, sőt, neked ugye véglegességet ígérő villanóeszközzel estél magadnak egyszer.
6: Igen, csak aztán becsaptak.
0: Igen. Na mindegy is. Szóval, nem biztos, hogy férfi elvárás, és ezt szeretnénk tisztázni, hogy ez tényleg így van-e. Szőrös hónaj zavarna bennünket, férfiakat?
2: Hát nem tudom, azért az lehet, hogy abban nem tudnék, pláne úgy engedik ellen, hogy én magam is leszedem.
0: Én is leszedem.
2: De például a
0: karom... Tegnap még ez is súlyok ne volt, és most már teljesen...
2: Ó, Telly Savalas.
0: Telly Savalas, igen. Ne kezdem elmutogatni?
3: De tényleg.
2: Ide néz.
0: A Gyuri is.
3: Tegnap már a szerkesztőségben ugyanezt történt, mutogatták a hónaj szőrünket, hogy kinek milyen van.
2: De ugyanakkor egy karszőrrel én simán megengedő lennék. Nem tudom, azzal te hogy vagy.
6: Egy női karszőrrel?
0: Igen, én is, hogy a szőke.
2: Igen, az
6: igen, ja. És nem látszik, hát pontosan.
3: Igen. Na de látod, megint az van, hogy ha szőke, tehát igen. Van egy elvárásod.
0: Igen, mert van egy...
3: Nektek mindenben van elvárás, a hónajjal, a lábszőrrel, minden szőrrel van elvárásotok.
2: De hogy... nektek is, mondjátok meg, hogy akkor nektek mi a férfi szőrrel az elvárásotok, nektek is van.
3: Nekem nagy bajom volt a férfi szőrrel, mert én úgy nőttem fel, én abból a szocializációból jövök, hogy csupaszok a férfiak. Ugye ott minden férfi úszó csupasz volt, én még soha egy szőrt nem láttam emberen. Igen. És amikor kijöttem, és megláttam a civil embereket. Én megdöbbentem.
0: Az első szőrös férfi, akivel voltál?
3: Hát a szörnyű volt.
0: És az mindenhol?
3: Nem az volt a lényeg, hogy mindenhol. Én már az, aki is voltam, hogy a lába szűrős.
0: Lába? Hát én a lábamon Szoboszlai vagyok.
2: Persze, hát erre is büszkék is vagyunk.
0: Abszolút.
2: Rá. Azt hitted beteg, vagy mit gondoltál?
3: Hát nem tetszett,
0: tehát
3: igen.
0: Tehát most engem rétegelve úgy találsz meg, hogy legfelül Rod Stewart, vagy John Bon Jovi, akkor itt ugye Szavalasz, uh-huh. Súlyog Tamás, Szoboszlai. Te hogy vagy összerakva?
2: Nagyon komoly válogatott van nálad. Ezért ebben egy akciófilm.
0: Beszéljünk szakemberrel, jó? Itt van Rádúj Kinga, ő vezető orvosi szakasszisztens és lézerspecialista a Dermát Buda klinikán. És Kinga egy tündér, én ismerem őt, és ő mindent tud erről. Nagyon-nagyon prémium vendégek járnak hozzá, és meglátjuk, hogy mit mondhat, jó? Erről a témáról. Szia Kinga, jó reggelt!
7: Sziasztok, jó reggelt! Köszöntöm a hallgatókat! Sziasztok!
0: Kinga, drága! Hát ez egy nehéz téma, mint látjuk. Jobban feszengenek a lányok, mint mi. Én most nem tudom, hogy észrevetted, de mi férfiak, mi többet vallottunk.
6: Hát ti mindent.
7: Ez így van.
0: Igen.
7: Ez így van. Egyébként rögtön, hogy a szabadba bágjak, ne haragudj meg. Télibben élnek a nők szerintem, ugye az elmúlt napokban kutakodtam egy kicsit, hogy mi a vélemény a szőrökkel, meg a szőrtelenítéssel kapcsolatban, és én azért azt a tábort kell, hogy erősítsem, hogy szerintem azért a nők fejében születik meg igazából ez a döntés.
0: Nekünk is ez volt a gyanunk.
7: Tehát ebben mellétek kell, hogy álljak.
0: De Kinga, egyébként ez most azt jelenti, hogy kutakodtál, hogy te például a vendégkörödből kérdezősködtél? Mert tudtad, hogy ez lesz a téma a rádióban?
7: Nem egészen. Ugye a vendégkörömet ismerem, hiszen kezelem őket, tehát tudom, hogy ők milyen területre, meg mit szeretnének, meg úgy egyáltalán, tehát sokat beszélgetünk velük erről. Inkább kollégák, ismerősök, internet.
0: Katinkát is megkérdezted?
7: Katinkát pont nem, Őt pont nem.
0: De hogy akkor ez a te kis apró kutatásodnak az lett az eredménye, hogy a nők sokkal inkább saját maguk és nem a férfiak által elvártság miatt és a saját igényességük miatt.
7: Kicsit huncut a dolog. Tehát én azt gondolom, hogy ha én is visszagondolok a fiatal tinédzser koromra, én azért, aki te ismersz engem, meg sokan ismernek engem, hát én azért egy mediterrán típus vagyok, tehát akarom mondani, hogy ha hagynám, akkor simán összenőne a szemöldököm. Tehát én azért rendelkezem szőre. Én emlékszem, hogy azért én is ugyanúgy szégyeltem akár a torna öltözőben, hogy na most akkor mi lesz, hogyha látnak szőrösen, ha nem látnak szőrösen, tök ciki, és akkor ez az egész innen indul.
0: De ez azért jött nálad, Kinga, mert te összehasonlítottad magad az osztálytársaiddal is ahhoz képest, láttál, vagy pasi volt már akkor.
7: Igen. Hát nem, igazság szerint akkor azért már úgy azt sugalták, mert hát az én szüleimnél is azt láttam, hogy mindenki szőrtelené, tehát nálunk is ez divat volt, hogy járunk kozmetikushoz, és akkor gyantáztatunk, vagy egyéb utómódon megoldjuk. Egyszerűen szerintem mi már ebben az érában nőttünk fel. Ami most egy nagy érdekesség, ugye, hogy a fiatalság körében azért néhány évvel ezelőtt, és akkor nem tudom, hogy emlékeztek-e arra, hogy talán a Lourdes, a Madonna lánya volt az első, aki nagyon megjelent azzal, hogy ugye akkor én most nem is tudom, hogy bajuszt, vagy
0: Honnan kutya volt.
7: És akkor ő valahogy elindított egy ilyen mozgalmat, tehát most megint teret nyer azt, hogy a hölgyek egy bizonyos része amellett áll ki, mint feminizmus, hogy oké, én szőrös vagyok, ez hozzátartozik az én testemhez, és akkor ők nem szőrtelenítenek. Ez megint egy érdekes kérdés.
0: Igen, mert a Gyuri, és mindenki nem csak a Gyuri, mindenki tőlem kérdezi, hogy én még már abban a korban éltem szexuális életet, amikor még nem volt ez feltétlenül elvárt. Tehát még akár egy Lourdes is szóba jöhetett volna.
7: Jaj.
0: Ezt akarom mondani, hogy nekem az akkor a természetes volt, hiszen nem láttam én sem mást. És akkor most itt a mikorról beszélünk, talán 80-as évek végéről, mondjuk így. Tehát, vagy 90-es évek eleje. Tehát, hogy akkor ez volt a természetes, a hónaj szőrtelenítés az Amerikában már nagyon divott, de ha emlékeztek Nénára, az 99 Luftballon énekesnőjére, és megnéztek egy élő koncertfelvételt a 80-as éveiről, amikor ez a dal született, ott tapsoltatja a közönséget, na halló!
2: Igen.
0: Ott na halló! Aztán két cocker spaniel.
2: Integet.
0: Igen.
7: Hát igen.
0: Na most akkor nem... Kinga, bocsánat, akkor most folytasd.
7: Visszakanyarodva csak egy mondatra, én azt gondolom, egész egyszerűen igazából lezárva ezt a kérdést, de akkor ti most férfiak, akik ott ültök, akkor mondjátok, ha ez nem így van. Tehát én azt gondolom, hogy amikor esetleg oda kerül egy randevú, és ott tartotok, én azt gondolom, hogy nincs az a férfi, akit egyébként zavarna, vagy emiatt azt mondaná, hogy na én most itt felállok és elmegyek.
0: Attól függ mi? Vagy van? Attól függ mi? Tehát, hogy az, azért az nem mindegy, hogy minden most nem akarok itt mondani dolgokat, mert itt csomó ismert ember szőrzetével.
7: Maradjunk az intim terület.
0: Az intim terület, de ott sem mindegy, hogy mi. Tehát, hogy maga egész, tehát, hogy Costa Rica, vagy ugye egy kis, ahogy szokták mondani, leszállópálya, mint a jakabszállási reptér. Tehát, hogy azért az nem mindegy. És ezt viszont én akarom tőled kérdezni, hogy ez kezd visszajönni, mert ezek a régi playboyokban, amiket látok, azért az tök cuki. Tehát az nincs, nem hogy baj nincs, hanem aranyos. Tehát, hogy ez van még? Te látsz hetente több tizet.
7: Többet is akár. Ritka, tehát inkább a teljes intim kezelését szokták kérni, de egyébként van még, és hozzáteszem, amúgy szerintem is nagyon szexi volt, én is nagyon sokáig ezt nagyon szexinek tartottam, a leszálló pályát. Tehát lehet ezt azért nagyon kulturáltan is csinálni, én úgy gondolom.
0: És Kinga, szerinted ez trend és divat kérdése, és ahogy a ruházkodás divatiparban jönnek vissza régi trendek, hogy ez újra változhat, vagy ez csupán egy irányba ment el, és ez itt is marad, és marad a kopasz csupasz.
7: Biztos, hogy nagyon vegyes. Tehát biztos, hogy be fognak sokan állni a mögé, a mozgalom mögé, mert egy teljesen más generáció növekszik föl, ők teljesen másképpen gondolkodnak mindenről gyakorlatilag. Tehát elképzelhetőnek tartom, hogy lehet, hogy megint elfogadott lesz az, hogy nem vagyunk teljesen csupaszok, de többségében én azért azt gondolnám, hogy ma még higiéniai és egyéb okok miatt, meg hát esztétikailag is azért mindenki inkább a teljes szőrtelenítés mellett dönt.
0: Jó, most mindenki ugye arra gondol, amit én is kérdeztem Tony Curtistől Marilyn Monroe-val kapcsolatban, de azért ugye vannak más testrészek is. Sőt, szerintem ne is azokról beszéljünk, kéz, láb, hónaj, túl vagyunk rajta, a férfiakról. Hozzád járnak-e férfiak?
7: Járnak, igen. Járnak férfiak. Van olyan is, aki az egész testét kéri, hogy szőrtelenítsük. Általában a hátból, hátterületről indul az egész. Tehát az első, ami őket nagyon zavarja, az a hát.
0: Az a hátszőr, ami érthető egyébként, nem? Tehát az...
7: Ami érthető, ez nem újdonság, igen. Tehát nekem apukám is járt annól gyantáztatni, soha nem fogom elfelejteni nyaralás előtt, hogy úristen, ezt szedjék le, majd belehalt. Tehát ehhez képest azért egy lézeres szöltenítés azért sokkal kellemesebb és tartósabb.
0: A te fegyvered a lézer, vagy a gyanta is?
7: Nem, én csak a lézerrel szoktam szörteleníteni. Én abszolút mindenkinek

0: Ha hosszú a szőr, akkor nem fog hatni a lézer, tehát hogy nem a szőrbe szeretnénk a lézerfényt elnyeletni, tehát nem azt célozzuk, hanem a szőrtűszőt szeretnénk stimulálni. Ehhez pedig le kell vágni a szőrt. Tehát minél rövidebb, annál...
1: De várjál, hát azért biztos, hogy vannak olyan pasik is, de nők is, most hogy fogalmazzak finoman, akik mondjuk azon a kezelő asztalon megfordulnak és hason fekszenek. És igen, aztán azt mondják, hogy most ott...
0: Így van, hát az intim szőrtelenítése nálunk itt a klinikán, abban benne van a nevezzük, mondhatom úgy, hogy popitosz.
1: Ha ez egy görög szó.
0: Egy popitosz, ezt el kell, hogy mondjam, hogy a bonyai doktornő.
1: Igen, de és akkor...
0: A Katinka lánya hívta így, és azóta mi nagyon aranyosan így hívjuk, hogy popitosz.
1: A popitosz. Szóval a popitoszba bele lehet lőni?
0: A popitoszba bele lehet lőni, ami nagyon fontos.
1: De ott nem tudom neked előborotválni, érted?
0: Miért nem tudod? No. Miért nem tudod? Mert... Hát este szépen fölteszed valahogy a lábadat, és valamilyen
2: pulcsúrában
0: leborotválod.
1: Állva, vagy hogy? Hát
0: ebben
1: Gyuri, te hogy csinálod?
0: Én nem szoktam. Mestere.
1: Ki a mester? Ki a mester, Kinga?
0: A nők a mestereket.
1: Jaj, a nők a mesterek.
0: Hát nekünk is, ha mi is meg tudjuk oldani, ti is meg tudjátok oldani.
1: Tényleg, Anett?
0: Ez az egyik lábad, különböző pozitúrákból, és akkor valahogy levágod.
1: Anett még 2017-ben megvette az első ilyen Philips ágyút. Ő azzal véglődte magát. Ma még az tart nála, vagy már nem szerinted?
3: Én is tudok válaszolni.
1: Kinga, de mit, a popitoszba lőttél, Anett?
3: Nem.
1: A Philipsnel nem?
3: Nem.
1: Nem?
3: Én nem tudtam, hogy lehet.
0: Ami nálunk fontos, de úgyis nagyon viccesek vagytok, tehát ami nálunk fontos, nálunk egy olyan lézer van, amiben a hűtés, tehát van benne egy hűtőrendszer, ezt egy gáz adja. Na most a user manuálban, amikor mi tanultunk, meg a képzésen is elmondták, hogy ami nagyon-nagyon fontos, hogy amikor ott lövünk, nem szabad pukizni. Mert hogy akkor begyulladhat.
1: Hát hogyne? Hát én azt csináltam öngyújtóval. Hát azt nem tudjátok? De ez tényleg így van.
2: Egészen átfogó szakmai képet kapunk erről a popitosz ügyről.
1: Gyerekek, Tony Curtis és Rádúj Kinga. Két szakemberrel beszélgettem életemben erről a témáról. Kinga, és akkor és a férfiak maguk miatt teszik, tehát csak ez a hát, vagy vannak akik tényleg ezt a tök csupasz, mint az úszók, amit az Évi mesélt. Popitosszal minden
0: persze,
1: együtt.
0: Ők is vannak, amúgy nagyon érdekes, hogy a férfiak kevésbé kérik az intim területet, tehát sokkal inkább például, ami új vonal, az a nyak, a nyaknak a szőrzetének az igazítása, uh-huh. Az nagyon, még a nyak hátul nagyon zavarja őket. Erre nem tudok válaszolni feltétlen, hogy most ez sportazók a teljes szőrtelenítés. Igazából nem szoktam
1: világos
0: a témát, mert
1: persze, mégis az ő dolguk. Kinga, hát ez nagyon-nagyon körültekintő volt ez a kis beszámoló. Nagyon szépen köszönjük, további jó munkát neked.
0: Mi köszönjük. Nagyon köszönöm a hívást. Szép napot nektek.
1: Neked is. Szia. Rádúj Kinga, vezető orvosi szakasszisztens és lézerspecialista a Dermár Buda klinikáról.
3: Imádnivaló volt.
1: Kinga Cuki. Én ismerem őt.
2: És tényleg nagyon-nagyon szemléletesen beszélt erről a dologról, úgyhogy Évi, most már el tudunk indítani a nyárba téged. Most
1: Évi, 5 percig minden. Leborult a karjára, nem akart részt venni ebben a beszélgetésben.
2: Ezért valahogy a popitosz szó elhangzott, és Évi elmenekült az asztal alá, igen.
1: Gyerekek, mindent megtudtunk. Hát ez egy felvilágosító rádióműsor olyan értelemben, hogy ebben semmi nem volt.
2: Merre halad a világ? Erről beszélgetünk.
1: És ami nagyon fontos, ugye itt a kiinduló kérdésre maga Kinga adott választ, hogy nem, neki is az a tapasztalata, hogy nem elvárás alapon történik ez a nőknél.
3: Igen, de nem lenne kiábrándító, ha mondjuk...
4: Ugyanez jutott eszembe.
3: Ott jelenünk meg, mit tudom én, hogy van rajtunk igen. Szőr. Engem mindig ezt feszélyez.
1: De nem érted, pont de itt van. A 2005-ös Playboy, akkor a 90-es évek, amiről 80-as, 90-es évek Magyarország, ott azért éltek a fiatalok ugyanúgy ilyen-olyan életet, bocsánat, és semmi bajuk nem volt, tehát ez egy trend. És a trend miatt érzitek ti, hogy kilógnátok a sorból, de nem nem azért, mert mi várjuk el.
3: Igen,
1: mert ma már lehet, hogy elvárjuk, mert mi se találkoztunk másra, Gyuri, nem is találkozott senki. De hát, te kivel találkoztál?
2: Hát a 2005-ös Playboy-osokkal azért találkoztál.
1: Azért találkoztál, persze, jó, persze, jó, jó, persze. Jó, jó.
2: És én egyébként a magam részéről nagyon bírom, tehát hogy én támogatom
1: okay.
2: ezt.
4: Oké, okay, de egy nénával találkoznátok, azért azon kiakadnátok?
1: Ma már nem, de én találkoztam.

0: képzeld
1: el. Jó, van, értem, hogy találkoztál, de most.
0: Ma már igen.
2: Attól függ, milyen buliban találkozunk.
1: Ja, hát neked igen. Tehát éjfél után neked mindegy.
0: Na jó, drága hölgyek, hozzátok fordulunk, meséljétek el, hogy nektek milyen, tehát nektek nőknek milyen elvárásaitok vannak a pasitokkal szemben szőrtelenítés terén. Jó? Hallottátok, hogy nem kell mindent olyan nagyon-nagyon durván megfogalmazni, mi nagyon szépen fogalmaztunk, görög szavakkal, ismert emberek szőrzetével vontunk párhuzamot, tehát nyugodtan kifejezhetitek ti is magatokat így szépen, de tényleg érdekel bennünket, hogy milyen elvárásaitok vannak a pasitokkal szemben. Szőrtelenítés terén 0620-22-22-122.
3: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
6: Mi?
7: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17.000 belföldi szállás bomba jó áron!
5: Ugrunk egy bombát!
7: Szállás.hu. Úgyis te...
3: Eseti megoldás. Tűzoltó munka. Én a hosszú távú megoldást keresem. Potemix. A lenyugó napnak is van ereje. Étrend kiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
8: A Metásit bemutatja. Campus Fesztivál. Július 22-e és 26-a között Debrecenben. Armin van Buuren, Scooter és 250 további fellépő. A mainstreamtől az undergroundig. A debreceni Nagyerdőn 5 csillagos fesztivál helyszínen. Július 22-26. Campus Fesztivál. Debrecen.
9: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
11: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
12: Ne várj, használd az Urzinolt!
11: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
13: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
11: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig, mindenhol.
14: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
10: A reklám után...
3: Hírek a Retro Rádióban.
15: Még lehet módosítani az egyetemi szakok sorrendjén. Szlovéniában tűzgyújtási tilalom lépett életbe. Egyelőre nem tér vissza a nagy meleg. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Jobban ráláthatunk ezen túl a vonat késésekre. A MÁV az eddigi összevont adatsor helyett ismét részletesebben közli minden hónapban a késési statisztikákat, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kifejtette, ettől a vonatok nem járnak majd pontosabban, az adatok sem javulnak egyik napról a másikra, de egyértelművé teszik az utazók számára, hogy nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a problémákat. Már csak holnapig lehet változtatni a választott szakok sorrendjén az E-felvételiben. Erre egyetlen alkalommal van lehetőség, új képzést pedig már nem tudnak beírni a jelentkezők, figyelmeztet az oktatási hivatal. Az egyetemre főiskolákra készülők szintén július 9-éig pótolhatják, amíg hiányzott dokumentumokat. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik majd ki. A turisztikai szezonban megnövekszik a forgalom az autópályákon, ebben az időszakban nagyobb a baleseti kockázat. Ezért fontos, hogy veszélyes helyzetben azonnal tudjunk cselekedni. Balesetnél a legfontosabb a 112-es segélyhívó használata és a biztonsági folyósok kialakítása a strádán. Hívta fel a figyelmet Vad Róbert, rendőr alezredes.
6: A balesetek jelentős része a követési távolság be nem tartása és a szabálytalan sávváltás miatt következik be. Fontos tudni, hogy amennyiben baleset történik, a 112-es segélyhívás nem lehetőség, hanem kötelesség. A strádán közlekedők figyelmét felhívjuk, hogy a megkülönböztető jelzést használóknak helyet kell biztosítani úgy, hogy a belső, tehát a bal szélső forgalmi sávból szorosan a sáv bal szélére kell húzódni. Az egyéb sávokban közlekedőknek a lehetséges mértékben jobbra kell húzódni, tehát egy folyosót kell kialakítani.
15: Országos tűzoltási tilalom lépett életbe Szlovéniában, a tartós hőség és a csapadék hiány miatt ugyanis fokozott az erdőtűz veszélye. Tilos a természetben tüzet gyújtani, égő vagy izzott tárgyakat eldobni, vagy bármely olyan tevékenységet végezni, amit tüzet okozhat. A tilalom a tábortüzekre, kerti égetésre és a tűzijátékokra is vonatkozik. Egy hideg front miatt felhősebb idővel indul a nap, és néhol kisebb esőzápor is előfordulhat. Napközben azonban felszakadozik a felhőzet, és a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék délután már nem valószínű. Az északnyugati szél viszont erős lehet. 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők. Néhol futózáporok is kialakulhatnak. Most úgy tűnik, hogy napsütéses időt ígérnek péntekre.
3: Retro Rádió közlekedési hírek.
15: Munkavégzés folyik az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, Lajos Mizsénél a 74-es kilométernél forgalomkorlátozásra és 2 kilométeres torlódásra kell készülni. Tudtuk meg az Útinform-tól. Közben a 26-os főúton Berente átkelési szakaszán két autó ütközött össze még a reggeli órákban. A 17-es kilométernél a forgalom félpályán halad. Élénk a forgalom a Budapest környéki utakon. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-as autóúti pontoktól befelé, valamint a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Leányfalú és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól és az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába is. Vezessenek körültekintően.
16: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 39 elmúlt egy perccel. Az a helyzet, egyébként nagyon jól fogalmaznak helyenként a hölgyek, de az a helyzet, hogy teljesen eltérő. Tehát, hogy nem az az elvárás feltétlenül, talán korosztályfüggő is egyébként. Hogy mi az elvárás a férfiakkal? Szemben. Igen, erről beszéltünk. Nem elvárás, de a csubatka nem kell senkinek, ne rinyáljon. Tehát nem elvárás, de hogyha a csubatka, akkor ne rinyáljon. Ez egy finom férfi. Remélem nem haragszik meg az exem, hogy így bemondatom a rádióba, de én nagyon szerettem, amikor vadnyuszira meghagyta odalent. Üdv a te örök oposszumod. Oké. Okay. Oh. Ski, hihetetlenek vagytok, nincs még egy ilyen rádióműsor, mint amit ti varázsoltok. De aranyos vagy, köszönjük. Sziasztok, 35 éve dolgozom a kozmetikai iparban. Ez egyébként egy férfi írja. Az akkoriban a nők kezdték el nem a férfiak nyomására a szőrtelenítés gyantázást. Eleinte nem is a csupasz pisztoly volt a sláger, volt a háromszög, a kifutópálya, a bajuszka, és különböző minták, majd idővel jött a teljes gyanta. Ezután jött a hátsó fertá is, a férfiak gyantázása viszont már inkább a nők igénye alapján alakult ki, eleinte a sportolóknál, majd lassan mindenki irányába. Üdv nektek, Varga Attila!
2: Na, Attila egy egész komoly szőrtörténelmet írt nekünk.
1: Szőrtörténelem, és 35 éve dolgozik ebben az iparban, tehát ő tudja a motivációt.
3: És tudja azt, hogy hogyan alakult ki.
2: Igen, és már a leírásából is, amit beszéltünk adáson kívül is, hogy itt szépen a fantázia is egyre húzódott vissza, és már tulajdonképpen ez azt mutatja, hogy már a mintázatok eltűntek, fantázia is eltűnt a dolgokból. Egyszerűen simán ennyi.
1: Igen. Jézusom, de bolondok vagytok, potyognak a könnyeim, Kingát imádom, ha nem is Popitos témában járok hozzá, üzeni Kata.
2: Vigyázzatok, amit a lézerre mondott, vigyázzatok.
1: De attól rettegni fogok, hogyha egyszer szembesülök vele.
2: Bele ne dörrencs a lézerbe, mert...
3: Ne
2: hát! Évi is ott retten, meg nagyon ott az arcán.
1: Mindenki, hát nyilván.
3: Hát én nem tudom, 8-12 óta rettengek.
1: Én ezt nem mertem még. A férfi legyen csupasz mindenhol. Egyszer megismerkedtem egy fickóval, beült a kádba, és azt hittem, hogy pompom ül az ölében. Szörnyű volt, puszi Moncsi.
2: Júj, ez kemény.
1: Hát a víz meg is emeli, és akkor szétdobja a frizurát. Nem?
2: Abban lesz ilyen hínáros hangulat, igen.
3: Néha olyan jó a képleírásod, de ebben a témában annyira durva, hogy mindent látok.
1: Sziasztok, szerintem mindenki legyen természetes. Csupasz csiga nem menő. Üdv, Ildikó. Pont az ellenkezője. Sziasztok! Én jelenleg nem látom a boilerentől a korabeli Jackson 5 frizurát. Ez egy férfi írta véletlenül.
2: Nyilván. Küzdelmei vannak szegénynek a mindennapokban.
1: Sziasztok! Hónaj csupasz, intim, rövid, sportos, a többi, ha nem majomszerű, maradhat. Chanelos Éva. Hónaj csupasz, intim, rövid, sportos, a többi, ha nem majomszerű, maradhat.
2: Évi, mi a vélemény?
3: Egyébként maradhat, ez igen.
1: Ez így oké, okay, neked?
4: Igen, nincs vele gond. Csak ne legyen tényleg igénytelen.
1: Sziasztok, kedvenceim! Kozmetikusként jött egyszer egy nénám, rábeszéltem a majdnem csupasságra, gondolván, hogy fog örvendezni a férj. Hát megüzente, hogy soha többé nem erjen, mert letöri a kezem. Isten bizony, ez volt az üzenet. Imádás nektek, Júlia.
4: Szegény.
1: Vannak itt férfiak, csak őket nem olvasom be, természetes, ott az... Tehát, hogy akkor...
2: Éreztem valahogy, hogy pont ez az a téma, amiben ragadnak azért az SMS-t.
1: De ezért nem is kérdeztük őket.
2: Igen.
1: Szőr mindenhol, férfias, ezt üzeni egy nő. Szőr mindenhol. Uh-huh. Aztán, sziasztok, az első években nagyon ügyelt a párom, hogy mindig sima legyen odalent, ami tetszett. Viszont mióta házasok vagyunk, nem minden nap borotválkozik, és nagyon bejön. Ha rövidebb, ha picit hosszabb is, engem egyáltalán nem zavar, és nem várom el, hogy mindig borotvált legyen. Hozzáteszem, én is ellustultam a házasság után, és őt sem zavarja, ha hetekig szőrös vagyok lent. Bármilyen nemű is írta ezt, ti így vagytok jól.
2: Igen. Vagytok? És tényleg nem tőlünk indulnak ezek az elvárások.
3: Igen. Ne lehess fel mindig magad, Gyuri.
2: Ne, mert az egész férfi nemet képviselem.
3: Jó.
1: Marci írja, sziasztok, elmúltam 70 éves. Imádom a kopasz, de szőrös testű férfit. A vállán és a hátán viszont ne legyen egy szál sem, mert az már majmos. Puszi. Marci 70 éves, tehát kopasz legyen a feje, és aztán legyen szőrös mindenhol, csak ne legyen majmos. Hát, hát is.
2: Mit mond a CV? Egyezik a véleményetek, az ízlésetek a 70 évesen?
3: Nem egyezik az 70 évesen.
1: Jó, nem. Ez a kérdés, hogy én ezt most próbálom, ez persze nem egy kutatás, társadalmi rétegre, vagy inkább korosztályra lehet ezt lebontani? Igen,
2: lehet, hogy ez egy generációs kérdések. Jó, amit igen. gondolsz, szerintem is. Lehet.
1: De most szerinted mezőtúron több a szőr, mint mondjuk a Kopaszigáton?
2: Pénzt mernék rá tenni. Kell, nem is keveset. Szerintem azért, mert ott mások a trendek, a tendenciák. Lehet, hogy nem annyira követik azt, ami éppen vagy teljesen új és aktuális, nem?
1: Mert megszűntek a lapok? A Metropol? Nem csak, hogy mi az ablak a világra. Ezt a...
3: Hát ez volt! Hogy nem látnak semmit!
1: Mi?
2: Erősebb a hagyományőrzés, mint a Kopaszigáton. Érted?
1: Ja, most miért Kopaszigátot mondtam?
3: Hát teljesen mindegy, mondhattál volna, csak annyit, hogy Budapest.
1: Azért ott sem mindegy. Ott sem mindegy, hogy a Hős utca, vagy a Hősök tere.
2: Rajt dolgozik.
1: Igen, nem mindegy.
3: Nehéz.
2: Freudi kép volt ez, igen.
1: Hát jó. Oké, jó. De azt is kérdeztem, hogy az olajág otthonban több a szőr, vagy a Móricz Zsigmond gimnáziumban? Most már nem mersz megszólalni?
2: Nem,
1: senki
2: már? Most már kimaradok.
1: Hangcsapdát játszunk.
2: Furcsa lenne ebben szakértőként, nyilvánulnék meg.
1: akkor a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen.
2: Vagy az olajág?
1: Vagy az olajág otthonban.
2: Nem vagyok kompetens.
1: Játszunk egy hangcsapdát, jó?
3: Jó, játszunk.
5: Én öltműtöm a őcás, nem azt mondjuk, ahol én kéret, ígéret, érdezt, a fiohány zesze. Én azt tudom, a pélőkön.
1: Annyit tudok segíteni, hogy ma szóba került a neve. Felmerült a neve.
2: Oké.
1: Okay. Ennyi. 0620 22 22 122.
0: Ez a Bocskor, a Retro Rádió.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: 9 óra lesz 3 perc múlva. Sok időnk nincs, de lejátsszuk ezt a játékot mindenképpen, és Tünde van velünk ma reggel. Hello Tünde, jó reggelt!
3: Szép reggelt, sziasztok, jó reggelt!
2: Jó reggelt! Tünde drága, hol vagy te otthon?
3: Én Budapesten.
2: Budapesten élsz, Budapesten laksz, mivel foglalkozol?
3: Szerkesztő vagyok.
2: Szerkesztő, tehát újságnál vagy? Tehát
3: igen,
2: a médiában?
3: Igen, hát nem a médiában, szaklapot szerkesztek.
2: Na, az jó. És ez a szaklap, ez működik, ezt eladják, ez papírformátumú?
3: Nem, ez online formátumú, és hetente háromszor jelenik meg.
2: És mi a szakterület?
3: És belső szabályozásokat tartalmaz munkavállalók részére.
2: Aha, oké. Okay. Izgalmas munka?
3: Nagyon, én nagyon szeretem. 23 évet csinálom, úgyhogy imádom.
2: Wow, tök jó. Tünde, köszi, hogy elmondtad, játszunk egyet, és talán hallottad azt is, hogy azt mondtam, hogy az ő neve ma már felmerült, elhangzott a műsorban, de mutatom először a hangot, jó? Tessék.
3: Köszönöm.
2: Ki lehet ő?
3: Hát tippelni szeretnék első körben.
2: Akkor táncolt körbe. Táncolt körbe egy picit.
3: Dr. Bonyai Katinka.
2: Nem. Abból gondoltad, hogy elhangzott a neve?
3: Nem, a hangja alapján gondoltam.
2: Nem ő.
3: Szoktam mindig hallgatni őt, és azt gondoltam,
2: hogy... De sajnálom. Ráadásul ugye nálunk, bár nem egyszer volt helyettesíteni egy egész, majdnem egy egész műsort végigcsinált itt velünk, de amúgy ő telefonon szokott bejelentkezni nálunk, és ez a hang, ez nem telefonos hang, ez nem ő, sajnálom.
3: Én is sajnálom, de köszönöm, hogy bejuthattam legalább a játékba.
2: Tünde, köszönöm. Annyira segíteni, szerintem túl gyors voltál.
4: Igen.
2: Ha elkezdted volna picit körbe táncolni, körbe járni, hogy mit tudom én, az orvosi, vagy a nem tudom milyen, és akkor mondtam volna, hogy nem, akkor tanácstalan lettél volna, de hát, ha rávezetünk, igen. De most így nem megy.
3: Nem jött be, azt hittem. Legközelebb
2: így van. Köszi, Tünde.
3: Nagyon kedvesek vagytok. Köszönöm szépen, további szép napot.
2: Neked is, szia.
3: Köszönöm, szia.
2: Olyan aranyos, és nem tudunk ajándékot adni, akkor úgy sajnálom, a bunkóknak adunk, és nekik meg nem.
5: Senki ne vegye magára, akinek
2: senki,
5: nem inge.
2: Senki. Nem azt mondta a Gábor, hogy mindenki bunkó, aki kapott.
5: Ne, dehogy is.
4: Nem azt mondtad. Nem. Senki nem.
2: Hanem az elmúlt 10.
5: A többi fellélegezett.
2: Nem, vicc volt. Nem. Jó, jövünk vissza, és agrárszerdázunk a Vokcival. Képzeljétek el, a permetezés, aminek én nagy barátja vagyok, én nagyon szeretem a permeteket, a vegyszereket, egyszerűen kitűnőek, hasznosak. Mi van?
4: Hát
2: azért... Jó, a kamion is mindig azt mondta, hogy nem lennénk kamionos, vagy nem lenne paraszt, akkor nem lenne a városi, meg nem lenne... Én meg azt mondom, nem lenne permet, nem lenne gyümölcs a szádban.
4: Jó, értem most már. Így sokkal jobban értem, amit mondtál.
2: Na.
5: És ehhez képest akkor nagyon fog szörülni ennek, mert a permetezés új generációjáról beszél a János. Ez a
2: ami fény... nem vegyszeres?
5: Így van, ez a fénypermetezés.
2: Komolyan?
5: Aha.
2: Fényel?
5: Izgi lesz.
4: Maga alatt van.
2: Nem, mert ugye a permetezés az mire való? A permetezés arra való, hogy rovarokat és gombákat és más kártevőket távol tartson a haszonnövényektől, ugye? Ez a permetezésnek a célja.
5: És hogy ez hogyan zajlik majd fényjel, ezt én sem tudom még elképzelni amúgy, de azt mondja János, hogy ez minden megold, ami most probléma.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. 120 kilós vagyok, kopasz és sírok.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
8: Nyerj S-büdzsé babzsákfotelt és nézd kényelmesen a mérkőzéseket. Vásárolj június 25-e és július 15-e között Spár vagy Interspár üzletben legalább egy S-büdzsé terméket. Használd a MySpár appod, majd töltsd fel a digitális blokkod, hogy megnyerd az S-büdzsé babzsákfotelek egyikét. Részletek nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés! Már 35 éve.
1: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmodd meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
8: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval? Akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Néha csak annyi volt a vágyam, hogy végre feltehessem a lábam. Ez lenne a nehéz lábérzés. Hogy a vénás keringésem támogassam, a Vendobrexont választottam. A gyógynövény kivonatokat tartalmazó étrend kiegészítő kapszula hozzájárul az egészséges vénás keringéshez és a normál mikrokeringéshez, hogy könnyű lábakkal léphessek tovább. Vendobrexon a Goodwill farmától.
12: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
13: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárasságra. Ti ismeritek?
14: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
15: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
14: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére.
16: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
17: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
18: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
19: Megbukott a vizsgálaton az USB töltők 80%-a. Nőtt az érdeklődés a használt autópiacon. Hidegfront frissíti fel a levegőt. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Társadalmi egyeztetés indult a megye elnevezés visszaállításáról, szombatig véleményezhető a tervezet. Ez szerint vármegye helyett ismét a megye, főispán helyett pedig a kormány megbízott elnevezést térne vissza, miközben a közigazgatási rendszer felépítése nem változna. A kormány honlapján közített hatásvizsgálat alapján a névváltoztatásuk mintegy 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Nem biztonságos a vizsgált USB-töltők 80%-a. A fogyasztóvédők idén mintegy 200 féle terméket ellenőriztek műszaki áruházakban, szakkereskedésekben, ázsiai kisboltokban és webáruházakban. Az első ütemben a 92 eszköz közül 74 nem felelt meg az előírásoknak. Folytatódik az iskolai bántalmazás és a függőségek elleni küzdelem a hazai oktatási intézményekben. A következő tanévben megújult formában tér majd vissza a Déri Népprogram Ne Bánts Világ elnevezésű országos kampánya, hogy drámapedagógiai és színházi eszközökkel segítsen a diákok mentális és fizikai egészségének megőrzésében. A részletekről Imre Soltész Daniellát, a program vezetőjét kérdeztük.
20: Rengeteg fejlesztési javaslatot szedtünk össze, ebből alakult ki ez az új struktúra. 5 különböző modult fogunk érinteni. Az online bántalmazás, test és lélek egyensúlya, egészséges életmód, iskolai bántalmazás, tehát minden olyan témát, ami a prevencióval kapcsolatos. A pilot időszakban 40 témanapot tartottunk, több mint 10 000 diákot értünk el. Az új struktúra egy picit más lesz, minden iskolában legalább 2 alkalommal eljutunk. A cél, hogy a diákok egy egészségesebb iskolai környezetben lehessenek.
19: Élénkült a használt autópiac júniusban, éves összevetésben 19 ezerrel többen érdeklődtek, derült ki egy szakportál felméréséből. A júniusi statisztikák szerint a meghirdetett autók átlag életkora és futás teljesítménye is csökkent, minőségi javulást figyeltek meg a kínálatban. Évről évre nő az elektromos és hibrid autók iránti kereslet, utóbbiaknál 57%-kal. Egy hideg front miatt felhősebb idővel indul a nap, és néhol kisebb esőzápor is előfordulhat. Napközben azonban felszakadozik a felhőzet, és a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék délután már nem valószínű. Az északnyugati szél viszont erős lehet. 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők. Néhol futózáporok is kialakulhatnak. Most úgy tűnik, hogy napsütéses időt ígérnek péntekre.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
19: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya és az M0-ás autóút csomópontja között kialakított terelésben folyamatos a szakaszos lassulás, torlódás nagy részt a külső sávban. Annak, aki autóval van is Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. Közben az M5-ös autópályán Röszke felé Lajos Mizsa térségében munkavégzés folyik. A 74-es kilométernél forgalomkorlátozásra és több kilométeres torlódásra kell készülni. Élénk egyébként a forgalom az M3-os autópálya bevezető szakaszán, az M0-ás autóúti csomóponttól befelé is. Olvasható az útinform.hu-n.
0: Sporthírek a Retro Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Hihetetlen fordítással jutott a negyed döntőbe a címvédő Argentína a labdarúgó világbajnokságon. A dél-amerikaiak már 2-0-ás hátrányban voltak Egyiptom ellen, ráadásul Lionel Messi büntetőt is hibázott, mégis talpra álltak. Később aztán Messi volt az egyik argentin gólszerző. A negyed döntőben Svájc lesz az ellenfél, a helvétek gól nélküli 120 perc után 11-esekkel búcsúztatták Kolumbiát. A negyed döntők további párosításai Franciaország-Marokkó, Spanyolország-Belgium és Norvégia-Anglia. A leghamarabb a francia-marokkói párharc dől el. Magyar idő szerint a holnap este 10-kor kezdődő találkozón kiderül, hogy melyik lesz az idei VB első elődöntős csapata. Az elődöntőket jövő kedden és szerdán rendezik. A bronzmérkőzést szombaton bonyolítják le, a mindent eldöntő találkozót, azaz a finálét vasárnap játsszák New Yorkban. Köszönöm a figyelmet, a labdarúgó VB híreit Bányász Árpád hallották.
21: A sporthírek támogatója a Rijszab Chips.
22: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 9 óra 14 perc van most, jó reggelt újra, szevasztok drága hallgatók, Hero Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: És Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Jó reggelt, Anett.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Még mindenki ezzel van elfoglalva, leszálló pálya, ilyen bajusz, olyan izé, mindenki írja a magáért, a csupasz izé, az én szőrös pasim, az én szőrös nőm, az én csupasz nő, tehát mindenki ezt írja, hogy, és mindig az a legjobb, ami neki van. Ez legyen is így, ez így nagyon-nagyon helyes, de megint csak azt mondom, mint minden másban, hogy azért, mert valaki más, azért ne ítéljük el, hanem fogadjuk el, hogy ő pedig úgy szereti.
1: Így van.
0: Így van. Jó, ennyit erről, és jöjjön az Agrárszerda Bokcival.
4: A világ egyik felét biztosan gyűlöli, de a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? Vonalban
0: Hello, Vokci! Jó reggelt!
5: Hello. Boldog jó reggelt mindenkinek! Sziasztok!
0: Hello! Jaj, Vokcikám!
5: Tegyük hozzá, hogy végül is a különbözőség az, ami összehozza a férfit és a nőt. Tehát, hogyha teljesen csupasz egy férfi, és azt szereti egy nő, akkor ott azért gondok vannak. Ez csak úgy figyelmeztetésképp.
0: De miért? Azért, mert te szőrös vagy. És ezért mondom.
5: Nem azért, nem, semmiképpen nem azért, hanem ez sokat, hogy is
0: van. Hát ez nem igaz, hát még marad különbözőség férfi és nő között, attól függetlenül, hogy csupasz.
5: Minél jobban hasonlít egymásra a férfi és a nő, pontosan egyébként ez teszi tönkre a világot, elmondom neked, most, hogy mi az, ami miatt gyakorlatilag teljesen megy tönkre minden, hogy ez, hogy is mondjam, ez is uniformizálódik. Tehát egyre inkább...
0: A különbözőség is uniformizálódik, ez igaz?
5: Így van, pontosan erről van szó. Na és ebből van az, hogy egyre rohadtabb a párválasztás, és egyre rosszabb a, hogy is mondjam, a kapcsolat. Na...
0: Ezt de, most így nagyon durván itt hagytad.
5: Én azzal értek,
0: ezt az infót.
5: Azzal értek egyet, aki azt mondja, hogy legyen szőr a férfin, de tényleg ne legyen majomszíri. Tehát hátvál, stb. Ott tényleg gáz van. Tehát,
0: de hogy lehet ilyet mondani, hogy te, ha azt mondod, te megmondod, hogy mi a jó? Tehát, hogy te is azt mondod, hogy hol lehet a férfi szőrös. Ott igen, legyen szőrös, ahol akar. Meg amit el tud fogadtatni a nőjével.
5: Bocsi, én már itt tartok, sajnálom. Egyébként...
0: Mármint hol?
5: Tedd a szívedre.
0: Ma hol tartasz?
5: Ott tartok, hogy mindig igazam van.
0: Ja jó, azt ismerem én is. Én is kezdek itt tartani.
5: Nehogy már.
0: Nehogy már elkezdjük vitatkozni.
5: Nehogy már
0: megérvelnünk
5: egyet.
0: Jó, ez ismerős.
5: Az más, hogy néha megjátszuk azt, hogy engedünk.
0: Így van,
5: így van. Különböző véleményeknek. Persze, meghallgatjuk őket, de megvan a véleményünk. Na, ezzel persze szereztem meg itt egy csomó ellenséget, de hát ki nem. Na, gyerekek. Állati óriási élményem volt, ezért ezt el kell mesélnem nektek. Kerti élmény. Kerti. Jó. Szóval, a helyzet az, hogy új szomszédunk van, képzeljétek el.
0: Mi van a régivel? És, csak nem el távozott.
5: Nem, ja, szoktak, igen, néha. Nem nagyon kérdezősködök, de sokáig nem jön ki, akkor tudom, mi lett vele.
0: Aha.
5: A lényeg az, hogy... Úgy általában a szomszédaimról már nem nagyon beszélek, mert mindig valami kárt tesznek akkor a környezetemben, hogy nehezen tűrik a kritikát.
0: De ezt az újat, ezt bírod?
5: Hát ilyen, de ilyen nincsen, képzeld. Én nem is gondoltam, hogy ilyen létezik, hogy valakinek megjelenik egy ilyen szomszédja. Az előző sem volt rossz, az klímaszerelő volt, az egyből megcsinálta a klímámat, és... ami tudod, a kutya szétszedett 14 évvel ezelőtt. Na, és a lényeg az, hogy az eladta, és megjelent egy új ember, aki éppen kutat furt, és odajött hozzám, bemutatkozott, már ez milyen? Ha? Odajön hozzám, bemutatkozik. Bejött a telekre egy akkora járművel, amit én még nem láttam életemben, mondjuk ilyen 20 méteres jármű. Azt sem értem, hogy kanyarodott be oda, nagyon ügyes volt. És megkérdezte tőlem, hogy lenyírhatja a sövényemet. Ezt nem hittem el, gyerekek. Két és fél méteres más sövénye. Egyszerűen tavaly, mikor nekiálltam, tudod, neked is van ez a összedugható akármi, tudod, ez a nagyon hosszú...
0: Nagyon hosszú, ilyen, a végén van egy láncfűrész, igen.
5: Igen, van egy láncfűrész, pontosan ez az, és olyan súlyam van már végén, hogy nem tudott tartani.
0: Hát fej nehéz, hát nem bírod tartani, az tényleg, az csak Toldi Miklósoknak való.
5: Igen, és azzal átestem a szomszédba egyszer, de úgy, hogy a kerítés előtt. A kerítésre felszúrottam, érted, és egy délelőtt ott lógtam, mert egyszerűen nem tudtam senkinek szólni. Részben azért, mert gyűlölnek a szomszédok, és nyilván nem kérek tőlük segítséget. Másrészt meg hát azért megvártam még, míg tényleg összerogyik alattam teljesen. Szóval borzalmas volt, na mindegy. És akkor jött az új szomszéd, és azt mondta, hogy szerinte ő ezt meg tudja csinálni, mert képzeljem el, hogy elmeséltem, hogy én létrára föl kell másznom, azt ott azzal az izéval szarakodni, aztán lemászni, fölmászni, és akkor tudod, mindig egy méterrel odébb mész, vagy kettével. Uh-huh. Kettővel. De ő azt mondta, itt van ez a 20 méteres platója az ő teherautójának, és akkor ő szépen ugye a sövénynél végigmegy, és akkor végig sétál a platón, és úgy derék magasságú hát én elájultam ezen, gyerekek. És még azt is mondtam még, hogy bármiben szóljak, bármiben tud segíteni. De ilyet nem, ilyen nincs. Ilyen emberek vannak. Na képzeld el, így jártam. Úgyhogy most nagyon boldog vagyok. Egyébként tegnap már leizényít a sövényt.
0: Ő tudja, hogy ki vagy amúgy egyébként? Tehát ez ennek is szól egy picit, vagy nem tudod, hogy
5: nem,
0: tudja?
5: Nem tudom, nem hiszem, nem tudom, gőzöm sincs. De hát, és akkor mi van? Hó.
0: Semmi, csak akkor másnak tudom be a dolgot, de így még jobb, nem, így még emberibb. Igen.
5: Nem, különösebben nem utalt rá. Na, szóval így jártam. Nagyon boldog vagyok. Sőt, még föl is hívott, hogy elerett az eső, és nagyon szakad, úgyhogy abba kellett hagynia. Nem baj, hogyha...
0: Később folytatja?
5: Igen.
0: Megengedted, hogy maradj az esőben, fos a fejezbe?
5: Na, egy kicsit gondolkodtam rajta, hogy micsoda bunkosnak félbe hagyni. Szakad az eső. Mi van, nem működik a... Nem működik az elektromos. A lényeg az, hogy mert azt mondta, hogy nehogy azt higgyem, hogy ő azért hagyta abba, mert tele lett vele a búrája, és tényleg is
0: ja, értem. Nem.
5: Na szóval, na igen. Na szóval csak így ugye elmondtam.
0: Jó, de köszönjük, hát ez is egy agrásztori.
5: Jó esett, hogy ilyen, meg hazafele jöttem, és az is jó esett, hogy képzeld el, 16 évig nem villogott senki, hogyha a trafipax volt, most elkezdtek villogni az emberek, nem is értem, érted, hogy mi van, visszatért a szolidaritás, vagy mi a franc. Na, a lényeg az, hogy még egy jó hír. Na, itt van ez az úgynevezett fény permetezés. Uh-huh. Ezen én betoltam. Ez egy új amerikai találmány, és képzeld, már nagy üzemben használják is. Következőképpen működik. UVC fényt használnak. Ezt kimondottan éjszaka használják, mert úgy hatásos. Nyilván, hogyha te sem szaladgálsz napsütésben elemlámpával, igaz, mert az hülyeség lenne, mert olyan túlságosan nem jutnál közelebb bizonyos tárgyakhoz azáltal, hogy elemlámpa van a kezedben. Igen. Szóval ez éjszaka megy ez a cucc, és ez a következőt csinálja, ez az UVC, ez egy elég káros dolog, ugye az emberekre is, akár kis dózisban is elég kínos, de a lényeg az, hogy ezt gépek csinálják, teljesen gépesítve van, nincs ember sem a közelben.
0: Tehát ez egy ultraibolya sugár, és abból a B-t ismerjük, ami ugye árt a bőrünknek, meg a szemünknek, és ez a C verzió.
5: Ez meg iszonyú. Na és akkor ez megy végig a növénysorokon éjszaka.
0: Tehát gyakorlatilag egy ilyen lámpaernyő végig megy a buzán?
5: Aha. És ez a következőt csinálja. Ez egy csomó kártevőt tönkre vág, de méghozzá oly módon, hogy genetikailag kinyírja őket, érted? Tehát olyan károsodást szenvednek, ami ellen nincs rezisztencia, érted? Tehát
0: jó.
5: Olyan nincs, hogy tudod, vannak a növény permetezőszerek, stb., aztán mindig van túlélő, és ez a túlélő a genetikai kódjába beépíti azt, hogy hoppá, én most tojok az résztartalma erre, meg a izére, stb., és akkor azok úgy megmaradnak, és egy idő múlva ugye bizonyos permetezőszerekre rezisztensé válik, mint ahogy a gyógyszerekre, stb., az illető kártevő, és akkor újakat kell kitalálni, és ez a verseny, ez folyamatosan megy a gyártók és a kártevők között. Na, itt nincs appelláta, itt az van, hogy megkapod, aztán kész a dózisodat, aztán neked annyi.
0: De jó.
5: És ez különböző gombafajtákra, különböző atkákra, lisztharmatra, ilyen molyokra, olyan, tehát egy csomó dologra jó, és nincs kibocsájtott anyag. Már úgy értem, hogy nincs vegyszer.
0: Nincs vegyi anyag, igen.
5: Nem beszélve, hogy a növény sem tartalmazza, ugye, mert azért nyomokban egy megpermetezett növény azért
0: magába szívja, igen.
5: Igen, igen, tehát azért marad valamiféle nyoma. Na szóval ez az új találmány.
0: De ez gombára épp úgy jó, mint a krumpli bogára?
5: Igen, igen, igen. Hát ezeket úgy kombinálják, egyébként most már van egy még modernebb, azt néztem, hogy az UVC-t UVB-vel kombinálják, és nem is tudom, mindegy valami algoritmus alapján az AI vezérli, stb., és akkor ez így megy a sorok között, és emberi beavatkozás.
0: Hát igen, a kérdés az, hogy hogy megy, tehát egy nagyobb felületű, nem tudom, buzzát, vagy barackfát, hogy tud leúvézni, de akkor véletlenül úgy, mint ezek a permetező két szárnyú kocsik, nem, amik...
5: Igen, igen, igen, ez jó, jó duma, tehát úgy értem, hogy mindig jól oldalról ragadod meg a dolgot. A helyzet az, hogy ez nagy, tehát magasabb, meg sűrűbb növényzetre olyan nagyon nem működik, tehát alacsonyabb. Hát igen, amit mondtál, hogy nem megy be közé a fény. Ha a fény bemegy, ott tud rajoskodni, de amúgy nem nagyon. De már erre is találtam.
0: És mennyi megvilágítás kell egy helyre? Mert a permet az olyan, így végigmegyek, és akkor végighúzok egy egész sort. Tehát elég csak, hogy ilyen 3 másodperc egy...
5: Azaz, így van, így van. Hát figyelj!
0: Wow.
5: Neked is elég a lézerkés, hogyha csak... Érted? Fénykardnál is az van, hogy nem kell órákig rajta tartani.
0: De ez most lézerhangot utánoztál?
5: Nem, az a vágás volt. Az a vágás, nem, a lézer az... Ez. Már mint a fénykardnál.
0: És az szíjú, az a vágás?
5: Igen. Szíjú. Na, szóval ne ragadjuk le már ennél.
0: Ne, csak játszom.
5: Majd megmutatom egyszer, hogy működik élőben. Na, aztán, na szóval ez a mostani csúcs kategória. Most azt fogod kérdezni, hogy te mikor használhatod otthon a kertben. Nem mostanában, mert ugye itt azért a dózis az nagyon fontos, mert azért a növények sem, hogy is mondjam, UV-tűrők, ugye nyilván, tehát azokat is tönkre lehet vágni. Tehát
0: ja.
5: Mint ahogy 100 liter permetező lével egy növény ugye beledöglik, úgyhogy ott marad az UV-s kocsi a kert közepén, azért reggelre kiég a fű egy kicsit. Tehát nyilván az szakembert igényel. De
0: és ha én elalszom véletlenül a kukoricásba, és végigmegy az UV-s kocsi a soron?
5: Azt meglátszik, igen, szép, lesz rajtad egy olyan csík, ahol megszűnik a jogfolytonosság. A testedet. Hát nem egy lézer, de azért, hogy is mondjam, érte. Ott egy kicsit jobban lebarnulsz, és az este elég kínos.
0: Oké.
5: Okay. Hogy kijössz az éjszakai ágyásból, és azt mondod, a szentségét, egy kicsit leégtem a holdfény alatt. Na, a lényeg az, hogy nem veszélytelen, de ezt is megoldják. Azért gondolj bele, 30 évvel ezelőtt nem gondoltad, hogy egy olyan fűnyíró fog szaladgálni a kertedbe, aki érti, hogy mit mondasz neki, érted, szóval...
0: Igen, igen, igen, abszolút.
5: Jó fele megy a világ. Na, nézzük akkor, hogy milyen, ha ez nincs otthon, ugye, hogy ez nem működik, akkor még mindig maradnak a házi praktikák, hogy hogyan tudsz védekezni ugye a kártevők ellen. Ez már nem lesz olyan hú, de nagyon izgalmas. Már úgy értem, hogy nem túlságosan futurisztikus. Ez a tradíciókon alapul és a hagyományokon, de hát én ezeket használom, ezek jók, és még újat is tanultam belőle. Na, a lényeg az, hogy amit mi éviát, ugye te is termesztesz biztos, ott paradicsomot, vagy mit tudom én, cukinit, uborkát, hagymát, itt ilyeneket úgy mindenki nagyjából termeszt otthon, és hát azért látod rajta a betegségeket. Általában ugye azok szoktak történni, hogy a talajon lévő baktériumok alulról megfertőzik a növényt, és hát ez nem csak attól, hogy rosszul locsolunk, ugye, hogy felcsapódik a víz, hanem amikor esik az eső, akkor is visszacsapódik a víz. Erre is jó a mulcsolás, ugye, mert akkor arról nem pattam föl a víz olyan jól, mert ott kicsit ugye elnyeli a felfröccsenést. Na, de a lényeg az, hogy vannak olyan praktikák, amelyekkel a kártevőket vegyszerek nélkül is el tudjuk intézni. És ilyen, bizonyára azért hallottatok róla, hogy ilyen például a teljes permetezés, ugye, teljes, tejjel való permetezés, ez nem tej persze, hanem tejnek a vizes oldata, általában 1-4 vagy 1-9 arányba használ.
0: És ez mit okoz a tej?
5: Ez a baktériumokat, hogy is mondjam, kinyírja. Tehát a vizes oldatat tejnek ezzel nyugodtan lehet permetezni. Ez gomba és baktériumölő tud lenni.
0: Az a baj, hogy ezekben a természetes dolgokban én annyira nem hiszek. Tehát én azt sem hiszem, igen, hogy citromlével lehet kivenni a mit, olyan mit, azzal most le a vízköves fürdőcsapot. Tehát ezekben minden nem hiszek, mert nem működnek.
5: Igen, én is azt szerettem.
0: Teljel, és akkor tökéletes az egész vetés.
5: Veszek egy olyan permetezőszert, amit ráfújok, és akkor gyakorlatilag majd megdöglik a növény, de ott nem marad életben egy rovar sem, meg egy
0: kár. Így van.
1: Én kipróbáltam ezt a teljes vizes kombót a levéltetveim ellen, de annyit értem el, hogy undorító lett az egész üvegerkély korlátom, és takaríthattam.
0: Nekem, igen. Nem, én tökre értem.
1: Semmi más nem hozott.
5: De figyeljetek, de ez jó, a teljes permetezés, elárulom, azért az inkább megelőzéste, jó, tehát olyan undorító tud lenni tőle a növény, hogy nem megy oda a kártevő. Na, egy mondjuk így, jó, látod, ha már te undorozt tőle, akkor a kártevő. De egyébként a jó vízzel, tehát jól higított vízzel, nem tejjel kell permetezni, hanem teljes vízzel, és jó fel kell higítani, ugye, mit tudom, 5 literhez teszel 2 deci tejet, az már jó.
1: Én felesbe csináltam.
5: Hát az volt a marhaság. Ezt nem én mondtam neked, az biztos. A legdurvább és legtöményebb az 1-4, az azt jelenti 1 deci tejhez 4 deci víz. De általában 10 literhez szoktunk adni.
0: Nem működnek ezek a természetes vizék, megoldások a háztartásban. Nem
5: hát
0: működnek.
5: Nálam működik, kész. Legalábbis
0: mivel szeded le a vízkövet a csapról?
5: El van, a csapról, mi? Ecettel, basz. Bocsánat.
0: Ecettel.
2: De ez tényleg jó az ecet.
0: Az ecet nem rossz, de azért jó. Vannak durvább szerek.
2: Vannak, de próbáltad már ecettel például?
0: Próbáltam, igen.
2: És mi történt?
0: Büdös lett a lakásban 4 napig.
2: De lejött?
5: Nem igaz. Fél óra alatt elmegy az ecet szaga. Igen. Én a mosógépnél is ezt csinálom, mindenféle

0: Nem is lesz agrárszerda, János.
1: Jó, rendben van.
2: De... Gyuri, te hiszel ezekben? Nem. És zsúrlófüvet ültetsz az ananász mellé, és akkor az ananászt megvédi a cirkómajomtól?
1: Cirkómajom telezabálja magát. Cirkómajom telezabálja magát banánnal, és már is megmarad a többi növény.
0: Ugye, én ezt a teljes vizeset kipróbáltam, cirkómajom nem jött, az igaz, de a levéltető maradt.
1: A teljes vizesed annyi volt, hogy fogta egy liter tejet, és ízét beleöntötték, így tudom én, egy evőkanál vizet. Borzalmas.
2: Na jó. Jó, Vokci, további sikereket a kertedben a hétvégén, aztán majd úgyis jövő héten megbeszéljük.
1: Rendi.
2: Ja nem, hülye vagyok, hát még pénteken beszélünk, akkor bármi is történik a kertben, pénteken meg azért kérünk egy ilyen update-et, jó?
1: Rendben van.
2: Köszönjük jó. szépen, csőkutya, Vokcika.
1: Csőkutya, sziasztok.
2: A Vokcink, 10:11, a mai nap legjobb pillanatai jönnek mindjárt. Évi.
3: 80 éves lett a héten Sylvester Stallone, és megünnepeltük mi is egy zseniális kvízzel.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
6: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
7: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
8: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
10: Rendelek.
9: És a mosókapszula is.
10: Rendelek.
9: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
10: Sejtettem, azt is rendelek.
9: És mikor lesz itt?
10: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
9: Akkor én meg figyelem a készletet.
10: Persze, ahogy eddig is.
11: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
12: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
14: Brokkoli van.
13: Az előbb hozta a Family Frost autó.
14: Rántott hal.
13: Azt is vettem.
14: És zöld borsó.
13: Az is van.
14: Akkor sült krumplit kérek.
15: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
14: És sült krumplit is.
16: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval? Akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
17: Autóüveg Pilkington.
18: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
19: Július 10-én Szikora Róbert és az Ergo hozza az ikonikus dalokat Siófokra, a Plásra. A koncert előtt DJ Dominik, plássiófok.hu.
0: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
6: Na figyelj! Az előző készlet. Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébredő

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3:10 lesz 4 perc múlva. Sziasztok! Kedveseim! Pedig a legjobb a tej. Működik, nyomtalanul eltűnt a monília, leszáradt a macskaméz és a taplógomba. Roskadásig a szőlő és egyetlen folt sincs a leveleken. A tej nem egy levéltetvek ellen való. Hegita üzente. Na?
2: Nem tudom.
1: Tehát nem levéltetvekre való.
2: Ja, én arra használtam, arra nem jó, ez tény. Ebben egyetértünk.
1: De a többi jó, duzzad a szőlő, nem volt nincs már molinia, meg tapló.
2: Hegitám, meg macskamézem, meg micsodám, nem nincs. Nem tudom. Évi, neked?
3: Én nem próbáltam még a tejet, de lehet, hogy ki fogom próbálni, mert a rózsámnak van valami baja.
1: Konzultálj valakivel előtte, mert aztán lehet, hogy bízol a tejben, és akkor a rózsád meg elmegy.
3: Jó, de majd újra nő.
1: A mai nap legjobb pillanatai. Évi, évforduló volt.
3: Így van, 80 éves lett a héten Sylvester Stallone, és megünnepeltük mi is egy zseniális quizzel.
0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Ritkán van azok, hogy én szeretnék quiz. Nem azért, mert egyébként élvezetes, meg sokat röhögünk, de olyan olcsónak tartom ezt, hogy mindenre rá akarok. És a Gyuri az olcsó felé megy. Az egész életében amúgy.
3: Az olcsó és könnyű.
1: Olcsó, könnyű, megúszós. Így van.
2: Amit mindenki szeret?
1: Igen, de a minőség az nem ez. Tehát a minőség az más, Gyuri. Ott igényesség van, egy belső fajta szóval igény.
2: Ne ostorozd magad, hiszen most miattad van itt ez a kvíz. Egy kicsit úgy érzem, hogy vezekelsz, de nincs miért.
1: Pontosan, vezekelek. Igen, vezekelek, hogy ezt az olcsóságot ne úgy értelmezzétek, hogy a Gyurinál értelmezzétek, hanem ez egy elegáns olcsóság. Most, amit én képviselek.
2: Én hoztam, úgyhogy az elegáns olcsóság.
1: Hát ez így van.
2: Prémium olcsóság, ezt vezessük be.
1: Rajtam egy fehér póló elegancia, rajtad olcsóság. Ugyanaz a póló.
2: Nagyon szorongsz most, hogy nem szállsz ki a nyakamból? Mi van veled?
1: Ez nem szorongás, csak én szeretem tisztázni, hogy nem mossanak össze engem veled.
2: Jó, értem. Igen. Jó.
1: Ezt akarom ez csak, hogy a...
2: Témától függetlenül jó tisztázni.
1: Az igényes hallgató ezt érzi. Ez van szimatja. A nem igényes hallgatónak nincs. Neki mindegy.
2: Neki el kell mondanod minden órában. Jó.
1: Hát, ha nem felejti. Igen. Na jó, Évi.
3: Igen.
1: Sylvester Stallone, róla van szó, 80 éves lett a napokban, és úgy gondoltuk, hogy mindenképpen meg is emlékeztek róla, tehát láttam a tévében, Horváth Éva annó, amikor még ilyen szépségkirálynő lett, ő azt mondta, hogy nagyon durva volt vele a Stallone. Aztán gyorsan fölhívták ma is 2026-ban, hogy tényleg durva volt Stallone, és mondta, hogy nem volt olyan durva, csak nem tudtam a kameráktól, megijedtem, és azt hittem, hogy ez az elvárás, hogy ezt kell mondani.
2: Az az elvárás, hogy lejáratom Sylvester Stallone.
1: Ez az eljárás, hogy lejáratom.
3: Születésnapján?
1: Akkor nem. Akkor ő még szépségirányú volt, és ilyen metálkék festékkel festette a szemét, és oda mentek hozzá, hogy találkozott Sylvester Stallone-val, és akkor ezt válaszolta. Oh. És most a születésnapján fölhívták, hogy halló, akkor azt mondta Stallone-ról.
2: Rehabilitálni kéne a Sylvester Stallone-t, igen.
1: Már rehabilitálta. Aztán kiszeltünk, de a mai napig oda van. Üzent is neki, hello Sylvester. Ilyen selfie telefonnal. És ő például most is megköszönte, hogy élete legszebb fehér neműjét Sylvester Stallone-tól kapta.
2: Wow, ez komoly történet.
1: Ez komoly, ha igaz. Igen.
4: Szerintem igaz.
3: Szerintem nem.
1: Nem tudom, mert ő azt mondta, hogy ő elmondta Sylvester Stallone-nak, valahol beszélgetett vele, van is közös fotójuk, hogy ő fehér neműket gyűjt. És akkor Sylvester Stallone adott neki. De hogy jött létre a második találkozás? Sylvester Stallone a két találkozás között elment vásárolni az aranypókba. Tehát, hogy és vett neki. Igen. Tehát, hogy nem tudom, vagy Sylvester Stallone fehér nemű készlettel utazik, és egy dobozt kivett tündének. Igen. Nem tudom, hogy van a sztori, de nem is ezt akarjuk, hanem azt, hogy most tisztelegjünk a nagy Sly előtt, és akár azzal is, hogy megkérdezlek benneteket, hogy nektek van-e bármilyen kedvenc filmetek?
3: Hát nyilván szerintem nekem a Rocky, illetve hogy ugye a Rockyból csináltak egy ilyen összeállításos, motivációs videókat, nem tudom, hogy láttátok-e a YouTube-okon, és nekem nagyon sokat segített a sportkarrieremben ezek a mondatok. Ezek a közhelyek, állj fel, hogyha elesel, meg ilyenek. Tehát, de sajnos...
1: Nem az a lényeg, hogy mekkorát ütsz, hanem mekkorát bírsz ki, vagy valami ilyesmi.
2: Ezek vittek az utadon?
1: Gyuri? Gyuri? Ez tud lenni?
2: Hát én csak kérdezem, csodálkozom.
1: Téged mi vitt az utadon?
2: Engem a Schwarzenegger idézetek, szóval nem vagyok én sem messze tőle egyébként. Ő egy nagy motivációs előadó.
1: Na, az a másik.
2: Igen, de hát az, ő azért komolyat épített is belőle. Szilveszter megmaradt ennél egyébként, ez a lelőleg, meleg előjelek, meg ilyenek. Tehát, hogy ez
1: hát, bocsánat, de az egy picit komolyabb színész volt mindig is Szilveszter Stallone, mint Schwarzenegger, aki most is valószínűleg valahol itt Budapesten a szövegkönyvét tanulja.
2: Ezt mire alapozott? Ezt mire alapozott?
1: Ezt az én jó ízlésemre, pontosan abból a régióból, ahol te még sose voltál fent, én onnan ítélkezem. Abból a toronyból ítélkezem, ahol nem.
2: Nagyon szubjektívnak tűnik ez a torony.
1: Téged se lépcső, se lift nem visz fel. Na, szóval, de te nem így érzed, hogy jobb színész Szilveszter Stallone?
2: Szerintem nem egyébként. Maximum egy szinten vannak, de hogy jobb, semmiképpen. Nagyjából azzal az egy mimikával tolta végig az egész karrierjét.
1: Azért, mert le van bigyedve az alsó ajka, igen. Azért ez a mimika.
2: Igen, és egy ilyen panelmondatokkal. Tehát ez
1: mint, hogy le van bigyedve az alsó ajka? Milyen panelmondatok?
2: Le van bigyedve az alsó ajka.
1: Hát az én mondataimat minősíted?
2: Ez az éj valamiért, vagy haj meg a semmiért.
1: Ez Coelho.
2: Na, egyébként Coelho is tőle inspirálódott, igen, pontosan.
1: Most tényleg? Tehát te Jean-Claude Van Damme-ot kényszerítetted a torkomon, hogy csináljunk belőle Krisztelre, most le becsmérled.
2: Ugyanazt csinálom, amit te az én Vandamommal. Ugyanazt csinálom.
1: Ez egy ilyen belső bosszú. Kis izé, primitív bosszú. PP. Ja, PB.
2: PP-nek is jó lesz.
1: PP.
2: Prémium lesz az is, tesó.
1: Na, gyerekek, azt gondolom, hogy Anett vállalt fel a kvízmesterséget, annál is inkább, mert ugye mi nem tudjuk, hogy mik a kérdések.
4: Jó, hát én itt vagyok, felkészültem, és nagyon izgulok.
1: Jó, mi a menet?
4: Az a menet, hogy előtted ott vannak a bejátszók számozva, és akkor egyenként megyünk. Én arra leszek kíváncsi, hogy melyik filmből lehet az a mondat, és hogy milyen helyzetben születhetett meg ez a mondat.
1: Jó, rendben van. Hetet lejátszunk mi egymás között, hármat hagyunk a hallgatóinknak fél nyolc utára.
2: Jó.
1: Oké. Na jó, figyeljetek, itt van az első.
5: Persze, hogy tudtam! Csak nem sejtettem.
1: Ez azért rossz, mert nem tudom, ki ez. Tehát nem tudom, ez most maga Stallone, de ez egy magyar színész, és ezért mindig ugyanaz a hang, mert akkor most már fel fogom ismerni a negyediknél.
2: És mindig, amit bejátszunk, a Sylvester Stallone lesz.
1: És így kell beszélnie? Vagy másképp is fel?
2: Nem tudtuk neki el szinkront adni.
3: Igen, igen.
5: Persze, hogy tudtam, csak nem sejtettem.
1: És csengetnek közben. Tehát van egy ajtaja.
2: Tényleg milyen túljátszás volt benne. Persze, hogy tudtam.
1: Ez borzalmasan, nem nézed.
4: Ideges.
1: És utána van egy ajtócsengő, halljátok?
5: Persze, hogy tudtam. Csak nem sejtettem.
1: Tehát ez nem Rambó, és nem dzsungel.
2: Nem, itt valaki megjött, valaki megjött.
1: Valaki megjött, persze, hogy tudtam, és nem csak nem sejtettem.
2: Mikor a Schwarzenegger felkért a feláldozhatókra, biztos.
1: Tehát ez az a valóság sójából egy felvétel. Te meg? Sly! Igen. Ki az? Az a lézi, az izmos osztrák.
2: Persze, hogy tudtam.
1: Ki? Az izmos osztrák. Persze.
5: Persze, hogy tudtam.
4: Csak nem sejtettem.
3: Hát ez nem az a bölcsidézet, amiket én szoktam hallgatni.
1: Tudod, mi ez? Én azt hallom, hogy ez egy picit parodisztikus, vicces, de nem annyira gáz, mint a Muterjával a film.
2: Nem, nagyon ez jó, valami irányba. Végjátékos vonal.
1: Oszkár.
2: Az.
1: Tényleg az?
4: Igen.
1: Yeah!
4: Igen.
1: Az intelligencia, látod, Gyuri? A prémium intelligencia.
2: Viszonylag gyorsan meg.
3: Azt javaslom, hogy egyébként a hallgatóknak nézzétek a kamerát is, tehát nagyon örül a főnök.
2: Nagyon.
3: Olyan boldog volt,
1: hogy nagyon, most nagyon.
2: Azt hittem, a Risztovéva akar nagyon nyerni, de tévedtem.
3: Játsz, hogy én akarok nyerni, és ő a legboldogabb.
1: Képzeljétek. Most nagyon boldog vagyok.
4: De lehetsz is, mert képzeljétek.
1: Logika volt benne, érted? Nyomozás.
3: Okos vagy.
2: Elképesztő, igen. Hogy visszafejtetted ezt.
1: Te inkább maradj egy picit csendben, és tanulj, és csodálj.
2: Játékos hanglejtés volt benne a megfejtés.
1: Következő.
5: Ne tegyetek tisztába!
1: Ez is a Stallone?
4: Igen.
2: Nem, direkt poénból beraktunk valaki mást.
1: Nem, az önszerezte, leszkesetek be.
4: De nem ő beszélt. Dehogy is.
1: De ez az ő hangja? Azért mondom, hogy...
4: Na jó.
5: Ne tegyetek tisztába!
1: Ne tegyetek tisztába, ezt mondja.
2: Ezt mesél, de Stallone, prémium Stallone szakember.
1: Jó, elemezzük.
2: A helyzetet is mesélj.
1: Elemezzük. Ugye először is a géppuska ropogás, ugye ez egy feltűnő dolog. Ne tegyetek tisztába, picit ellent mond egy ilyen tűzharc.
2: Igen. Nem tudod azt elképzelni, hogy a Rambóban kiabálja ezt, miközben ráront egy ilyen hadsereg.
1: Köszönöm, tesó, most már velem vagy.
2: Ugye? Nem tudod elképzelni, jó?
4: Okay. Jó az a fejtésed. Évi, te se hallottál ilyen motivációs mondat.
3: Ez is.
2: Nem kiabáltad, hogy beugrott a medencébe?
3: Ne tegyetek tisztában! Nem, ez...
1: Szerintem egy gagyi film, gondolkozunk így, és akkor az összes Rocky és Rambo kikerül ebből.
2: Jó, Dredd Bíró még az benne lehet, ugye volt egy olyanja is. Az,
1: ő játszott,
2: igen. Ő volt a főszereplő, nagyon komoly kanyar volt a minőségi filmek miatt.
1: És volt olyan, ahol a tisztába tevés egyáltalán szóba kerülhet? Tehát, hogy ilyen
3: hát
1: kis...
3: ez a...
2: Az Oscar, nem, nem.
3: Nem, az már lehetett. Ez a mamis, amit te beszéltél, a mamisban ott mi van? Ott valakit tisztába tesznek? Vagy van
1: igen, a mama gyerek? A fia, a mama a gyerekét tisztába nagy... tenni.
2: Az lehet. Igen. De akkor se tudjuk még a jelenetet.
3: Én fogalmam sincs, mi a jelenet címe.
1: Azt is tudom a jelenetet, de nem a jelenet, a film a lényeg.
3: Hát, hogy akkor az a mamis, amit az Anett egyszer
4: így,
3: látott.
4: Így van, az állj
2: vagy lőm. Ilyen lázálom lehetett neki, vagy valami ilyesmi.
4: És jó, Gyuri, igen, ez egy rémálom, abból ébredt meg.
1: Hoppa! Gyerekek!
4: Meg...
2: Mert másnak elképzelve ezt a jelenetet, nem tudtam volna, hogy nem vállalja.
3: Ez a leggagyi filmje,
4: ez egy
3: gondoltam.
4: Nagyon gagyi, és nagyon nem is szereti ezt a filmet, nem büszke rá, viszont az Arnold Schwarzenegger húzta be, hogy elvállalja.
1: Ez egy nagyon nagy szemét az osztrák.
2: Hát hogy táncoltatta a kis barátodat?
1: Hát így megy a konkurencia, hogy ezt vállal, de ez nagyon jó, és akkor tudta Arni, hogy ő viszont jön ki a Terminátorral. És akkor...
2: És ott szivarozott, és röhögött.
1: És röhögött magában.
3: Te meg húzzál, bugyit.
1: Na jó, a következő, figyeljetek.
5: Ne felejtsd el, te mocsok! Ha leérsz a lifttel, csukd be az ajtót!
3: Én ezt hallottam már.
2: Gondolom a medencébe, nem?
3: Hogy menjek le vízre, és csukjam az ajtót.
1: Gyerekek, megint ki tudjuk zárni a Rambót. Zár kizárásos alapot.
2: Miért nem volt Rambó ajtó?
1: Lift nem volt a Rambóban.
2: Egyikben se sem.
1: Mondd melyikben volt. Csak azért, mert látom, hogy...
2: Ennyire nem vagyok prémium Rambó, mint te. Nem tudom.
1: Gyerekek, a Rambóban a mozgás vízszintesen történt mindig. Sose függőlegesen.
2: Bozottból kiugrott.
1: Csak a helikopter, és amikor kiugrott a mocsárból.
5: Ne felejtsd el, te mocsok! Ha leérsz a lifttel!
1: Az a zene túl 80-as évek.
2: Igen, nem volt ilyen teátrális a feláldozat.
1: A zene túl 80-as, szerintem Rambó.
2: De várj, ott volt még a cliffhanger is.
5: Érsz a lifttel!
1: Az a zene túl 80-as évek.
2: Igen, nem volt ilyen teátrális a feláldozat.
1: A zene túl 80-as, szerintem Rambó.
2: De várj, ott volt még a cliffhanger is, tudod, az a hegyes.
1: Hát gyerekek, nem tudjuk.
2: Én a cliffhangerre szavazok.
4: És a Gyurinak van igaza.
3: Nem áll! Nem
4: áll! Viszont...
1: Itt a következő nektek, jó?
5: Na. Mi a francot képzel? Ki maga?
6: Minimum egy Rambó.
5: Rambó. Az a...
1: Az mi?
4: Az egy...
1: Uzi. Jó, akkor én azt gondolom, hogy itt parodisztikus elemek vannak, és véletlenül egy másik filmjébe adaptálták egy pici humorral ezt a Rambó dolgot, és az ő arcát, és akkor izé. Tehát jó, ez nem a Rambó.
2: Jól gondolkodsz, valószínűleg a saját filmjében nem mondja ezt magáról. Rambó, zi. Ez nem logikus.
1: Nektek segítek.
2: Köszönöm, jó. Tesó.
4: Akkor ezek szerint te tudod, hogy melyik film ez?
3: Nem, ő csak kikövetkeztette.
1: És szerintem ez évekkel a Rambó után lett, és nyilván nem Rocky, tehát ez a Rocky-t is ki tudjuk zárni.
4: Igen.
2: Dredd Bírót is kizárhatjuk, a jövőben nem beszéltek Rocky-ról.
1: Akkor én azt gondolom, már egyszer mondtam ezt a filmet, abban annak is volt, hogy három része.
2: Tangó
1: is az anyja.
4: Tangó és kell.
1: Gyuri! Istenem, Gyuri!
3: Nagyon jó vagy. Köszönöm.
1: Nagyon nagy vagy. Nagyon. Jó, még kettő gyorsan, aztán jönnek a hallgatók. Na. Gyerekek, utolsó, ami a miénk.
3: Na, ezt most én fogom kitalálni.
1: Jó, helyes.
7: Mondok valamit, amit amúgy is tudsz. A világ nem csak napfény és szivárvány. Ez egy kegyetlen, undok hely, és bármilyen tökös rác vagy, térdre kényszerítenek a hagyod, és soha nem engednek felállni.
2: Ezt biztos tudod. Ezt mondogatta neked a Csella
3: cínik. Ez a Rokinak kell lenni.
4: Így van, ez a Roki.
3: De a Roki nem tudom hány, azt nem tudom megmondani.
4: Ez a Roki Balboa, 2006-os.
2: Ezt mondta neked a Csella cínik, és így rázott a válladnál fogva.
1: Azt mondta neked Csella cínik, hogy...
7: Mondok valamit, amit amúgy is tudsz.
1: Évi.
7: A világ nem csak napfény és szivárvány. Ez egy kegyetlen, undok hely, és bármilyen tökös rác vagy, térdre kényszerítettek.
1: Cselaci így tudta.
2: Évikém, tökös rácsod, de húzd be a medencébe.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 10:03 múlva. Egy pár üzenet és megyünk is. Sziasztok, Évi, nagyon örülök neked. 2012-ben megkönnyeztelek, amikor neked szólt a himnusz. A kitartás példaképe vagy számomra, Tomi.
2: Köszi, Tomi.
1: Ezek jók, nem? Uh-huh. Jó, akkor egy Rambó idézet. Ne erőltesd, mert olyan háborút kapsz, hogy el sem hiszed. Ez nem Trump volt inkább?
3: Valószínűleg Trump is már Rambótól idéz, igen.
1: Jó.
3: Trump is a Rambóból szedi az idézeteit.
1: Bocsi, ez a mai műsor valami brutál volt. Jó pihenés, és vigyázzatok, nehogy szembesüljetek a lézerrel, Bernie. Értelek, Bernie. Jó, ki tud miből megállapítani mit?
3: A szokásos táskák ott vannak az asztalon, én látom, úgyhogy nekem van egy fogadásom arra, hogy Vágó Piros érkezik.
1: Tegnap kijött. Vágó, csak azért, mert Horit jósoltuk, hogy aztán messzi messzben volt, és ugye a klasszikus Hori parfümmel.
3: Igen, de azzal tévesztett meg, hogy a Vágó Piros táskájával flangált itt.
1: És igen, igen, igen. Az... És akkor végül is a táska tulajdonosa piros jött.
3: Így van.
1: Mint hogy ma is teszi?
3: Aha, itt szerintem ez pillanatok kérdése, és megjelenik piros.
2: Így van.
1: Így van. Na jó, akkor jó pirosozás nektek, és mi találkozunk holnap reggel. Holnap reggel 6:08.
3: Viszlát!
0: Nem a témáink fogytak el, hanem a műsoridő. De csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli showja itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
6: Július 17-én találkozzunk a Tokaji Fesztivál Katlanban, ahol egy őrületes TNT nagykoncert keretein belül a legnagyobb slágereink csendülnek fel, régiek és újak egyaránt. Ne maradj le, te se! Jegyek fesztiválkatlan.hu. Találkozzunk július 17-én. Robba a bomba!
7: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Illatos és puha ruhák a Rossmannal. Július 6-a és 17-e között a Szilárd Magnólia és Szenzitív Duopak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
9: A nyár nem a változókorú hölgyek kedvenc évszaka. Ilyenkor fokozódnak a hőhullámok, éjszakai izzadás, ingerlékenység. Van segítség! A Remifemin Plus jelentősen csökkenti a testi-lelki tüneteket. A két gyógynövény kivonatát tartalmazó Remifemin Plus hatásos és biztonságos, napi adagja szükség esetén emelhető is. Változókor könnyedén. Remifemin Plus. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
11: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
12: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Air Jet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
13: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
14: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Nem biztonságos 10-ből 8 USB töltő. Még lehet módosítani az egyetemi szakok sorrendjén. Délután már több felé kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Társadalmi egyeztetés indult a megye elnevezés visszaállításáról. Szombatig véleményezhető a tervezet. Ez szerint vármegye helyett ismét a megye, főispán helyett pedig a kormány megbízott elnevezést térne vissza. Miközben a közigazgatási rendszer felépítése nem változna. A kormány honlapján közzétett hatásvizsgálat alapján a névváltoztatásuk mintegy 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Nem biztonságos a vizsgált USB töltők 80%-a. A fogyasztóvédők idén mintegy 200 féle terméket ellenőriztek műszaki áruházakban, szakkereskedésekben, ázsiai kisboltokban és webáruházakban. Az első ütemben a 92 eszköz közül 74 nem felelt meg az előírásoknak. Már csak holnapig lehet változtatni a választott szakok sorrendjén az elfelvételiben. Erre egyetlen alkalommal van lehetőség, új képzést pedig már nem tudnak beírni a jelentkezők, figyelmeztet az oktatási hivatal. Az egyetemre főiskolákra készülők szintén július 9-éig pótolhatják a még hiányzott dokumentumokat. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik majd ki. Folytatódik az iskolai bántalmazás és a függőségek elleni küzdelem a hazai oktatási intézményekben. A következő tanévben megújult formában tér majd vissza a Déri Népprogram Ne Bánts Világ elnevezésű országos kampánya, hogy drámapedagógiai és színházi eszközökkel segítsen a diákok mentális és fizikai egészségének megőrzésében. A részletekről Imre Soltész Daniellát, a program vezetőjét kérdeztük.
17: Rengeteg fejlesztési javaslatot szedtünk össze, ebből alakult ki ez az új struktúra. 5 különböző modult fogunk érinteni, az online bántalmazás, test és lélek egyensúlya, egészséges életmód, iskolai bántalmazás, tehát minden olyan témát, ami a prevencióval kapcsolatos. A pilot időszakban 40 témanapot tartottunk, több mint 10 000 diákot értünk el. Az új struktúra egy picit más lesz, minden iskolában legalább 2 alkalommal eljutunk. A cél, hogy a diákok egy egészségesebb iskolai környezetben lehessenek.
16: Egy hideg front miatt felhősebb idővel indul a nap, és néhol kisebb eső zápor is előfordulhat. Napközben azonban felszakadozik a felhőzet, és a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék délután már nem valószínű. Az északnyugati szél viszont erős lehet. 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők. Néhol futó záporok is kialakulhatnak. Most úgy tűnik, hogy napsütéses időt ígérnek péntekre.
14: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
19: 10 óra után 7 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, és délután 2-ig töltjük együtt az időnket. Kicsit szeles, záporos, zivataros, erre készülhetünk. Ma nálunk pedig a szuper slágerekre, a Fresh-től Táncolj még, a Totóval az Afrika.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Annak idején gyerekként és főleg nyaralóként nyilván nem nagyon örültünk az ilyen időnek, bár nagyon jól jött egy kis pihenőnap, amikor megtörte a mindennapokat, hogy nem fölülünk a vonatra, átmegyünk udvariba a strandra, hanem például társasozhattunk egész nap. Egy picit lehet, hogy többet haladtunk a könyvekben, bár annak idején azért annyira nem bújtam a könyveket, mint most, vagy éppenséggel ilyenkor mentünk kirándulni. Fel a Tamáshegyre, Balatonfüreden, vagy felültünk a hajóra, és átutaztunk mondjuk a déli partra, Siófokra, szóval emlékezetes az is, amikor a nyaraláson ilyen idő van. Elég nagy a szél, de akár ténylegesen kirándulni is kiváló, meg hát persze örülnek a szeles sportok művelői ennek a napnak. Mindenkinek klassz szerdát kívánok, most már július 8. napját tapossuk, és a taposáshoz már is kiváló zenéket is hozok. Demjén Ferenccel a Szerelem első vériget énekelhetjük együtt, de most jöjjön Scatman Joan a Scatman's World-el. Scatman's World.

0: tonight.
1: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Szeretem az olyan dalokat, amiben van katarzis, amiben történik valami, nem csak egy ritmusban megy végig. És folytatjuk is majd egy olyannal, amiben egyébként a dobnak rendkívül nagy szerepe van. Ez pedig a Bee Gees You Win Again slágere, amiben Maurice Gibb kísérletezte ki ezt a jellegzetes, erőteljes dobalapot. Egyébként maga a dal a szerelmi vívódásról szól, egy ilyen sevelet, se nélkület kapcsolatról, viszont ha úgy veszük, a Bee Gees-nek egy történelmi mérföldkövet jelentett, mert így ezáltal a 60-as, a 70-es és a 80-as években is sikerült a brit slágerlisták élére jutni. Jöjjön akkor a You Win Again a Retro Rádióban!

idők legnagyobb slágerei retro rádió. Altass el, hát lehet, hogy sokaknak nem volt erre szükség. A tegnapi napon én nem tudom, olyan álomkor volt rajtam. Ma viszont nehéz nap vár a frontérzékenyekre, fejfájás, migrénes panaszok kialakulhatnak, sőt felerősödhetnek az ízületi fájdalmak is, és ráadásul ugye a szél is tud rontani a helyzeten, úgyhogy a szélérzékenyek nyilván már ezt tegnap este óta érzik. Szóval vészeljük át együtt a napot, most éppen a Culture Club slágeré.

0: idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A jó zenék szárnyán egyszerűen suhannak a percek, megint csak észrevettem, hogy már el is telt egy a közösen töltendő négyből. A lendületet pedig hozza nekünk a következő órában a Spice Girls. Elsőként pedig rögtön a 80-as éveket idézzük, majd meg a Modern Talking-gal. Sherry Sherry Lady slágerüket is játszom tehát 11 óra után a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
4: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta.
5: Ne várj, használd az Urzinolt!
4: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat!
7: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
6: Úgyis lett.
8: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok a Mancs őrjárat a dinófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök az összes üzletünkben. Kik? Több, mint gondolnád.
9: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A 2x125 g-os Bonri barnadis főzőtasakban 24%-kal olcsóbban most csak 249 forint. Mindig Aldi.
10: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival! A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra válthatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
11: Illatos és puha ruhák a Rossmannal. Július 6-a és 17-e között a Szilán Magnólia és Szenzitív Duopak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
12: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
13: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
12: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
13: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
14: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
1: A reklám után.
16: Hírek a Retro Rádióban.
17: Újra hőkupola alakulhat ki Európa fölött. Drogdílert kaptak el a fővárosban, 8 napjaig egy hulladék lerakó Indonéziában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ismét visszatérhet a rendkívüli hőség. Európa fölött újra hőkupola alakulhat ki, amely nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy ismét 40 fok közelébe emelkedhet-e a hőmérséklet, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési osztályának vezetőjét kérdeztük.
18: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek. Ez a hőhullám most inkább csak Nyugat-Európát fogja érinteni a következő 7-10 napban.
17: Partnerséget kérnek a hazai dinnyetermelők. A Magyar Dinnyetermelők Egyesülete azt szeretné, ha az áruházláncok nem indítanának dömpingáros akciókat, és az import helyett a magyar dinnyét részesítenék előnyben. A termelők szerint a túl alacsony árak veszélyeztetik a hazai dinnyetermesztés jövőjét. Hozzátették, hogy júliustól a magyar termés teljes egészében képes ellátni a belföldi piacot. Magyarországon mintegy 1500 család foglalkozik dinnyetermesztéssel. Több mint 5 kg kábítószert találtak a rendőrök egy budapesti férfi lakásában. A Nemzeti Nyomozóiroda szerint a lefoglalt drog fekete piaci értéke csak nem 30 millió forint. A nyomozók több mint 5 kg amfetamint, csak nem fél kilogramm kokaint és kisebb mennyiségű extazit találtak, emellett készpénzt és autót is lefoglaltak. A férfit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítják és kérték letartóztatását. Már 8. napja ég egy hatalmas hulladék lerakó Indonéziában, Jakarta közelében. A tűz már több mint 15 hektáros területet érint, a sűrű füst pedig a környező lakóvezeteket is beborította. Az oltásban helikopterek, vízszállító járművek, buldózerek és drónok is részt vesznek, de a lángokat nehéz megfékezni, mert a felhalmozott hulladék belseje is izzik. A hatóságok szerint a levegő minősége veszélyes szintre romlott, a tűz okát az oltás után vizsgálják ki. Ma sok helyen naposra fordul az idő, a Dunántúlon, a déli határvidéken és északkeleten viszont jobban megnőhetnek a gomoly felhők, ezekből záporok, zivatarok is kipattanhatnak. A szél sok felé erős lesz, néhol viharossá is válhat. Délután 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap marad a napos gomoly felhős idő, csak kevés helyen lehet zápor. Pénteken és szombaton is hasonló időre készülhetünk, egy-egy futózáporral. Vasárnap már szárazabb, naposabb idő ígérkezik, 27-32 fokos maximumokkal.
1: A nyári feltöltődés támogatója a Hungest Hotels. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Ha éppen pihenés közben vannak, akkor azért jön jól, ha munka javában, akkor pedig azért. A Repülők, ringasd el magad slágere. Ezt is játszom majd néhány perc múlva. Köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok, tartsanak velem délután 2-ig. Indítom a Seri Seri Lét.

minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Bár hallgatóink tudják, hogy ilyenkor nincs üzenő, meg kívánság műsor, azért most meglepetésszerűen többen is üzentek az SMS falunkon. Szia, szeretném kérni a komádi napközis szakács néniknek az első emelet éretlenek számot. Köszönöm. A másik üzenet szerint pedig sziasztok, Bálint vagyok, és a munkatársamnak Adinak vagy Ádinak üzenem, aki ma is sikeresen elkésett, hogy szedje össze magát. Ugye a helyzet az, ahogy említettem, nincs ilyenkor kívánság és üzenő műsor, erre majd este 6-kor kerül sor Nyerges Izával. Ugyanakkor szoktunk kivételt tenni, úgyhogy most ez a két üzenet volt a kivétel. A zenei szerkesztőnk pedig eredetileg be is szerkesztette a Kikitől az éretlenek slágert, úgyhogy mindjárt ezzel folytatjuk, de jöjjön előbb a Spice Girls a Wannabe-vel a Retro Rádióban. Yeah!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Sokan vannak, akik éppen pihenő napjukat töltik, vagy lehet, hogy a szabadságukat, és lehet, hogy éppen dolgoznak valahol a házban, takarítanak. És ugye azok a pillanatok, amikor nem kell azért kifejezetten gondolkodni azon, amit csinálunk, tehát szabadon szárnyalhatunk, és közben lehet, hogy eszünkbe jut valami zseniális ötlet a munkánkkal kapcsolatban, a hobbinkkal kapcsolatban, bármivel kapcsolatban. Az imént hallott hölgynek, Emily Sandénak egy ilyen pillanat az otthoni porszívózás hozta el az igazi fordulatot. Már korábban orvostanhallgatóként rájött, hogy ő valójában nem az orvoslás részért rajong teljes szívből, hanem a zenéért, és egyébként folyamatosan írta is a slágereket különböző előadóknak. Porszívózás közben írta meg a Diamond Rings felvételt, aminek a demo felvételét nyilván ő énekelte el. A kiadónak pedig annyira tetszett az ő hangja, hogy végül is rávették, hogy ne másnak adja, ne mással énekeltesse el a szerzeményét, hanem adja elő ő maga, és így a brit slágerlista 6. helyéig repült. Akkor mondjuk úgy, hogy zseniális ötletekben gazdag takarítást kívánok a Retro Rádió hallgatóinak, ha éppen azt csinálják. I'm so excited, mi pedig folytatjuk a Pointer Sisters slágerével.

minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, és egy nagyon jó együttműködéssel folytatjuk mindjárt. Nick Cave and the Bad Seeds és Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow, szól mindjárt a Don't Worry Be Happy után. Az M5-ösön pedig Szeged felé Hernádnál dolgoznak, a 44-es és 54-es kilométerek között lassulnak a járművek, az M1-esen pedig szokás szerint Budapest felé Tatabánya és az M0-ás csomópontja között a terelésben folyamatos a lassulás, a torlódás, úgyhogy erre készülhetnek a mai napon is. Jöjjön a Don't Worry Be Happy most a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ilyen slágerekre is számíthatnak majd délután is a Retro Rádióban, de érkeznek a frissítő dalok is, mint amilyen Katy Perry I Kissed a Girl dala. Az Ergóval pedig jöjjön a Létezem. Az a fontos, hogy élek. Délután is várom tehát a hallgatóinkat a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
5: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI, az otthon nyugalma.
7: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
8: Rendelek.
7: És a mosókapszula is.
8: Rendelek.
7: A WC-papír is az utolsó gurigán van.
8: Sejtettem, azt is rendelek.
7: És mikor lesz itt?
8: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
7: Akkor én meg... figyelem a készletet.
8: Persze, ahogy eddig is.
9: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuperárak, ajándék lehetőségek.
10: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
11: Mi?
10: Te!
11: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
10: Ugrunk egy bombát!
11: Szállás.hu.
12: Úgyis te... Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
13: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 399 forint, a hazai görögdinnye kilója pedig csak 222 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
15: Látom, hogy szenvedsz a hőhullámoktól, és nagyon feszült is vagy. Miért nem szeded a Remifemin Pluszt?
16: Ennyire látszik? Persze nem csoda, az éjszakáim is borzasztóak. Remifemin Pluszt mondtál?
15: Igen, én már régóta szedem, így a változókori panaszaimat hormonok nélkül is sikerül kordában tartani. Változókor könnyedén. Remifemin Plusz. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
1: A reklám után.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Kissé változékony nyári időnk lehet, szemléletváltás kell a szúnyogok ellen, vádemelés, befutcsolt az e-cigi biznisz. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nem a permetezés jelenti a tartós megoldást a szúnyogok ellen. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint szemléletváltásra van szükség. A védekezés alapja a tenyészőhelyek felkutatása és megszüntetése. Hozzátette, a védekezést sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek felszámolásával kell kezdeni.
20: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum 1-2 napig ad megoldást. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyagvödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, ahol gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
19: Két oldalú találkozóról állapodott meg Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő az ankarai NATO csúcsra érkezve elmondta, hogy rövid megbeszélést folytattak, és a közeljövőben részletes egyeztetést tartanak. Magyar Péter megerősítette, a magyar kormány továbbra is Ukrajnát tekinti a háború áldozatának. Hozzátette, Magyarország továbbra is humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának, fegyvereket azonban nem szállít és katonákat sem küld. Mintegy 3 milliárd forintos költségvetési csalás miatt emeltek vádat 4 férfi ellen. A Baranyavár megyei főügyészség szerint a vádlottak egy elektromos cigarettákhoz használható töltőfolyadékokat értékesítő bűnszervezetet működtettek. A gyanú szerint a termékeket egy horvátországi cég közbeiktatásával forgalmazták, hogy elkerüljék a jövedéki adó megfizetését. 5 év alatt több mint 10 millió millilitert adtak el. Az ügyben ingatlanokat és nagyértékű autókat is lefoglaltak a hatóságok. Repülés közben kiesett egy oktató egy kis repülőből Argentínában. A 42 éves férfi egy gyakorló repülésen azt mondta a 22 éves pilóta növendéknek, hogy folytassa a repülést, majd kinyitotta a gép ajtaját és kizuhant. A fiatal nő a sok ellenére megőrizte a lélek jelenlétét, és biztonságosan leszállt a közeli repülőtéren. Az oktató életét már nem lehetett megmenteni. A tragédia körülményeit vizsgálják. Ma egyre több felé kisüt a nap, teljesen nyugodt időnk azért nem lesz, mert a Dunántúlon délen és északkeleten magasabbra nőhetnek a gomoly felhők, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. A hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A következő napokban marad velünk a nyári napos gomoly felhős idő. Az előrejelzések szerint holnap pénteken és szombaton főként északkeleten fordulhat elő néha a zápor. Vasárnap már inkább a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nélkül több felé 30 fok körüli csúcsértékekkel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Délmúlt lassan 4 perccel. Sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. Igen, színesre sikerült a mostani összeállítás. Ice MC a 90-es évekből, vagy az Ergo a 80-asból. Most pedig jöjjön a La Luna Belinda Carlisle-jal.

legnagyobb slágerei a Retro Rádió. A Retroban mindjárt folytatjuk majd olyan előadókkal, akiknek a vitrinje tele van díjakkal, jutalmakkal, hát már hogyha van nekik vitrinjük, de az is lehet, hogy külön szobájuk van erre, vagy egy külön büszkeség faluk, mert hogy itt lesz mindjárt Phil Collins, akinek a rengeteg kitüntetése mellett egyébként lovagrend tagsága is van, ugyanis megkapta a királyi Viktória rend hadnagyi fokozatát. Ez ugyan nem a legmagasabb fokozat, és így nem használhatja a szőr megszólítást, de ettől függetlenül azért ez is óriási megtiszteltetés. S ennek nyilván nincs brit királyi kitüntetése, ellenben például azon kevesek közé tartozik, akik birtokolják a legendás EGOT státuszt. Van nekik Emmy díjuk, Grammy díjuk, Oscar díjuk és Tony díjuk is. Na és nem mellesleg, ő az egyetlen olyan szóló előadó a világon, akinek 7 egymást követő évtizedben a 60-astól a 20-as évekig volt listavezető dala a Billboard slágerlistáin. Ezek közül az egyikkel folytatjuk, az All or Nothing-gal most a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy szívhez szóló és egyben mókás történettel folytatom már is, aminek az egyik főszereplője egy 100 éves hölgy, a másik pedig harmadik Károly brit király. Történt ugyanis, hogy Margaret Ham születésnapja 100. születésnapja előtt a családja úgy gondolta, hogy meglepik a nagymamát a jeles alkalomból, felhívást tettek közzé, hogy bárhonnan küldjenek üdvözlő lapot a néni 100. születésnapjára. Rengeteget kapott, közel 300 ilyen üdvözlet érkezett az Egyesült Királyságból és a világ különböző pontjairól. Harmadik Károly király és Kamilla királyné sem volt rest, és ők is küldtek egy üdvözlő lapot a hölgynek. Ezt lehet, hogy nagyon sokan egyenesen bekeretezve tették volna fel a falra. Nem így tett a 100 éves Margaret néni. Ő ugyanis, amikor az unokája érdeklődött, hogy megkaptad a királytól az üzenetet, ugye? Ennyit válaszolt csak. Igen, megkaptam. Szörnyű a kézírása. Egyáltalán nem ír jól. A gesztus minden esetre nagyon kedves volt a királyi párostól. Mi pedig akkor folytatjuk azzal a jelmondattal, amit akármennyien magunkénak tehetünk. A Zanzibár nem vagyok tökéletes, előtte pedig jöjjön a kedvenc olasz slágerünk Toto Cutugnótól, L'Italiano, a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Wow, micsoda dal trióval folytatom majd. Sting, az Englishman in New York-kal. Ebből a számból tanultam meg, hogy hogy van a sétabolt, hogy mondják angolul az esernyőt. Itt lesz a Backstreet Boys, együtt énekelhetjük velük az I Want It That Way-t. És jöjjön Patrick Hernandez, egy francia dalszerző, aki egy slágeresnek mondható. Ebben viszont remekül megél mind a mai napig. Átlagosan naponta 1000-1500 euró közötti összeg érkezik a bankszámlájára, csak a rádiós játszások, klubok játszásai, filmek, reklámokban való felhasználása miatt a Born to be Alive-nak, amit ő eredetileg egy amolyan rockballadának álmodott meg. Aztán találkozott egy belga zenei producerrel, és ő javasolt, hogy mi lenne, hogyha egy kicsit klubosítanánk ezt a dalt, kicsit megpörgetnénk, tennénk bele részfúvósokat is, és így jelentették meg. De nem merték a kislemez borítójára rátenni Patrick Hernandez arcát, mert annyira féltek a bukástól. Végül a kislemezből több mint 25 millió példány fogyott világszerte. Mi ez, ha nem siker? Jöjjön akkor a Born to be Alive most a Retro Rádióban.

0: Önök legnagyobb slágerei Retro Rádió, igazi örökzöldekkel is folytatom majd a következő órában, mint amilyen a No Doubt-tól a Don't Speak. Vagy a Los Lobos-tól a Come On, Let's Go. Ezeket a slágereket is játszom majd egy óra után a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
3: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
4: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
3: Neked Sedacur Forte kell.
4: Sedacur Forte?
3: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
6: Augusztus 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
7: Gré, energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
8: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
9: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
10: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 399 forint, a hazai görögdinnye kilója pedig csak 222 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: A nyár nem a változókorú hölgyek kedvenc évszaka. Ilyenkor fokozódnak a hőhullámok, éjszakai izzadás, ingerlékenység. Van segítség. A Remifemin Plus jelentősen csökkenti a testi lelki tüneteket. A két gyógynövény kivonatát tartalmazó Remifemin Plus hatásos és biztonságos, napi adagja szükség esetén emelhető is. Változókor könnyedén. Remifemin Plus. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
14: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
1: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Jövő héten is ülésezik az országgyűlés. Véradásra hív a vérellátó szolgálat. Olaszországot elérte egy újabb hőhullám. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jövő héten is rendkívüli ülés tart az országgyűlés, hétfőn és kedden ülhetnek össze a képviselők. Hét előterjesztésről tárgyalhatnak, köztük az alaptörvény 17. módosításáról, amelynek mielőbbi elfogadását sürgeti a kabinet. Napirendre kerülhet a pedagógusok sztrájk jogának helyreállítása, és arról is vitázhatnak, hogy a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség a rendőrséghez kerüljön. Emellett több egészségügyi és adózási törvény módosításáról is tárgyalhatnak a honatyák. Híradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet szerint az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben nyújtották a karjukat, ezért a következő napokban minden önkéntes segítségre szükség van. Naponta csaknem 1800 véradó kellene ahhoz, hogy a kórházakban minden műtéthez és életmentő beavatkozáshoz elegendő vérkészítmény álljon rendelkezésre. Vért 18 és 65 év közötti egészséges felnőttek adhatnak. Strandröplabda költözik a fővárosba, jövő hétvégén a Városligetben rendezik meg a CEV Nemzetek Kupája döntőjét. A négy napos esemény Európa legjobb válogatottjait vonultatja fel, és mindkét nem mezőnyében 8-8 ország, összesen 11 nemzet válogatottja mérkőzik meg egymással, mondta a rádiónknak Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke.
17: Ez az Európa bajnokság utáni második legnagyobb strandröplabda eseménye az Európai Szövetségnek, amelyet először rendezünk meg Magyarországon, sőt ilyen volumenű strandröplabda eseményt még soha nem rendeztünk. Ingyenesen látogatható, és a mérkőzések mellett a közönség is mindenféle reflexjátékokat, ügyességi játékokat kipróbálhat. Természetesen felállítunk szabadtéri és röplabdapályákat, úgyhogy röplabda az bármennyi lesz. Tekbólasztalt fogunk kirakni, és mindenki kipróbálhatja, hogy mennyire ügyes lehet különböző játékokon.
16: Újabb hőhullám érte el Olaszországot. Az olasz egészségügyi minisztérium szerint ez már az idei harmadik hőségriadó. Az ország több részén ismét 40 fok körüli csúcshőmérsékletre készülnek, Firenzében pedig csütörtöktől a legmagasabb vörös hőségriasztás lép életbe. Az előrejelzések szerint a forróság vasárnap tetőzik, de akár július 22-ig is kitarthat Olaszországban. Ma sok helyen naposra fordul az idő, a Dunántúlon, a déli határvidéken és északkeleten viszont jobban megnőhetnek a gomoly felhők, ezekből záporok, zivatarok is kipattanhatnak. A szél sok felé erős lesz, néhol viharossá is válhat. Délután 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap marad a napos gomoly felhős idő, csak kevés helyen lehet zápor. Pénteken és szombaton is hasonló időre készülhetünk, egy-egy futózáporral. Vasárnap már szárazabb, naposabb idő ígérkezik, 27-32 fokos maximumokkal.
18: A nyári feltöltődés támogatója a Hungest Hotels.
15: Sporthírek a Retro Rádióban.
19: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Elképesztő fordítással jutott a negyed döntőbe a címvédő Argentina a labdarúgó világbajnokságon. A dél-amerikaiak már 2-0-ás hátrányban voltak Egyiptom ellen. Lionel Messi ráadásul büntetőt hibázott, mégis sikerült fordítaniuk. A hajrában 3 gólt szereztek az argentinok, Messi pedig megszerezte újabb VB gólját. A negyed döntőben Svájc lesz az ellenfél. Miután a helvétek gól nélküli 120 perc után 11-esekkel búcsúztatták Kolumbiát. A további negyed döntőkben Franciaország Marokkóval, Spanyolország Belgiumban, Norvégia pedig Angliával találkozik. Elsőként a Franciaország Marokkó összecsapás következik magyar idő szerint holnap este 10 órától. Az elődöntőket jövő kedden és szerdán, a bronzmérkőzés szombaton, a döntőt pedig jövő vasárnap rendezik meg New Yorkban. Köszönöm a figyelmet, a Kanadában, Mexikóban és az Egyesült Államokban zajló labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
18: A sporthírek támogatója a Rijszab Chips. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Már javában a szerda délutánban járunk, egy óra is elmúlt 5 perccel, én pedig sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, és egy igazi bulisláger Orsitól, ha lemegy a nap, ez is szól. Indulunk már is a Come On Let's Go-val.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő csokorban is remek slágerek kaptak helyet. A 2000-es évek elejéről a Maroon 5 édesíti meg a délutánunkat a Sugar-rel. Egy igazi klasszikus, a reptér is felcsendül majd Korda Gyuri előadásában. Itt lesz a Milli Vanilli a Girl You Know It's True-val, és szintén az ezred forduló egyik legnagyobb skandináv durranása, a norvég Lene Marlin is hallható lesz majd. A skandináv pop szenzációja volt, aki eredetileg a saját fiúkjának írogatta csak a dalokat, és aztán a barátai küldték el az egyik norvég rádiónak néhányat közülük. Ők rögtön kapva kaptak az alkalmon, behívták Lénét, és innentől kezdve minden ment a maga útján. A norvég zenei történelem leggyorsabban fogyó kislemeze lett az első hivatalos dala. A Sitting Down hír hátterében pedig iskolai zaklatás áll, szóval egyáltalán nem vidám a felvétel. Jöjjön most ez a világhírű dal a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Állandó hallgatónktól Iritől is kaptam egy üzenetet. Pirka, tegnap a fodrászat után ettem egy gombóc fagyit, a haza úton meg megöntözött egy zápor. Jól esett, de az üzletbe be sem mentem, mert hogy borult. Teljesen megértelek, a mai napon is lehet bizony számítani még arra, hogy bőrigázunk. Ha jól látom, akkor jelenleg is esik az ország északnyugati és délnyugati peremén, és ez a sáv ez húzódik szép lassan kelet felé, szóval remélhetőleg máshol is kapunk némi csapadékot, csak jég nélkül kérnénk szépen, ahogy én általában mindenféle italt anélkül kérek. Varga Viktor lehet zöld az ég, ezzel a dallal is jelentkezem mindjárt. Az Ultravox indítja a sort Dancing with Tears in My Eyes a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Közlekedési infókkal folytatjuk, mert hogy Pistától kaptuk a hírt. Sziasztok, a 6-oson 100 Halombattánál baleset a 24-es kilométernél, csak a félpálya járható. Köszönjük szépen. Amit még tudunk, hogy a 67-esen Kaposvár átkelési szakaszán is történt baleset, itt is egy sávot lezártak. Az M5-ösön Szeged felé munkavégzés folyik Lajos Mizsénél, a 74-es kilométernél. Itt 6 kilométeres torlódás van a munkavégzés mögött. Jó utat kívánunk mindenkinek, a délutánban is várjuk Önöktől a közlekedési infókat a 0620-22-22-122-re. Dénes Tamás tolmácsolja majd őket hamarosan. Én pedig még indítom útjukra Tina Turner Typical Male slágerét, DJ Bobo Everybody-ját, és most már Kim Carnes-t halljuk.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az egyik kedvenc slágeremmel búcsúzhatok a Retro Rádió hallgatóitól, és köszönöm a figyelmet. Érkezik már Dénes Tamás a mikrofonhoz, neki adom át a terepet. Köszönöm a figyelmet, Vágó Piros vagyok. Holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig, mindenhol.
4: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
5: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt, ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
6: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
7: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
8: Brokkoli van.
7: Az előbb hozta a Family Frost autó.
8: Rántott hal.
7: Azt is vettem.
8: És zöld borsó.
7: Az is van.
8: Akkor sült krumplit kérek.
9: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
8: És sült krumplit is.
10: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
11: Rendelek.
10: És a mosókapszula is.
11: Rendelek.
10: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
11: Sejtettem, azt is rendelek.
10: És mikor lesz itt?
11: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
10: Akkor én meg figyelem a készletet.
11: Persze, ahogy eddig is.
12: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
13: A Metásit bemutatja Campus Fesztivál július 22-e és 26-a között Debrecenben. Armin van Buuren, Scooter és 250 további fellépő a mainstreamtől az undergroundig. A debreceni Nagyerdőn 5 csillagos fesztivál helyszínen. Július 22-26 Campus Fesztivál Debrecen.
14: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 399 forint, a hazai görögdinnye kilója pedig csak 222 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
16: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
1: A reklám után.
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Kevesebb búza teremhet idén, nálunk most nem várható nagy hőség, illegális kerékpárokra csaptak le Angliában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Az átlagosnál gyengébb termésre számítanak az idei aratásban. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium szerint a tavaszi fagy és a csapadék hiány jelentősen visszavetette a termést. Ugyanakkor a száraz időnek köszönhetően az aratás fennakadások nélkül halad, és akár már jövő héten befejeződhet. A Gabona Termesztők Országos Szövetsége szerint búzából mintegy 1 millió tonnával kevesebb teremhet a tavainál, a belföldi ellátás azonban így is biztosított. Ismét visszatérhet a rendkívüli hőség, Európa fölött újra hőkupola alakulhat ki, amely nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy ismét 40 fok közelébe emelkedhet-e a hőmérséklet, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési osztályának vezetőjét kérdeztük.
19: A Kárpát-medence felé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek. Ez a hőhullám most inkább csak Nyugat-Európát fogja érinteni a következő 7-10 napban.
18: Két feltételezett orosz ügynököt vettek őrizetbe a szerb-magyar határon. Német lapértesülések szerint a két férfi Németországban készülhetett szabotás akcióra egy Ukrajna támogatásában résztvevő védelmi ipari létesítmény ellen. A szerb rendőrök a német hírszerzés jelzése alapján fogták el őket, csomagjaikban pedig robbanó eszközt is találtak. A német hatóságok hivatalosan egyelőre nem erősítették meg az értesüléseket. Lecsaptak az illegális elektromos kerékpárokra Angliában. A Nottinghami rendőrség összesen 60 e-kerékpárt és a rollert vont ki a forgalomból, miután egyre több panasz érkezett a gyalogos övezetekben száguldozó járművekre. Volt olyan elektromos bicikli, amely a tesztek szerint akár 116 km/órás sebességre is képes. A szabályszegők ellen eljárás indult, jelentős bírságra is számíthatnak. Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma egyre több felé kisüt a nap, teljesen nyugodt időnk azért nem lesz, mert a Dunántúlon délen és északkeleten magasabbra nőhetnek a gomoly felhők, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. A hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A következő napokban marad velünk a nyári napos gomoly felhős idő. Az előrejelzések szerint holnap pénteken és szombaton főként északkeleten fordulhat elő néhol zápor. Vasárnap már inkább a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nélkül, többfelé 30 fok körüli csúcsértékekkel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
21: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes szerda délutánt kívánok önöknek a mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás, már a hét közepén járunk, ezt pedig olyan sztárokkal ünnepeljük, mint Sabrina, vagy éppen a Back to Black.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, 14 óra 21 perc van a mikrofonnál. Dénás Tamás, villámgyorsan egy hírrel kezdem, egy közlekedés információval. Az M5-ös autópályán 6 kilométeres dugó van jelen pillanatban Lajos Mizsénél, ott munkavégzés folyik a 74-es kilométernél, forgalomkorlátozás is van. A Röszke felé vezető oldalon, tehát mindez az M5-ösön kaptam a jelentést az Útinfontól, és villámgyorsan néhány szót mindenképpen ejtsünk a tegnapi Argentína-Egyiptom mérkőzésre a labdarúgó világbajnokságon. Ha netalántán valaki lemaradt volna, szerintem az eddigi talán legjobb meccs volt. 2-0-ra elmentek az egyiptomiak, és hiszik vagy nem, a 80. perctől Argentina fordítani tudott, gyakorlatilag negyed óra alatt megfordította a meccset. A 79. percben még erős kiesésre álltak. Messi el is sírta magát a meccs után. Ami durvább volt, az az egyiptomi kapitány Hossam Hassan, aki egyrészt köpködött a nézők felé, az argentinek végig a izraeli zászlókkal hergelték egyébként az egyiptomi kapitányt, másrészt pedig be is mondta, hogy őt nem érdekli a FIFA, ez bizony csalás volt szerinte. Kimondom, amit gondolok, független a következményektől, ez bunda volt, és ezt mindenki látta, mondta ő. Hát, közben a FIFA fényképészét is megfenyegette, szóval nem volt jó fej egyébként az egyiptomi kapitány, mondjuk úgy, hogy nem nagyon tudta elviselni a vereséget. Ez az én véleményem. Menjünk tovább, hamarosan jön Limál vagy az Edda, előtte pedig Hori barátunk és Danaps kettős a Bailandóval itt

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan Szabrinával vagy éppen a Back to Black-kel folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk, 14 óra 37 perc van. Jött egy kérdés SMS-ben, sziasztok, nem tudjátok mi van az M1-esen, Szárligetnél kb. 30 perce meg sem mozdul a külső sáv. Hát itt bővülöm az Utinform jelentését, ezt írják, M1-es autópálya Budapest felé Tatabánya és az M0-as autóti csomópont között kialakított terelésben folyamatos a lassulás, torlódás nagyrészt a külső sávban. Annak, aki személyautóval van és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. Ennyit tudok. M5-ös autópálya Lajos-Mizse és Kecskemét között munkavégzés, forgalomkorlátozás miatt Röszke felé a 70-es és 74-es, Budapest felé a 71-es és 67-es kilométer között torlódás van, a határ felé vezető oldalon Kecskemét után pedig elkezdtek dolgozni, itt is dugó alakul.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

Minden idők legnagyobb sláger egy retro rádió. Egy perccel járunk 3:43 után. A folytatásban dugóban ülőknek és nem dugóban ülőknek is Sandra érkezzék, Michael Cretu felesége volt, ő méghozzá csodálatos Sandra, és a legnagyobb slágerük ez volt, a Maria Magdalena, ezt szólít a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, nézem folyamatosan, hogy mi lehet a probléma az M1-esen, de két olyan telefont is kaptam, akik politikai megoldásokat tudtak csak felkínálni, úgyhogy ebből köszönöm, nem kérek. Én maradjunk abban, hogy aki tényleg tudja, hogy mi a probléma, azt csörögjön 06-20-22-22-122. Cserébe hozom a nagy slágereket, többek között a Neoton dalát, hát ha egyszer 220 fölé mehetünk majd az autópályán. És aztán ketchupozni is fogunk, ha valakinek azért mégis táncolni lesz kedve. De a biztonság kedvéért hozok még egy egész csomó nagy slágert a folytatásban, majd itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
3: Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
2: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
3: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
1: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Tankolj Max Motion-t, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
5: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
6: Brokkoli van.
5: Az előbb hozta a Family Frost autó.
6: Rántott hal.
5: Azt is vettem.
6: És zöld borsó.
5: Az is van.
6: Akkor sült krumplit kérek.
7: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője, most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
6: És sült krumplit is.
8: Augusztus 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
9: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
10: Rendelek.
9: És a mosókapszula is.
10: Rendelek.
9: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
10: Sejtettem, azt is rendelek.
9: És mikor lesz itt?
10: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
9: Akkor én meg figyelem a készletet.
10: Persze, ahogy eddig is. Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
11: Takaríts meg nagyban! Vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival! Az 500 ml-es alkoholmentes soproni radler többféle ízben, 24 darab vásárlása esetén darabja, most csak bruttó 259 forint, július 9-től 12-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
12: Újra bónuszhetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónuszhetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között. És extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
13: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
14: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
15: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
16: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárazságra. Ti ismeritek?
17: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
18: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
17: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárazság kezelésére.
16: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
1: A reklám után.
19: Hírek a Retro Rádióban.
20: Szemléletváltás kell a szúnyogok ellen. Magyar katonák gyakorlatoznak az Egyesült Államokban. Rizs süteményeket vettek le a polcokról. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nem a permetezés jelenti a tartós megoldást a szúnyogok ellen. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint szemléletváltásra van szükség. A védekezés alapja a tenyészőhelyek felkutatása és megszüntetése. Hozzátette, a védekezést sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek felszámolásával kell kezdeni.
21: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum egy-két napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, onnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyagvödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, hogy gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
20: Amerikai hadgyakorlatra utaznak magyar katonák. A Michigan államban rendezett nemzetközi kiképzésen amerikai, szerb és magyar katonák vesznek részt július 13-a és 22-e között. Mihóca Zoltán, a Honvéd vezérkar főnökének területvédelmi helyettese szerint a gyakorlat célja, hogy valós körülmények között mérjék fel egy dandár harc készültségét. A magyar kontingensben 15 hivatásos és 76 tartalékos katona teljesít szolgálatot. Rizs süteményeket vontak ki a forgalomból. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Dél-Koreából származó Jopoki márkájú Rice Cake Cup Carbo és Cheese termékek idő előtt megromolhatnak. A hatóság azt kéri, hogy aki a december 18-ai minőségmegőrzési idejű termékekből vásárolt, ne fogyassza el azokat. A kifogásolt ételek egy holland importőrön keresztül érkeztek Magyarországra, visszahívásuk már megkezdődött. Kukásautóval érkezett a végzős bárra egy brit tinédzser. A 16 éves lány gyerekkora óta rajong a hulladékgazdálkodásért és egy helyi kukásautós cégért. Amikor a vállalat ezt megtudta, felajánlotta, hogy egyik teherautójával elviszi a bába. A lány estei ruhában pózolt a jármű mellett, a különleges érkezésről készült fotók pedig gyorsan bejárták a közösségi médiát. Ma sok helyen naposra fordul az idő, a Dunántúlon, a déli határvidéken és északkeleten viszont jobban megnőhetnek a gomoly felhők, ezekből záporok, zivatarok is kipattanhatnak. A szél sok felé erős lesz, néhol viharossá is válhat. Délután 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap marad a napos gomoly felhős idő, csak kevés helyen lehet zápor. Pénteken és szombaton is hasonló időre készülhetünk, egy-egy futózáporral. Vasárnap már szárazabb, naposabb idő ígérkezik, 27-32 fokos maximumokkal.
22: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
23: És most! Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Hát fúj a szél rendesen itt a stúdió környékén. Néha inkább azt mondanám, hogy dühöng, de a legfontosabb, hogy süt a nap mellén, alakul azért a nyári idő, a mikrofonnál továbbra is. Dénes Tamás, mindez, jönnek a nagy slágerek, a V-motoroktól egészen Shakiráig a nyitány már is.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 6 perc múlva lesz délután 3:30, a mikrofonnál Dénes Tamás, állandó téma ugye az egyre csökkenő vízszint a Balatonnál és a Velencei tónál. Nos, egy érdekes megoldás az, amire most felhívták itt a figyelmemet, egészen pontosan egy cikket olvastam arról, hogy Balaton-Almádi polgármestere, illetve dr. Vasas Gábor, a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója tartott sajtótájékoztatót, ahol azt javasolják, hogy a beton és kövek helyett a strandokon homokkal borított fokozatosan mélyülő strandok legyenek majd. Azt írják, a kutatóintézet álláspontja szerint a természetes, lassan mélyülő partvonalak kialakítása lenne megfelelő azokon a területeken, ahol lehetőség van rá, és ez nem csak esztétikailag és turisztikailag lenne megfelelő, hanem ökológiailag is jót tenne a tónak, a Balatonnak, illetve a hullámzásnak. Hát lehet, hogy akkor elfogják azokat a kék lépcsőket majd vinni, illetve a betont is föltörik, és helyettük homokos partok lesznek majd egyre mélyülő homokos partok a Balatonnál is. Ki tudja, lehet, hogy ez lesz a jövő. Nálunk viszont a jelen már Diana King, hozom a Say a Little Prayer-t itt a Retro Rádióban.

0: Metrórádió közlekedési hírek.
1: Hamarosan a Tarzan bojjal és a TNT nagy slágerével folytatom majd itt a Retrórádióban. Most közlekedjünk. 15 óra 38 perc van. Zolika 78 azt írja, szia Tomi, M1-esen most jöttem végig a határtól Budaörsig, semmi extra. Tatától Szárligetig áll a külső sáv, nincs baleset. Egyszerűen Szárligetnél egy RO rendszámú kamionos pihán előtte, Bicskéig senki nincs. Mögötte vagy 10 kilométer hosszú a kamionsor. Az átterelt sáv tökéletesen járható 80-90 km per órás sebességgel. Kitartást mindenkinek. Esetleg a rendőrök felébreszthetnék a srácot. Hát ennyit kaptam, ez a friss információ M1-es ügyben.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben azért beesnek az SMS-ek folyamatosan. Más is azt írja, hogy olyan nagy probléma nincsen az M1-esen, hanem csak az, hogy Budapest felé Tatabány és a Nullás között kialakított terelésben folyamatos a lassulás, a torlódás. A terelésbe történő belépés előtt nagyjából 8 kilométeren keresztül torlódik a kocsisor. Ez az, amit érdemes tudni. Na meg az, hogy az M5-ösön Röszke felé Lajos Mizsénél folyik munkavégzés a 74-es kilométer. Itt viszont körülbelül 5 kilométeres dugóval érdemes számolni. Menjünk is tovább, hiszen a folytatásban is azt ígértem, hogy nagy slágerek itt a Retro Rádióban, nem is akármilyenek, akárhol is állnak dugóban, vagy akár csak jól érzik magukat, akkor is jó lesz majd a Jazz Magas sikerének a címe, Ma jól vagyok.
1: Ma úgy vagyok, hogy jól vagyok, és messze vinnélek.
0: És hozok egy régi nagy slágert is, egy olyan dalt, aminek remélem sokan fognak örülni. Jön az Ott van, és a kezeket fel, a Hands Up! És eltökélt szándékom, hogy a következő órában is jó hangulatot csinálok, hogyha velem tartanak. Itt a Retro Rádióban, itt szerdán délután.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Véget ért a tűzszünet az amerikai elnök szerint. Hangfalba rejtett gépkarabélyokat talált a NAV. A fővárosba költözik a strandröplabda. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Donald Trump szerint véget ért az Iránnal kötött tűzszünet. Az amerikai elnök az ankarai NATO csúcson azt mondta, nem kíván tovább tárgyalni Teheránnal. A héten az Egyesült Államok légi csapásokat mért iráni célpontokra, Irán pedig rakéta és drón támadással válaszolt amerikai katonai létesítmények ellen. A hírre gyengülni kezdett a forint, a lengyel zlotyi és a cseh korona is, miközben emelkedett a kőolaj világpiaci ára. Tetőről akarta ledobni volt élettársát egy miskolci férfi. A nyomozás szerint a gyanúsított a 10 emeletes ház tetejére kényszerítette a nőt, majd megpróbálta átemelni a korláton. A sértetnek végül sikerült kiszabadulnia, segélykiáltására pedig többen is felfigyeltek, és értesítették a rendőrséget. A férfi ellen emberölés kísérlete miatt indult eljárás, a bíróság pedig egy hónapra letartóztatta. Hangfalba rejtett gépkarabélyokat talált az adóhatóság egy Koszovóból érkező autóbuszon. A pénzügyőrök röntgenvizsgálat közben figyeltek fel a gyanús csomagokra, amelyek megbontása után AK és Zastava típusú fegyverek, valamint tárak kerültek elő. A küldemény tulajdonosa nem volt a buszon, ezért a NAV ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a rendőrségen. Strandröplabda költözik a fővárosba. Jövő hétvégén a Városligetben rendezik meg a CEV Nemzetek Kupája döntőjét. A négy napos esemény Európa legjobb válogatottjait vonultatja fel, és mindkét nem mezőnyében 8-8 ország, összesen 11 nemzet válogatottja mérkőzik meg egymással. Mondta el rádiónknak Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke.
5: Ez az Európa-bajnokság utáni második legnagyobb strandröplabda eseménye az Európai Szövetségnek, amelyet először rendezünk meg Magyarországon, sőt, ilyen volumenű strandröplabda eseményt még soha nem rendeztünk. Ingyenesen látogatható, és a mérkőzések mellett a közönség is mindenféle reflexjátékokat, ügyességi játékokat kipróbálhat. Természetesen felállítunk szabadtéri és röplabdapályákat, úgyhogy röplabda az bármennyi lesz. Tekból asztalt fogunk kirakni, és mindenki kipróbálhatja, hogy mennyire ügyes lehet különböző játékokon.
4: Változékonyan alakul időjárásunk a következő napokban, de nagyon nagy meleg nem lesz. Jönnek a részletek az időjárás jelentésben. Ma egyre több felé kisüt a nap, teljesen nyugodt időnk azért nem lesz, mert a Dunántúlon délen és északkeleten magasabbra nőhetnek a gomoly felhők, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. A hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A következő napokban marad velünk a nyári napos gomoly felhős idő. Az előrejelzések szerint holnap pénteken és szombaton főként északkeleten fordulhat elő néhol zápor. Vasárnap már inkább a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nélkül, többfelé 30 fok körüli csúcsértékekkel.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Hát amilyen Mordor idő volt délelőtt, ahhoz képest most gyönyörű, napos, egyre kellemesebb idő alakul ki, és emelkedik a hőmérséklet is. 26 foknál tartunk. A mikrofonnál Dénes Tamás, mindez jól jön majd az első emelet, vagy éppen Sernagy sikere. A nyitány az Ohio!

0: A csatát én nyertem.
1: A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 7 perc múlva lesz délután 4:30 a mikrofonnál Dénás Tamás. Hát sok hülyeséget hall meg olvas az ember, de azért mindig tud és talál újabbakat és újabbakat. Itt van egy angol lány, őt úgy hívják, hogy Lacey Rowe. És Lacey Rowe-nak 16 évesen a szenvedélye az újrahasznosítás, illetve a szeméttelepek. Ez a lány, tessék elképzelni, ott, ahol lakik Wiganben, az egyik szeméttelepért rajong, állandóan ott van, figyeli, hogy miket csinálnak, hogyan csinálják, imádja az ott lévő teherautókat, konténerszállítókat, és hát természetesen jóban van a hely gazdájával, illetve az ott dolgozókkal is, úgyhogy innen már csak egyenes út vezetett a báli szezon legnagyobb trollkodásához, ugyanis tényleg jött a bál, és akkor most kapaszkodjanak meg. Ugye a legtöbb tinédzser van, aki limuzinnal érkezik, meg van, aki lóháton. Hát kérem szépen, ez a lány, miután a barátai, a szeméttelep gazdái felajánlották, egy szemétszállító hatalmas piros konténeres autóval érkezhetett a bára, és mondanom sem kell, hogy innentől kezdve a közösségi oldalak legnagyobb sztárjává vált a csajszi. Hát így is lehet egyébként szupersztárnak lenni, egy piros szemétszállító konténeres autóval, pláne a bálban. Hol máshol? Menjünk tovább, mindjárt jön az Ott van, és itt lesz az Emberek is. Előttük az Army of Lovers és a Crucified 1991 legnagyobb slágereit a Retro Rádióban.

0: Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Kylie Minoggal és a Hooligans-el folytatom majd itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk. Pontosan 5 perc múlva lesz 3:45. Pali hír, Cia Tamás, a reptéri gyorsforgalmi a Köki és a Határút között a kifelé sávban helyszínelnek, aztán a végénél befelé a jobb oldalon egy Skodából éberek éberkednek. Na hát erről nem szoktam beszámolni, de most megtörtént. M1-es autópálya Budapest felé Tatabánya és a nullás csomópont között kialakított terelésben folyamatos a lassulás, torlódás nagyrészt a külső sávban. A terelésbe történő belépés előtt 10 kilométeren keresztül torlódik a kocsisor. M0-as déli szektor, M5-ös felé a 26-os jelű Alsó-Némedi csomópont lehajtó ágán egy műszakhibás kamion vesztegel, emiatt nem lehetséges most a kihajtás. Szintén nullás északi szektor, Megyeri 11-es főúti végcsomópont felé vezető oldala 3 kilométeren keresztül torlódik, mert a főút körforgalmában egy műszakhibás jármű vesztegel most.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 2 perccel járunk 3:45 után. Két baleset is történt, amiről most kaptam beszámolót. 4-es főút Szolnok elkerülő szakasza. Személyautó motorost gázolt a 100-as kilométernél a 4-es főúton. Félpályán halad a forgalom, jelentős a torlódás. Míg a 405-ös főúton Nyíregyháza térségében is baleset történt a 11-es kilométernél. Itt is csak a félútpálya járható. Nálunk a folytatásban egy Elvis dal feldolgozása. Jön már is az Always on My Mind a Pet Shop.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, érkezett egy ilyen SMS. Ez ma veletek, nagyon jól esett, nyomjátok tovább. Hát akkor nyomom tovább, hiszen a következő órára is jut bőséggel nagy-nagy sláger. Többek között a Well Hello a halott pénzzel állt össze, és az Emlékszem Sopronban című dalt alkották meg. Ezt is le fogom majd játszani.
1: Oh, emlékszem Sopronban, nézem a fák köré, összeölt ágyunkban, bújtunk a nap mögé.
0: Hogy egy igazi örökzöldet, Michael Jackson és a Billie Jean egy kihagyhatatlan dal, hát én sem fogom kihagyni a következő órában. De nem fogok kihagyni még egy csomó további dalt a 80-as, 90-es és a 2000-es évek választékából. Továbbra sem itt a Retro Rádióban. Tartsanak velem így szerda délután.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Citan oldalon.
4: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: Augusztus 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
6: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
7: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
6: De hát honnan tudtad?
7: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
6: Irány a Premier Outlet árzuhanás. Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig, mindenhol.
8: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra is, többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között. És extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
9: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
10: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
9: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
10: Szállás.hu.
9: Úgy is tett.
11: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
12: Autóüveg Pilkington.
13: Mosógép! Mega árparádé! Telefon! Mega árparádé! Vasaló! Szintén mega árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart.
14: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a dínófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben Kik, több mint gondolnád.
15: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
16: Brokkoli van.
15: Az előbb hozta a Family Frost autó.
16: Rántott hal.
15: Azt is vettem.
16: És zöld borsó.
15: Az is van.
16: Akkor sült krumplit kérek.
17: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
16: És sült krumplit is.
18: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
19: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
20: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
1: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
21: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A 2x125 g-os Bonri Barnadis főzőtasakban 24%-kal olcsóbban most csak 249 forint. Mindig Aldi.
2: A reklám után.
22: Hírek a Retro Rádióban.
23: Az alaptörvény módosításáról is tárgyal jövő héten a parlament. Olaszországban megérkezett az idei harmadik hőhullám. Itthon most még nem lesz borzasztó meleg. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jövő héten is rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Hétfőn és kedden gyűlhetnek össze a képviselők. Hét előterjesztésről tárgyalhatnak, köztük az alaptörvény 17. módosításáról, amelynek mielőbbi elfogadását sürgeti a kabinet. Napirendre kerülhet a pedagógusok sztrájkjogának helyreállítása, és arról is vitázhatnak, hogy a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség a rendőrséghez kerüljön. Emellett több egészségügyi és adózási törvény módosításáról is tanácskozhat. Holnapig lehet nevet választani a fővárosi állatkert kis Manuljának. Öt név van versenyben, a kölyök Batu, Buda, Boris, Bajár vagy Benedikt lehet. A voksokat a park weboldalán várják. A kiskandúr édesanyja Lucy egyébként tavaly decemberben érkezett az állatkertbe, és gyorsan összemelegedett leendő kicsinye apjával Bohussal. Májusban meg is született első közös csemetéjük. Megérkezett az idei harmadik hőhullám Olaszországba. A hőség a következő napokban eléri az ország középső részét is. Sokfelé közepes narancssárga riasztás érvényes, de holnap több helyen, például Firenzében is életbe léphet a vörös kód. A kánikula az előrejelzések szerint vasárnap tetőzhet az olaszoknál, de a forróság július 22-éig kitarthat. Európa több országába visszatérhet egyébként a rendkívüli hőség, a kontinens fölött újra hőkupola alakulhat ki. Arról, hogy nálunk is megint 40 fok közelébe emelkedhet-e a hőmérséklet, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési osztályának vezetőjét kérdeztük.
24: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek, az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek. Ez a hőhullám most inkább csak Nyugat-Európát fogja érinteni a következő 7-10 napban.
23: Holnap gomoly felhős napos időre készülhetünk, a felhők azonban északkeleten néha összeállhatnak, főleg itt jöhet majd zápor, zivatar. A szelet ismét élénk, olykor erős lökések kísérhetik. Pokoli hőségtől még nem kell tartani, a hőmérséklet 24 és 29 fok között lesz napközben. Pénteken is nagyon hasonló időre számíthatunk, északkeleten nem kizárt egy-egy zápor, a hajnali 11-17 fok után 24-31 fokig melegszik a levegő.
2: A nyári feltöltődés támogatója a Hungest Hotels.
22: Retro Rádió közlekedési hírek.
23: Folyamatos a szakaszos lassulás, torlódás, nagyrészt a külső sávban az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tatabánya és az M0-as autóút csomópontja között a terelésben. Aki autóval van és Budapest felé halad, érdemes az átterelt belső sávot választania. Dolgoznak az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Lajos Mizsénél, a 74-es kilométernél forgalomkorlátozásra és 4-5 kilométeres dugóra kell számítani. Kecskemét után szintén az M5-ösön a 93-as és a 94-es kilométer között is elkezdték a munkákat. Itt csak a belső sáv járható, torlódik a forgalom.
22: Sporthírek a Retro Rádióban.
25: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Már a negyed döntőre készülhet a címvédő Argentína a labdarúgó világbajnokságon. Az argentinok óriási bravúrt mutattak be, Egyiptom ellen 2-0-ás hátrányból fordítottak, pedig Lionel Messi még egy büntetőt is elhibázott. A világsztár később javított, góllal segítette csapatát a 3-2-es sikerhez. A következő ellenfél Svájc lesz, amely hosszú gól nélküli csata után 11-esekkel ejtette ki Kolumbiát. A negyeddöntő további párosításai Franciaország, Marokkó, Spanyolország, Belgium és Norvégia, Anglia. A 8 között elsőként a franciák és a marokkóiak csapnak össze. Magyar idő szerint holnap este 10 órától. A világbajnokság elődöntőit kedden és szerdán, a bronzmeccset szombaton, a finálét pedig jövő vasárnap rendezik meg New Yorkban. Köszönöm a figyelmet, a Kanadában, Mexikóban és az Egyesült Államokban zajló labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
2: A sporthírek támogatója a Rijszup Chips. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: 5 perc elmúlt délután 5 óra, és ahogy elnézem a radarképet, most már az ország nagy részén ismét kisütött a nap, visszajött a nyár. Ezzel együtt a nagy slágerek is folytatódnak itt a Retro Rádióban, a mikrofonnál Dénes Tamás, Stevie Wondertől a Republikig. Kezdésnek a Dead

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 7 perc múlva lesz. Délután 17:30 a mikrofonnál Dénás Tamás. Érdekes videó járja most be az internetet, nevezetesen a Norvégia-Brazília mérkőzés után, amit a norvégok nagy meglepetésre 2-1-re meggyertek, és amelyen a norvégok szupersztárja Erling Haaland 2 gólt is lőtt. Nos, ezek után lelátogatott a 22 éves Ingrid Alexandra norvég hercegnő a norvég csapat öltözőjébe, ahol a fiúk azért úgy fogadták, ahogy lehet, azaz nagyjából félmeztelenül, és így félmeztelenül ölelkezett össze a hercegnő és Haaland is. Persze azonnal kitalálták, hogy őket össze kell boronálni. Egy hiba van, Haalandnak nem csak barátnője, hanem gyermeke is van már a hölgytől, nem is akárkitől, egyébként nagyon csinos a csaj. Az igaz, hogy a leendő királynő viszont cinglést, teszem hozzá, egyébként ő is nagyon-nagyon csinos. Na ennyit erről, a folytatás nálunk majd Stevie Wonderé, vagy éppen a Republiké. Előttük viszont nem norvégok, hanem svédek érkeznek, jön a Roxette és a Sleeping in My Car a Retro Rádió.

0: Mindjárt Michael Jacksonnal és a Well Hello-val folytatom majd itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk, 7 perccel járunk fél 6 után. Az M0-ás a Megyeri híd felé több kilométeres torlódással van, írja Ilona, Gogi Dabasról pedig helyreigazít, és tök igaza van. Tomi, a 405-ös főút Nyáregyházánál van, nem pedig Nyíregyházánál, bocsia, javítottal a Gogi, tök igazad van, ki is mondom, tehát 405-ös főút Nyáregyháza térségében történt baleset, a 11-es kilométernél csak a félútpálya járható. Friss hír, 82-es főút Nyúl átkelési szakaszán frontális baleset, a 63-as kilométernél meg is állították a forgalmat. M5-ös Röszke felé Lajos Mizsinél van munkavégzés, 5 kilométeres a torlódás, míg az M0-ás déli szektorában az M5-ös felé vezető oldalon a 26-os jelű Alsó-Némedi csomópont lehajtóágán egy műszaki hibás kamion vesztegel, emiatt nem lehetséges most a kihajtás.
1: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 23

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, ne felejtsék este 8-tól a Baházi Presszó. Most viszont indul a 2 órás élő retro kívánság műsor Nyerges Izával, és rögtön a legelején Mike Oldfield sikerével. Én ezzel búcsúzom már, kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozzunk holnap ugyanis.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: Nem szeretjük a hosszú beszédeket, inkább beszéljenek helyettünk a friss húsaink. A Spár Magyarország 2026-ban immár 5. alkalommal nyerte el az év friss húsárú kereskedője címet. Spár. Jó döntés. Már 35 éve. A díjakat az év boltja 2026 nem reprezentatív verseny eredményeként hirdették ki.
4: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
5: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
6: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Mosógép! Mega Árparádé! Telefon! Mega Árparádé! Vasaló! Szintén Mega Árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árparádéval! Áza.hu! Az akció július 20-áig tart.
9: Tankolj MaxMotion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
10: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
11: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
12: Tervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotért.
13: A Metásíd bemutatja Campus Fesztivál július 22-e és 26-a között Debrecenben. Armin van Buuren, Scooter és 250 további fellépő a mainstreamtől az undergroundig. A debreceni Nagyerdőn 5 csillagos fesztivál helyszínen. Július 22-26 Campus Fesztivál Debrecen.
14: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
15: Július 10-én Szikora Róbert és az Ergo hozza az ikonikus dalokat Siófokra, a Plásra. A koncert előtt DJ Dominik, plássiófok.hu.
16: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
17: Rendelek.
16: És a mosókapszula is.
17: Rendelek.
16: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
17: Sejtettem, azt is rendelek.
16: És mikor lesz itt?
17: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
16: Akkor én meg figyelem a készletet.
17: Persze, ahogy eddig is. Sopéria.
18: Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
19: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A 2x125 g-os Bonri Barnadis főzőtasakban 24%-kal olcsóbban most csak 249 forint. Mindig Aldi!
20: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
1: A reklám után.
21: Hírek a Retro Rádióban.
22: Magyarország növeli védelmi kiadásait. Holnapig módosíthatják a felvételizők a szakok sorrendjét. Napos gomoly felhős időt ígérnek a következő napokra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét, közölte Magyar Péter miniszterelnök a NATO kétnapos ankarai csúcs találkozója után. A kormányfő közösségi oldalán megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli védelmi kiadásait 2035-ig. Magyar Péter emellett nemzetközi sajtótájékoztatóján megismételte, hazánk továbbra is nyújt humanitárius segítséget Ukrajnának, fegyvert, katonákat azonban nem küld. Jelezte, a csúcson Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel megállapodtak abban, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak. Holnapig lehet még változtatni a választott szakok sorrendjén az E-felvételiben. Erre egyetlen alkalommal van lehetőség, új képzést pedig már nem tudnak beírni a jelentkezők, emlékeztetett az oktatási hivatal. Az egyetemre főiskolára készülők szintén július 9-éig pótolhatják a még hiányzó dokumentumokat. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet szerint az elmúlt napokban a szélsőséges időjárás miatt kevesebb volt az önkéntes, ezért minden segítségre szükség van. Ahhoz, hogy a kórházakban az összes műtéthez, életmentő beavatkozáshoz legyen elég vérkészítmény, naponta csak nem 1800 véradóra lenne szükség. Nem a permetezés jelenti a tartós megoldást a szúnyogok ellen. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományi Egyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint szemléletváltásra van szükség. A védekezés alapja a tenyészőhelyek felkutatása és megszüntetése. Hozzátette, a védekezést sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek felszámolásával kell kezdeni.
23: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum 1-2 napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, onnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. Ha van olyan hely, ahol gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
22: Napos felhős idő vár ránk holnap, némi csapadékra talán északkeleten készülhetnek. A hőmérséklet 24 és 29 fok között lesz napközben. Pénteken is nagyon hasonló időre számíthatunk, északkeleten nem kizárt egy-egy zápor, 24-31 fokig melegszik a levegő. Hétvégére is nagyrészt napos időt ígérnek, esetleg felhőkkel, és változatlanul északkeleten fordulhat elő zápor. A csúcshőmérsékletek 26-33 fok körül alakulnak.
21: Retro Rádió közlekedési hírek.
22: Jó nagy a torlódás az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya és az M0-as autóút csomópontja között a terelésben. Ez főleg a külső sávra érvényes. Annak, aki autóval Budapest felé halad, érdemes az átterelt belső sávot választania. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Lajos Mizsénél dolgoznak. A 74-es kilométernél korlátozásra 4-5 kilométeres torlódásra kell készülni. Baleset történt a 82-es főúton Nyúl átkelési szakaszán, a 63-as kilométernél emiatt megállították a forgalmat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
24: Maggie Riley énekel, Mike Oldfield zenél és zenét szerez, jön a Two Friends a kívánság műsorban, Dávid a legelső, aki SMS-t írt, mindjárt fel is olvasom, hogy kit szeretne pontosan megköszönteni. Én Nyerge

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szeretettel köszöntöm Önöket a szerda esti kívánság műsorban. Ma is 6 és 8 között mulatjuk együtt az időnket. Engem Nyerges Izabellának hívnak. Abban tudok segíteni, hogy együtt meglephetjük a szeretteiket. A 0620-22-22-122-es szám él, hívható is, és ugyanide kell küldeni az SMS-eket is. Kedves Izabella, én Mária hercegnőnek küldenék egy szuper jó slágert, Méhkerékre. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem, nem írták alá az SMS-t, úgyhogy egy titkos rajongóról van szó. Kedves Izabella, engem Icának hívnak, én a páromnak szeretnék küldeni egy számot. Tiszta szívemből szeretem. Egy évvel ezelőtt a születésnapomra, ő volt számomra a legszebb születésnapi ajándék. Örökre a párja leszek. Az aláírás. Ica, van velem valaki a vonalban is? Jó estét, haló, haló.
1: Jó napot kívánok. Csillagos Márta, egy dalt szeretnék kérni szépen.
0: A nevedet elmondod még egyszer, nem volt érthető.
1: Csillagos Márta.
0: Kinek szeretnél slágert küldeni?
1: Apukámnak.
0: Őt hogy hívják?
1: Csillagos Attila László.
0: Mik azok a kedves gondolatok, amit neki üzennél?
1: Az, hogy jó munkát neki, és tartson ki.
0: Jó, és neked hogy telik a vakáció? Mesélj picit az eddigi élményeidről.
1: Hát nagyon jó telik nekem a vakációm. Holnap megyek elvileg a papámhoz, meg leszek.
0: Üdvözlöm akkor a papát is, meg apukádat, egy kifejezetten nyári a slágerrel folytatjuk, ha már itt a vakáció. Még a címe is ez, The Summer, ATV zenél.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Említettem az imént, hogy Dávid írta a legelső SMS-t a kívánság műsorba, de még nem olvastam fel az üzenetét. Kedves Izabella, ha jól tudom, ma van Várkonyi Attila kislányának, Lilian Kingának a születésnapja, ezért szeretném, hogyha itt a kívánság műsorban felköszöntenénk őt a jeles nap alkalmából egy szuper jó slágerrel. Billy Idol fogja elénekelni az ajándékot, jön a Sweet 16, előtte viszont még van velem valaki a vonalban is. Halló, halló!
1: Jó estét kívánok! Kis László vagyok Dobáról.
0: Kit szeretne meglepni, és milyen üzenettel?
1: Korcsmárosi Jenő bácsit szeretném meglepni egy számmal.
0: És mit üzenne?
1: Azt, hogy tisztelem, becsülöm és szeretem.
0: Ha ön is szeretne hasonló szépeket mondani az ismerőseinek, akkor hívja bátran a 0620 22 22 122-es számot. Ez a kívánság műsor a Retro Rádió.

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Kriszta kereste fel a kívánság műsort, aki azt írja, hogy ma reggel elsírta magát, amikor kiderült, hogy tegnap üzent volna a kívánság műsorban, és a párja egyáltalán nem hallotta az üzenetet, de bezzeg a kollégák a munkahelyen, igen. Úgyhogy most szeretnék kérni, hogy próbáljuk meg újra. Kedves Izabella Sándorral, a szerelmemmel egy éve együtt vagyunk. Szeretnék neki az évforduló alkalmából meglepetést küldeni. Köszönöm, hogy minden nap szebbé teszi az életemet, és hogy elviseli a bolondságaimat is. Ölelést és puszit küldök neki, boldog első évfordulót. Sándor, nagyon-nagyon szeretlek. Anastasia énekel a kívánság műsorban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Telefonált az imént egy kis srác, viszont annyira izgult, hogy arra kért, hogy inkább beszéljek én helyette. Iker Lászlónak szeretne az unokája küldeni egy szuper jó slágert azzal az üzenettel, hogy nagyon-nagyon szereti a nagypapáját. Jó estét kívánok! Önnek miben tudok segíteni?
1: Jó estét! Balatonról telefonálunk, és a barátainkkal nyaralunk, csak ezt el akartam mondani, és most kérhetjük a számat.
0: Figyelj csak, először is mutatkozz be, légy szíves, tehát kik vannak ott a vonal túlvégén?
1: Hát Emi vagyok, és Maja.
0: Kinek szólhat a meglepetés?
1: Grécinek, Julinak, és Borkának, Fanninak, és Márkosnak.
0: Mik azok a kedves gondolatok, amit üzennétek nekik?
1: Hogy amikor nem vagyunk együtt, akkor is együtt vagyunk.
0: Jó, és hogy telik a vakáció? Mesélj róla picit.
1: Nagyon jól, sokat strandolunk, és jól mulatunk.
0: Oké, a Balatonnak melyik részéről telefonálsz most?
1: Délipart.
0: További nagyon kellemes vakációt nektek. Az ajándék slágert a UB40 szolgáltatja, ez a Kingston Town, ezt hallgatjuk meg közösen, kifejezetten lazítós nyaralós sláger.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy születésnapi köszöntés következik a kívánság műsorban. Kedves Izabella, engem Esztének hívnak. A férjemnek szeretnék üzenni, méghozzá azt, hogy Isten éltesse sokáig a 31. születésnapja alkalmából. Képzeld, egy csodás nyaraláson vagyunk túl, ebben a pillanatban úton hazafelé. Az üzenetem pedig az számára azon kívül, hogy nagyon-nagyon szeretem, hogy ne csüggedjen, mindjárt látjuk a csulumpókat. Mindenkinek szép napot és jó egészséget kívánok. Eszti, ha van időd, pöttyög már be nekünk, hogy mi az a csulumpók. Én pedig addig is játszom a szülinapi ajándékslágert. Jön a Mamma Maria a Retro Rádióban. Ez a kívánság műsor, ahol 8-ig még elérnek, a 0620-22-22-122-es számot hívják.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
5: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
4: De hát honnan tudtad?
5: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
4: Irány a Premier Outlet árzuhanás.
6: Tankolj Max Motiont, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
7: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
8: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
10: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
11: Autóüveg Pilkington.
12: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat, itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt, július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego, otthon, generációkon keresztül.
13: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
14: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
15: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
14: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
15: Tökéletes!
14: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
16: Július 10-én Szikora Róbert és az Ergo hozza az ikonikus dalokat Siófokra, a Plásra. A koncert előtt DJ Dominik, plássiófok.hu.
17: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A 4 fős Bestfél Lazy Spa Miami Air Jet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
18: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
19: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
20: Rendelek.
19: És a mosókapszula is.
20: Rendelek.
19: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
20: Sejtettem, azt is rendelek.
19: És mikor lesz itt?
20: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
19: Akkor én meg figyelem a készletet.
20: Persze, ahogy eddig is.
21: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
22: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 399 forint, a hazai görög dinnye kilója pedig csak 222 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
23: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
1: A reklám után.
24: Hírek a Retro Rádióban.
25: Előnyt kérnek a magyar dinnyének a termesztők, strandröplabdások veszik majd birtokba a Városligetet. Záporokat főleg északkeletre ígérnek a napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét, közölte Magyar Péter miniszterelnök a NATO kétnapos ankarai csúcs találkozója után. A kormányfő közösségi oldalán megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli védelmi kiadásait 2035-ig. Magyar Péter emellett nemzetközi sajtótájékoztatóján megismételte, hazánk továbbra is nyújt humanitárius segítséget Ukrajnának, fegyvert, katonákat azonban nem küld. Záró nyilatkozatukban egyébként a tagállamok kiálltak az ötös cikkely szerinti kollektív védelem elve és Ukrajna további támogatása mellett. A dokumentum szerint Európa és Kanada nagyobb felelősséget vállal a közös védelmi erőfeszítésekben. Fejleszteni kezdik a NATO üzemanyag ellátási láncát, a szövetség tagjai pedig idén legalább 70 milliárd euróval támogatják Ukrajnát. Partnerséget kérnek a hazai dinnyetermelők. Azt szeretnék, ha az áruházláncok nem indítanának dömpingáras akciókat, és az import helyett a magyar dinnyét részesítenék előnyben. A Magyar Dinnyetermelők Egyesülete szerint a túl alacsony árak veszélyeztetik az ágazat jövőjét idehaza. A szervezet hozzátette, júliustól a magyar termés teljes egészében képes ellátni a belföldi piacot. Strandröplabda költözik a fővárosba, jövő hétvégén a Városligetben rendezik meg a CEV Nemzetek Kupája döntőjét. A négynapos esemény Európa legjobb válogatottjait vonultatja fel, és mindkét nem mezőnyében 8-8 ország összesen 11 nemzet válogatottja mérkőzik meg egymással, mondta a rádiónknak Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke.
26: Ez az Európa-bajnokság utáni második legnagyobb strandröplabda eseménye az Európai Szövetségnek, amelyet először rendezünk meg Magyarországon. Ingyenesen látogatható, és a mérkőzések mellett a közönség is mindenféle reflexjátékokat, ügyességi játékokat kipróbálhat. Természetesen felállítunk szabadtéri és röplabdapályákat, úgyhogy röplabda az bármennyi lesz, tekbólasztalt fogunk kirakni, és mindenki kipróbálhatja, hogy mennyire ügyes lehet különböző játékokon.
25: Holnap gomoly felhős napos időre készülhetünk, a felhők azonban északkeleten néha összeállhatnak, főleg itt jöhet majd zápor, zivatar. A szelet ismét élénk, olykor erős lökések kísérhetik. Pokoli hőségtől még nem kell tartani, a hőmérséklet 24 és 29 fok között lesz napközben. Pénteken is nagyon hasonló időre számíthatunk, északkeleten nem kizárt egy-egy zápor, a hajnali 11-17 fok után 24-31 fokig melegszik a levegő.
24: Retro Rádió közlekedési hírek.
25: Baleset történt korábban az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán Bagnál. A 41-es kilométernél egy sávot lezártak, 3 kilométeres nagyjából a torlódás. A 82-es főúton Nyúl átkelési szakaszán egy frontális baleset történt, a 63-as kilométernél megállították a forgalmat. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya és az M0-as autóút csomópontja között kialakított terelésben folyamatos a szakaszos lassulás, torlódás, főleg a külső sávban. Azt ajánlják, hogy aki személyautóval Budapest felé halad, az válassza inkább az átterelt belső sávot.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: Ádám Tabról kereste fel a kívánságműsort. Saját magának és a kollégáinak szeretnék kérni egy szuper jó slágert, hogy jobban menjen a munka és az aratás. A Mamma Maria szól a Retro Rádióban, a kívánságműsorban 8-ig még bőven.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádium. Szép jó estét kívánok, ez a kívánság műsor. Ön is üzenhet a szeretteinek.
1: Szia, én Gábor vagyok Szexádról, és egy számot szeretnék kérni. Most leszünk július 24-én fél éve együtt, Matuka Mariettával, és azon az üzenettel szeretném neki küldeni, hogy nagyon-nagyon szeretem.
0: Jó, figyelj csak, kidudált a szerelmednek a nevét a vonat, hogy hívják őt?
1: Matuka Marietta.
0: Marietta, oké, mik azok a kedves gondolatok, amit még neki szánsz?
1: Hát nagyon szeretem, imádom, és soha többet nem fogok vele összeveszni. Férjét és dolgért vesztünk össze.
0: Jó, de már ki is békültetek, remélem.
1: Igen, már tegnap, igen.
0: Oké, és hogyan tervezed megünnepelni majd ezt a fél éves évfordulót, idézőjelbe teszem?
1: Hát nem tudom, lehet, hogy főzünk valamit, lemegyünk anyóshoz, akkor ott főzünk valamit, most betemnek egy ilyen csokit, amit reklámoznak, táblacsoki, mindenféle.
0: Ez nagyon kedves tőled, én pedig akkor még egy szerelmes lágerrel is megajándékozlak benneteket, ez az AD Stúdió és a Páratlan Páros a kívánság műsorban. Ez csak

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó estét kívánok! Önnek is sikerült bejutnia a kívánság műsorba, vagy esetleg tegeződhetünk is. Hello, hello!
1: Szeglid József, Alex vagyok Komádiból.
0: Mondhatod, hogy kit szeretnél meglepni ezzel a slágerrel?
1: A szüleimet és a két kisöcsémet.
0: Jó, tesóidnak a keresztnevét elmondod? Hogy hívják őket?
1: A idősebbik Máté és a kisebbik Fenci Baba.
0: Jó, mi az a néhány kedves gondolat, amit a szeretteidnek szánsz?
1: A szüleimnek azt szeretném üzenni, hogy alig várom már a nyaralást, és mindent köszönök nekik, amit eddig így csináltak, értem.
0: Jó, és szabad tudni, hogy hová fogtok majd menni vakációzni?
1: Pécsre.
0: Kívánom, hogy sikerüljön szuper jól. Mi az, amit Pécsett a legjobban szeretnél megnézni? Képzeld, én egyébként onnan származom, úgyhogy már csak ezért is kíváncsi vagyok rá.
1: Hát én még nem is jártam ott, szóval szeretném belátni egész Pécsett.
0: Ja, értelek, neked ez lesz a legelső látogatás. És miért pont oda mentek? Van ott esetleg rokon?
1: Nem, csak ilyen célokat néha kitűzünk, hogy tavaly Balatonra mentünk, most szeretném Pécsre is eljutni.
0: Nagyon fog neked tetszeni, szerintem egy csodálatosan szép város. Kellemes vakációt kívánom, hogy nagyon sok szép új élményt gyűjtsetek.
1: Rendben, nagyon szépen köszönjük.
0: Az ajándék slágerről Avicii gondoskodik, ez a Wake Me Up a Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A Ladánybere 27-tel lazítunk a kívánság műsorban, és néhány SMS-sel. Hello Izabella, Maris vagyok. Az üzenetemet a gödröcskémnek küldeném. Azt szeretném neki mondani, hogy jobban szeretem, mint 20 éve, és már sosem fogom elengedni. És itt van velem apa és anya is. Sziasztok, Pajer Csabinak szeretnénk kérni a 16. születésnapja alkalmából egy dalt. Pajer Levinek a sikeres érettségie miatt, és a kicsi Pajer Attilának pedig csak úgy. Pajer fivérek, büszkék vagyunk rátok, ez az üzenet. Szeretettel apa és anya, az ajándékslágerről. A Ladányben 27 gondoskodik.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Pisti SMS-e következik. Hello Jézus, kérek szépen egy számot a páromnak, Natinak, és a két lányomnak, Kirának és Tatjánának. Az üzenetem pedig az, hogy imádom őket. Köszönöm, ha bejátszod. Van velem valaki a vonalban is? Halló, halló!
1: Jó estét kívánok, Sipos Miklósné vagyok, fegyvernekről, és Matastik Pálnak és feleségének, dr. Balog Annának szeretnék gratulálni a házassági évfordulójukhoz, 56. házassági évforduló alkalmával, mely példamutató lehet mindenki számára.
0: És mik azok a kedves gondolatok, amit nekik szánna?
1: Nagyon-nagyon sok további együtt töltött boldog évet kívánok.
0: Milyen szép is ez, jön az ajándéksláger, amiről ezúttal a London Beat gondos.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó estét kívánok, ez a kívánság műsor, jöhet is a bemutatkozás.
1: Én Csiksi vagyok, szeretnék a páromnak, Gábornak üzenni.
0: Igen, mondhatod, hogy mik a kedves gondolataid számára.
1: Nagyon szeretem, és nagyon hiányzik.
0: Oké, és melyik településről hívsz most bennünket?
1: Dombóvár.
0: Hogy telt a napod? Mesélj nekünk picit. Vakáció van, vagy dolgoztál?
1: Dolgoztam. Takarító vagyok egy gluténmentes tésztagyárba.
0: Jó, és mikor lesz lehetőségetek egy picit elutazni, pihenni?
1: Nem tudom, csak remélem, hogy beszélünk máma.
0: Telefonon?
1: Igen.
0: Nem ugyanott laktok a szerelmeddel?
1: Nem.
0: Akkor azt kívánom neked, hogy mielőbb jöjjön össze a randevú, a személyes találkozó is. Gólya becenévvel kaptam SMS-t a kívánság műsorban. Kedves Izabella, a páromnak, Andinak szeretnék kérni egy csodás zenét a nyaralásunk utolsó estéjére. Üzenem neki, hogy szeretem, és az idei vakáció is csodálatos volt vele. Köszönöm, és ahogy mondtam, Gólyától kaptam az SMS-t. Olivia Newton-John John Travoltával duettezik. Ez a Summer Nights a kívánság műsorban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szerelmesek vannak itt velem a kívánság műsorban. Hello Iza, én a páromnak szeretnék üzenni még hozzá azt, hogy nagyon szeretem és köszönöm, hogy van nekem. Kinga írta ezt az SMS-t. Hello Izabella, Cicmareknek szeretnék küldeni egy számot. Üzenem, hogy köszönöm, hogy van nekem. És azt is, hogy minden mosolyától kisüt a nap. Nagyon-nagyon szeretem. Az aláírás az ő édessége. Jó estét kívánok, ön is mondhatja magáért.
1: Jó estét kívánok! Én Horváth Tamás vagyok, Székesfehérváról, és egy szerelmes dalt szeretnék kérni a kedves páromnak. Igaz, nem olyan régóta vagyunk együtt, kicsivel több mint egy hónapja, de nagyon szeretem, és ennek alkalmával szeretnék egy szép szerelmes dalt.
0: Igen, hogy hívják őt? Mi a keresztneve?
1: Talai Gina.
0: Jó,
1: én pedig Horváth Tamás vagyok, Székesfehérváról.
0: Oké, és mik azok a kedves gondolatok, amit neki szeretnél üzenni, hát, hogyha tegeződhetünk?
1: Nyugodtan tegeződhetünk, és azt üzenném neki, hogy az első pillanattól, amikor így találkoztunk, én nagyon megszerettem, és tényleg nagyon szeretem.
0: Jó, reméljük, hogy viszonzott. Köszönöm, hogy hívtál, és nagyon szép estét, és kellemes nyarat nektek.
1: Köszönöm szépen, viszont kívánom neked is.
0: Hello, hello! Íme az ajándék sláger. Nelly Furtado-jének.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, Tracy Chapman és a Fast Car következik a kívánság műsorban, és egy csomó-csomó SMS. Szia Izabella, Erzsinek hívnak, Budapestről kereslek. Szeretnék egy zenét kérni a páromnak, akivel 40 év után találkoztunk újra. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Azt a mindenit, micsoda történet. Kedves Iza, Bogi vagyok. Kérek szépen egy számot az anyukámnak és az öcsémnek, akit Csanádnak hívnak. Üzenem nekik, hogy nagyon szeretem őket. Hello Izus, Anita vagyok. Szlovákiából kereslek. Szeretnék kérni egy számot a kolléganőmnek, Moncsinak, hogy jobb kedve legyen, és szóljon még a PK44 dolgozóinak is. Jó munkát mindenkinek. És itt van velem Katica is, Ilkről. Hello Iza, Bella, Balla Norbi részére szeretnék egy számot kérni. Üzenem neki, hogy nagyon sok boldog névnapot kívánok. Hello Izus, én a 10 éves kislányomnak, Orsinak szeretnék egy szuper jó slágert kérni. Jó szünidőt kívánok neki, hogyha lehetséges, hát persze. Erről szól a kívánságműsor, meg a szuper jó ajándékslágerekről Tracy Chapman ének.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb flágja.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kedves Izabella, így kezdi az SMS-ét Claudia, éppen tartunk hazafelé. Leendő férjemnek és a tesójának szeretnék számot kérni. Most vettük meg az esküvőre az öltönyöket. Üzenem nekik, hogy nagyon, de nagyon szépek lesznek, és szeretem őket. Nagyon köszi! Claudia aláírással jött az SMS. Én előre is nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok. Van velem valaki a vonalban is? Halló, halló!
1: Halló, halló! Jó napot kívánok! Szánta István vagyok.
0: Üdvözlöm! Kit szeretne meglepni?
1: A kislányomat.
0: Hogy hívják őt, és mit üzenne neki? Mik a kedves gondolatai?
1: Reginának hívják. Most megyen dolgozni, és szeretnék neki küldeni egy dalt. Jó munkát kívánni mindenkinek, aki hallgatja ezt a dalt.
0: Annyit meséljen még el, hogy ön hova autózik, nagyon rossz a vonal, és ez mindig akkor van, amikor kocsiból hívnak.
1: Igen, Németországban kamionozok, most dolgozok, kislányom most ment munkába, kitartást kívánok neki, és esemény nélküli munkát.
0: Én meg balesetmentes műszakot önnek, örülök, hogy beszéltünk, jön az ajándék sláger, ez a Hair és az Aga Life a kívánság műsorban.
2: Aga.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Egy utolsó SMS üzenet fér már csak a ma esti kívánságműsorunkba. Szia, Izabella, Moncsi vagyok. Siklósról kereslek. A páromat, Zsoltot szeretném meglepni azzal az üzenettel, hogy nagyon, de nagyon szeretem. Jön az ajándék sláger, ami egyben az Abaházi Presszó nyitánya is. Ez

0: Szuper volt önökkel ma is a kívánság műsor, és ígérem, hogy a héten még többször is találkozunk, többek között például holnap pontban este 6-kor. Puszi, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Nem pihennek a képviselők, jövő héten is összeül a parlament. Nevet keresnek a budapesti állatkert kis manújjának. Hőségre egyelőre nem kell készülni. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jövő héten is rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Hétfőn és kedden gyűlhetnek össze a képviselők. Hét előterjesztésről tárgyalhatnak, köztük az alaptörvény 17. módosításáról, amelynek mielőbbi elfogadását sürgeti a kabinet. Napirendre kerülhet a pedagógusok sztrájkjogának helyreállítása, és arról is vitázhatnak, hogy a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség a rendőrséghez kerüljön. Emellett több egészségügyi és adózási törvény módosításáról is tanácskozhat. A honatják. Holnapig lehet nevet választani a fővárosi állatkert kis manújjának. Öt név van versenyben, a kölyök Batu, Buda, Boris, Bajár vagy Benedikt lehet. A voksokat a park weboldalán várják. A kiskandúr édesanyja Lucy egyébként tavaly decemberben érkezett az állatkertbe, és gyorsan összemelegedett leendő kicsi nyapjával Bohussal. Májusban meg is született első közös csemetéjük. Megérkezett az idei harmadik hőhullám Olaszországba. A hőség a következő napokban eléri az ország középső részét is. Sokfelé közepes narancssárga riasztás érvényes, de holnap több helyen, például Firenzében is életbe léphet a vörös kód. A kánikula az előrejelzések szerint vasárnap tetőzhet az olaszoknál, de a forróság július 22-éig kitarthat. Európa több országába visszatérhet egyébként a rendkívüli hőség. A kontinens fölött újra hőkupola alakulhat ki. Arról, hogy nálunk is megint 40 fok közelébe emelkedhet-e a hőmérséklet, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési osztályának vezetőjét kérdeztük.
4: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek. Ez a hőhullám most inkább csak Nyugat-Európát fogja érinteni a következő 7-10 napban.
3: Napos felhős idő vár ránk holnap, némi csapadékra talán északkeleten készülhetnek. A hőmérséklet 24 és 29 fok között lesz napközben. Pénteken is nagyon hasonló időre számíthatunk, északkeleten nem kizárt egy-egy zápor, 24-31 fokig melegszik a levegő. Hétvégére is nagyrészt napos időt ígérnek, esetleg felhőkkel, és változatlanul északkeleten fordulhat elő zápor. A csúcshőmérsékletek 26-33 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Szép jó estét kívánok mindenkinek, az Abaházi Presszó szabadságon van, ahogy fogalmazni szoktunk ilyenkor, tatarozzák a presszót, de természetesen nem hagyjuk hallgatóinkat presszó élmény nélkül, és visszaidézzük azokat az estéket, amelyeket mi nagyon-nagyon szerettünk, olyan pillanatokat, olyan beszélgetésekből, amelyek szívünknek nagyon kedvesek voltak. Mi ezt magunk között újra hasznosított Abaházi Presszónak hívjuk.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: Szabó P. Szilveszter. Hello, szia!
2: Szia, szia! Köszönöm a meghívást!
1: Ennyire hátrányos helyzetű ember kevés van, akit Szilveszternek hívnak, így aztán Szilveszter napján ünnepel, ami december 31, a születésnapot pedig január 1.
2: Annyiban módosítanám a dolgot, hogy 1973. december 31-én kezdődtem el, majd 74. január 1-én 0 óra 20 perckor pottyantam ki. Tehát ez egy nagyon rosszul sikerült szilveszteri buli volt anyukámnak. 14 éves koromig úgy ünnepeltük, hogy bizony szilveszterkor kaptam névnapi ajándékokat, és rá 20 percre pedig a szülinapi tortát és szülinapi ajándékokat, illetve a legnagyobb ajándék, de ezt persze fogtam. 18 éves koromban kopogtatott a ifjúsági takarékbetétkönyv, hogy ha-hó, neked bár nem lettél AB-bébi, mert hatan születtetek 74-ben Magyarországon, kettőt ki is sorsoltak, valami délutáni meg alázó születésűeket. Tehát én voltam az első, tehát 0 óra 20 perckor. Kaptam egy csinos kis összeget, és vettem belőle a Budai László utcában egy kis lakást.
1: Wow. Azért, mert január 1-én te voltál az első, aki megszületett?
2: És hogy nem. Azért, mert nem lettem AB-bébi.
1: Aha, az ABBB akkor mit jelentett?
2: Egy összegbe kaptak egy stólát, mivel hatan születtünk, a másik négy is, gondolom, ifjúsági takarékbetétkönyvet kapott. Szerintem a Magyar Állam Kincstár ilyen kezdőtőkében még ma is csinálja, csak mi havonta kaptuk. Tehát egy szép csinos kis, 18 év alatt egy csinos kis összeg.
1: Nem értem azokat, miért nem díjazták így, akik július 2-án születtek?
2: Na ez például, az, ugye? Ez tehát, az.
1: Miért érek én kevesebbet? Tudom, hogy Péter is vagy, tehát a P a nevedben, a Péter. Ünnepelsz Péter napon?
2: Anyukám erőlteti, mert apukám is Péter. Aha. Ugye, hogy Szabó Antal volt nagyapám, Szabó Antal Péter apukám, és én Szabó Péter Szilveszter vagyok. Tehát nem felvetnév, nem művésznév, nem is vagyok művész, hál' Istennek majd remélem az utókor elmondja, ha...
1: Erre majd vissza fogunk térni.
2: Egy teljesen banális ügy miatt kezdtem használni. Én nagyon megborultam dr. Varga Károly filozófia tanáromtól, és elkezdtem a hatására írni novellákat, esszéket, értekezéseket. Volt egy Szabó Péter az évfolyam társaim között. Elkezdték őt dicsérni, hogy milyen fantasztikus, méreható, Nietzsche-i gőg, mégis morál, és akkor jöttek a szakzsargonhegyek, és akkor mondtam, hogy na ebből elég legyen, akkor elkezdem használni, amit addig kétkedve fogadtam Szilveszter nevet, azt se tudtam, hogy lány vagy fiú név.
1: De egyébként azt azért kaptad, mert hogy Szilveszterkor már elindult a te világra jöveteled?
2: Hát vagy gyengítjük ezzel a szüleim gondolkodás készségét, hogy mi legyen.
1: Szabó Péter új év, tehát az nem.
2: Hát de ott van például a Győri Színháznak a karácsonyi Szilveszter nevezető ügyelője, és jókat szoktunk ezen.
1: Bocsánat, most, ez a legaljabb, hogy nevetek egy néven, de hát
2: igazából nagyon
1: kreatívak voltak a
2: színházban. De nagyon furcsa ám, mert nagyon kevesen mernek például becézni. Jó, hát a fizimiskám miatt, az attitűdöm is egyáltalán miatt, meg az 5 év, amiért nem hívtál.
1: És igazából mindig... eddig gondolgattam, hogy ha bejössz, hogy foglak beszélni, de semmi nem jutott eszembe, hogy most már lejárt az idő, és azt mondta, hogy akkor most már hívjuk meg ezt a Szilvesztert becenév nélkül.
2: És nagyon fontos, hogy én ezért kezdtem el, ugye ez is Gornagy Mariskához tartozik, Gríz előadásunk volt, és akkor még elkérték a Portán a személyigazolványt, és akkor élőadásunkban hagyd menjek, maga kicsoda, én vele vagyok, P. Horváth Szilárd, mondja a Mari. És akkor én nekem kellett leadjam ugye a személyigazolványt, azt mondja, hát de maga most kicsoda. És akkor úgy széttártam a karomat, és azóta is, például autogramosztás, amikor ültünk az Aranybikában Debrecenben, és akkor jött 3000 ember, mert a Róma és Júliát játszottuk, és akkor már végén azt mondtam, hogy jó, P. Horváth Szilárd, P. Horváth Szilárd. És ugye P. Howard egy picit igen, belerakva ezt a rejtői igen effektust, a nagyon bátrak szoktak Szilnek szólítani.
1: Szil?
2: Hát igen, hát az... bár simább az arcom, és más a hangszínem is, de
1: nem,
2: hogy...
1: Nem
2: hogy,
1: lóg annyira a fél arcod,
2: igen. De nincsenek becéző szavak, tehát ad egyfajta olyan furcsa tisztelet és távolságtartást. Most én is voltam ez a megfejtjük, honnan ez a név, merre, meddig, hogy nem lehet általánosítani, és nagyon jóban vagyok egyébként 3 szilveszterrel Magyarországon.
1: Hát igen, nem egy sűrű név. Nem. És miért kellett 3 név? Így lettél anyakönyvezve, tehát nem felvette ezt a nevet.
2: Így van, amikor... tehát abszolút anyakönyvezett.
1: Jó, minden, a nevedet megfejtettük. Most jön a művészeted, mert azt mondtad,
2: na, hogy... azt is nem... meg akarod fejteni. Ez...
1: Hát egy kicsit, hogy honnan jöttünk, jó? Tehát jó. Miből mi lett? Az előbb azt mondtad, hogy nem vagy művész, ezt mondta neked valaki? Miért vagy erről meggyőződve?
2: Én szinkronfüggő vagyok, és nagyon soktól de főleg Végvári, Sinkó, Sinkovics hanglejtéseket, hümmögéseket loptam. Besenyeivel például még játszhattam együtt Légy jó, mint halálékban, mint Pósolaki, mint Sarkadi, és borzasztóan rosszul viselem, hogy újra szinkronizálnak bizonyos csatornák új emberekkel. Egyszerűen az, hogy valaki a hangjával mesél, zenél, és történeteket mond el, én nagyon nem vagyok elégedett az én hangszínemmel. Mind beszéd, mind hang. Én nem is tudom, hogy tudtam átlébecolni mondjuk a musical pályán csipcsup 29 évet mondjuk az Operettszínházban. Rájöttem arra, hogy tartsanak nagyképűnek, tartsanak ilyen elszállt nagy arcnak, de hogy nagyon fontos azokat a tekinteteket, mimikákat kordában tartani, hogy ne olvassanak rólad, ne fejtsék meg, hogy most mire gondolsz, tehát hogy beléd se lássanak. És ez a fajta állarc vagy mechanikus érzelmi zár, ez nekem mindig visszaigazolta azt, hogy sokkal jobban félnek attól, aki nem mondott szótól vagy gondolattól, ami a szememből árad feléjük. Mikor én kezdtem, akkor abban szocializálódtam, hogy nem volt még technika.
3: Igen.
2: Ha jól csináltál egy előadást, akkor nem behúzott farokkal léptél ki a művészbejárón, és sunyogtál haza gyors léptekben, hanem picit nagy arccal, jó napot kívánok, hogy köszönöm mindenre sokat. Mert akkor nem tudtak, mire hazaértél véleményt alkotni, és számtalan esetben volt az, hogy már úgy felkerülök az internet, hogy nem adott autogramot, biztos izé. Nem, pusztán az, hogy otthon volt, akkor még pici volt a kisebbik gyerek, a nagyobbik vigyázott rá.
3: Hát meg ez nem kötelező állítólag.
2: Világos, csak nem véletlen, hogy nálam is a tapsend az már egy ilyen mesdje. Az már nem az előadás. És minden rendező elmondja, hogy pontosan csináld a tapsend, mert az előadás része, és mondtam, hogy nem. Tehát az a nézőknek az előadása, hogy ő egy tapssal, vagy éppen hümmögés, vagy ez, hogy feláll és elmegy. Tehát ott a tetszés nyilvánítása, ezért fizetett a néző. De nekem ez soha nem volt részem. Tehát én nagyon szerettem azt, hogy nagyobb volt a csend, és lassabb volt. Ami technika alánk van rakva, színpadtechnika, hangtechnika, fénytechnika, egyszerűen már egyrészt pótolható vagy, másrészt bármikor egy gombot megnyomva, ugye digitalizálva már tudja a hangodat folytatni, mert egy előadást rögzítettek és azt ott letisztították, észre se veszed, és azt érzem, hogy én mikor elkezdtem, Nagy Zoli, Nagy Sanyi bácsi, Barta Mária, Pújtor István vitt le engem, ugye Fehérvárra, akkor voltam először és utoljára közalkalmazott egy színháznál, aztán soha többet telte, hogy egy olyan korszak volt ez a beszélgetés, a klubok, tehát nem véletlen, hogy a Fészek klub, a Mítosz, vagy a dohányzó büfé egy színházban, ott vannak az eszmecserék, ott van az, hogy figyelj már, csináld azt, hogy... És ezek kikoptak. Mindenki húz haza, lemegy a taps, és túlélés. Azt pontosan éreztem, hogy mikor történt meg azt, nagyon nehéz bevallani, hogy nem akarok már részt venni lelkileg. Mindig is, hál' Istennek, távolabb laktunk a színháztól, volt lecsengési ideje egy-egy előadásnak, és azért elég komoly lelki szerepeket is játszottam, és nekem mindig kellett az, hogy akkor nem szól a magnó, semmi nem szól, csak az a bázi. És... Rengeteget hallgatlak, és nagyon...
3: Köszönöm szépen. Nagyon... Tehát neked azt kellett, hogy nem maradtál ott duncsizni, megbeszélni, ünnepelni, nem tudom, hanem te hazasétálsz.
2: Hát nem sétál, mert azért Pomáz nagyon messze van mindentől.
3: Van idő lecsengeni.
2: Van idő lecsengeni, csak ezt mondom, hogy most már nem tudom, hogy kell-e, hogy lecsengjem.
3: Aha.
2: Mert egyszerűen annyira felgyorsultunk, megtapasztaltam azt, hogy bárki beugorhat egy szerepbe, hogy óriási casting van előtte, óriási mérce van, és egy pillanatra másikra az a fontos, hogy leredukálódott a színházi érték az aznapra, hogy megmentettél egy előadást.
3: Igen. Én nem emlékszem régen, hogy volt, mert sajnos nem vagyok egy nagy színházba járó, de hogy régen ugyanígy le voltak kettőzve a szerepek, vagy ha valaki mondjuk lebetegedett, vagy bármi történt, akkor elmaradt az aznapi előadás. Ma meg nem maradhat el előadás, olyan nincs.
2: Így van. Például tudom, hogy a Simi bácsi a váltójával megbeszélték, hogy mikor fog forgatni a váltója, és aznap jelentette be, és azt is eljátszották, hogy ne csináld már, hát én, aki annyi... És ő ezért a beugrásért háromszoros előadáspénzt kapott, természetesen az egyszeres az járt annak, aki lemondta, és ő a kétszeressel természetesen a klubban...
3: De jó a működő rendszer
2: ez! Ez abszolút, mert tudták, hogy vannak stim kollégák. Most mindenki meglepődik, miért nem ő a Rómeó? Azért kicsikén, mert 61 éves vagy, hajlott hátú, és olyan dioptriád van, hogy nem találnád el az, hogy kivedd a tört a...
3: Egy
2: nem
3: ilyen Rómeót azért megnéznék. És tudod, honnan indult ez az egész megszólalás? Hogy mi volt az első kérdés?
2: Fogalmam sincs.
3: Hogy azt mondtad magadra, hogy te nem vagy művész.
2: Nem vagyok művész, így van.
3: De most ha csak ennyit ismernénk belőle, tehát eddig soha nem hallottunk volna rólad, és ha valaki bekapcsolja a rádiót, akkor azt mondja, ez biztos valami művész.
2: Értem.
3: Érted? Tehát az, amit most mondasz, az maga a művészet.
2: Én nagyon nagy bátorságnak tartom, hogyha valaki önmagáról kijelenti ezt. Ha el tudod csábítani úgy a nézőt, mikor már jelen van, hogy megy a történettel, és tényleg egy embernek játszod, annak az egynek, aki a nézőtéren, akár Dómtér, akár Raktárszínház, hogy ő érezzen valamit, és később, mikor hazafelé megy, ez egy művész. Nem tudom miért, de olyan megközelíthetetlen, és nem őt láttam, hanem a szerepet.
3: Tartsunk itt most egy rövid szünetet, zenélünk egyet, iszunk egy korty vizet, és aztán jövünk vissza. Szabó P. Szilveszter a vendég, a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szabó P. Szilveszter a vendég. Egy kicsit menjünk már vissza a gyerekkorba, ha lehet. Hogy te egyáltalán miért akartál, vagy miért szerettél volna színész lenni?
2: Szerintem nagyon titkosan súgom meg, hogy a mai napig nem szeretnék színész lenni. Na jó, kezdjük a nulláról. Tehát ugye van nekünk egy mítoszunk, ez a Sarkadi Kabaré, ugye a nagymamám ágáról Erdélyben, amit aztán nagyon aranyosan, kb. Egy 9-10 éve, amikor államosították kint, és múzeummá avatták át a családi házat, nővéremmel együtt meghívtak minket. Természetesen nem mentünk át, ez a mi házunk volt, mint államosított múzeum, mindegy. Én ott elcsentem, ellestem dolgokat anekdotákból, és éreztem az illatát a történeteknek. Tehát ahogy mesélte nagymamám, éreztem a cigarettafüstöt, ilyen lassítva a tányércsörömpöléstől kezdve a pezsgős pohár kocintáson át nagyon sok, mint tehát az egész milliót. Engem ez nagyon-nagyon vonzott. Ugye én fogorvos szerettem volna lenni apukám kérésére. Mai napig Indiana Jones a csengő hangom, hiszen én régész akartam lenni. Tehát én nagyon pepecs, körültekintő, minden oldalról megvizsgáló típusú ember vagyok. Ez az, ami hiányzik nekem egyébként a mai világból, hogy járjuk körbe a témát, vagy éppen, hogy beszélgessünk, és vitatkozzunk, és ne veszekedjünk. Tehát ilyen alapvető fogalmakkal én nem találkoztam, hogy ugyanazt jelenteni Máté Szalkán, mint Budapesten. És a budapesti nyelvezetet elkezdtem én tanulni, és hát ilyen jó 4-5 évembe telt, mire azt mondtam, hogy állj, hát miért én tanuljam? Tanuljatok meg ti engem. Még a dotéra elmentem, központi írtam fizika, biosz, és mondtam ott a kocsiban, amikor kijöttem, na apu, akkor megyünk tovább Pestre. Tehát miért? Mert beadtam a színművészetire. Ott kitagadás. És ugye a színművészeti nem sikerült, és valahogy hátul kanyarodtunk a Kőfaragó utca, Mária tér felé, és látom, hogy GNM színi tanod. A4-es borítéknak a hátulját letéptem, egy ilyen Afrika térkép szakadt le róla, és arra gyorsan ráírtam keresetlenül 10-15 verset, népdalt, meg monológot, és azt adtam be, és üvöltözött velem.
3: Mária a Mari. Igen, tehát ez volt a te önéletrajzod, vagy jelentkezési lapod, egy letépett boríték.
2: De aztán annyira megenyhült, és annyira megtetszettem neki, fura mód, hogy engem oda felvettek. Találkoztam, általam nagyra becsült. Akkor egy Antekirte doktorral találkozni, nem a civil nevüket ismered a nagy művészeknek, hanem hát a Besenyeivel nem tudtam Besenyeiként beszélni. Hát az egy magyar is, és igen. Így van, tehát hogy láttam rajta a zsinóros, a mentét, a habitust, tehát hogy én ezeket húztam alá, és nem az, hogy ismered, nem tudom, hogy, és ez a mai napig megmaradt. A nevek elfelejtése. Arcra tökéletesen rögzítek, a nevet azt éppen a feleségem szokta sokadjára, hogy úgyse tudod ki ez. Hogy néz ki, írd le. Ja, úgy már tudom.
3: Ilyen alapon én is színész vagyok akkor.
2: Pumpolták belém nagymamáik az igazságokat. Sarkadi Imre elveszett paradicsomtól kezdve mindegy. Hogy másodunak a testvérem volt, így olvasd el, mi tudjuk, hogy halt meg igazából is, amit irodalomórán. Tehát először találkoztam vele az, hogy például az irodalomórán vagy történelemórán nem az igazságot tanuljuk. És az igazság keresésem, ez mind a szövegkörnyezetre, vagy szövegkönyvre. Tehát én nagyon rossz vagyok olyan darabokban, nem volt még ilyen, nagyon rossz vagyok olyan darabokban, amit nem értek.
3: De ilyenkor lehet nemet mondani? Tehát valamit nem értesz, vagy valamiben nem érzed magad benne, akkor tudod azt mondani, vagy lehet azt mondani, hogy én ebben nem akarok részt venni?
2: Mondtam már nemet, de nem erre. Én soha nem kezdtem bele úgy egy próba folyamatba. Látok szövegkönyvet, előre elolvasom azt, hogy miről szól a szerep. Régen volt ez divat, hogy jó, te majd bonyolultan bejössz, magas 192, vagy domtéren nézel szomorúan a bal kettőbe, és akkor megvan a karakter. Van nekem egy menedzserem, hála jó Istennek, mert mikor nekem állnak a színházigazgatók, vagy maga a rendező anyagi dolgokról beszélni, mondom, figyelj, nekem elküldted a szövegkönyvet, elolvastam a darabot, tetszik a szerep, szeretnék veled dolgozni. A többit meg hagyjuk a hiénákra. Ha most te tudod, hogy én mennyiért próbálok és játszom egy darabot, az neked mindig ott lesz, mint kétkedés, vagy mint aduász. Velem sokat fogsz veszekedni, vitázni, és megbeszélni azt, hogy miért.
3: És hogy ne legyen az a válasz, hogy a gázsidért.
2: Igen, tehát, hogy bepiszkolja azt a fajta játszást. Azóta van gáz, mióta, hát úgymond hivatalosan is szabadúszó vagyok, és van 4-5 nagyon jó darab, van 3 kevésbé, de minden héten, vagy minden hónapban látod az alagút végét, hogy rá fogsz érni. Milyen érdekes, ugye a nagyapám református lelkész, és elvett feleségül egy Séra Mária Magdolna nevezetű hölgyet, az én nagymamám. Tehát a Mária Magdolna ez.
3: És akkor meg ott van az asztalos mesterség
2: és,
3: is.
2: És ezt akartam mondani, hogy nekem, mikor látom az alagút végét, akkor a bütykölés, asztalosság, kis hintaszék, ugye a Covid alatt. Én például rettenetesen szentimentalista gyűjtő vagyok.
3: De tehát milyen szempontból?
2: Mindenféle régiség. Régiség. Tehát én azért szeretek, ugye, mint asztalos, restaurálni dolgokat. De ugyanígy vagyok a fotózással, aha, és előhívni a régi dolgokat. Mm. Például negatívokat megtaláltam, átfordítottam, restauráltam.
3: Van otthon egy ilyen kis laborod, ahol abszolút, elő tudod hívni?
2: Abszolút. Tehát nem van digitális. Exponáló órámtól kezdve, aha, azt soha nem
3: de
2: használtam.
3: De digitálisra például nem is fotózol?
2: Van kettő digitálisom, aha, is, de a Zenit. Tehát nekem az, és hiába van praktikám is, bocsánat, nem szabad így mondani típusokat, szóval egy nagyon praktikus gépem is van, és szeretek meglepődni minden nap. Én azért szeretek külföldre járni, ugye, hogy kétszer is meglepetésből szervezett feleségem két külföldi utat, ilyen 3-4 naposokat. Imádtam villamoshoz. Én 96 óta nem ültem tömegközlekedési eszközön Magyarországon.
3: Hát pedig úgyhogy ott azért érnek meglepetések.
2: Értem, igen. Csak én ugye fotózásból kerestem a Kurírnál annak idején. Aha. Hát figyelj, egy fotóért annyit kaptam, hogy körülbelül fél éves tandíj a tanodában megvolt. Csináltam szociográfiai fotókat, sőt Párizsban, L'Astoriában volt kiállítás. Átmegy előttem egy bácsi, eszembe jut Katona Klári botkezében, hogy ne legyen egyedültől kezdve, és megy a mozi, azonosulok, és megérzem az első cigaretta illatát, amit a templomkertben nagyapám tudta nélkül. Puskás Petya barátommal szívtunk el, és jönnek vissza az illatok. Én egy csomagban vagyok szentimentalista. Nem tudok, csak egy történetről eszembe jut egy másik, hanem azt érzek mindent. És én ezt keresem, hogy ha ránézek egy bácsira, mellettem ülő, vagy nénire, vagy egy kisgyerekre, kint Milánóban vagy Londonban én szeretek rácsodálkozni, hogy az, hogy az ismeretlen. Hogy egyszerűen én a kutakodás művésze vagyok talán. Vagy ennek az igényen nagyon erős bennem.
3: Jó veled úgy beszélgetni, hogy nincs egy út, hogy innen elindulunk és arra megyünk, hanem hihetetlen amplitúdóval bejárunk mindent. Tehát te is belekezdesz egy mondatba, és nem tudjuk, hogy hova érsz.
2: Órákig tudok ugye beszélni a semmiről, mint ahogy ezt teszem most is.
3: Megint egy rövid szünet, de folytatjuk a beszélgetést. Szabó Pia Szilveszter a vendég, a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szabó P. Szilveszterrel beszélgetünk, mennyire tudsz előre tervezni bizonyos dolgokat, hogy mit fogsz csinálni ennek az évnek a végén, vagy majd jövőre, vagy öt év múlva, mi lesz veled, mi lesz a családoddal?
2: Hát én elsősorban az, hogy én végzem a dolgom, mint színész, annyira engedem már magam elégni ebben, amennyire ildomos és szabad. Pontosan az a kézifék, amit a hermetikusan elzárt család, és ez nagyon fontos. Hiszen szakmabéli a feleségem, és ugye balettművész, tulajdonképpen a 96-os Elizabeth premier óta ismerjük egymást. A színművészetire, amikor 96-ban ugye a csúcson voltam, akkor még nem volt internet, szájról szájra azt mondták, az a P. Horváth gyerek, az a magas, szolos, bonyolult tekintetű, az milyen jó halál volt. És én meg azt éreztem, hogy na, Máté Szalkáról feljőve kiharaptam a csillagokat az égről, hát ez nem tudás, hanem egyszerűen a vehemenciám. Tehát én ilyen típusú vehemens ember vagyok, ezt látja a néző, ne csapjuk be őket, menjünk el, tanuljunk alá. Ez volt a szín művészeti, ahol tulajdonképpen a bezárt két év alatt rájöttünk, hogy mi fontos, mi nem. Én nagyon szerettem a beszédtanszakot, ugye Avar István vezetésével, az ének tanszakot, ugye Bagó Gizele énekmesterrel, és tulajdonképpen alá lett húzva az, hogy a Léner Péter, Szirtes Tamás, vagy a Dunai Tamás tartott nekünk kurzust. Tehát én embereket ismertem meg, és aztán tanárulaszhattam őket. Nem mint kollega, rajtuk láttam azt, hogy valaki elég, ő milyen gondolkodású, valaki arra koncentrál, hogy 7-től 10-ig színész. Én nem tudom ezt elválasztani. Azt a fajta koncentrációt, amit én a családomra fordítok, elnevezhetném 80%-nak, akkor 20% marad arra, hogy mi az én szakmám, és mivel keresem a pénzt. Ezért lett például könyvkiadóm 2009 óta, tehát adok ki könyveket, DVD-ket, vagy zenei albumokat, főleg a kollégáim körében.
1: Van olyan, hogy te csak ülsz, bámulsz ki a fejedből, mondjuk nézel egy tévét,

0: és nekem a csapatjátékban való csalódásom például színházakon keresztül megtörtént. Tehát én nagyon-nagyon...
1: És ezért másképp látod a sportágakban is a csapatjátékot?
0: Nem csak próbálom megfejteni, hogy a színházban ugyanúgy van a ne önzősz kifejezés, túl játsza hátul bal kettőben egy friss tanodás, mert be akar vágódnia. Mindegy, hagyjuk ezt. Tehát vannak élettörténetek, ami nem az adott darabról szól. És én ugyanezt láttam a fociban is. Én a Salvador Magyarországot néztem apámmal utoljára elejétől a végéig. Azért ez, legyünk őszinték, hát ez több száz éve volt. A teniszben meg a magányosság. Ugye egy színész erőnlét és fizikum kérdése és idegrendszer. Tehát igazából ez a fizikum és idegrendszer határoz meg téged. Az, hogy te olyan helyzetbe kerülsz, ugye Pásztor István, amikor 5 tusáztam, 3 tusáztam, és ő tartotta az edzéseket, azt mondta, hogy a rajtól a célig bárki el tud futni. A célhoz oda kerülni, ne az a tudás. És én abban untam bele, és azért mondtam, hogy magányos pálya ez a színészet. Én már nem nagyon számítok, sajnos már nem sodor össze a szél barátaimmal, nagyon szeretett kollégáimmal. Valahogy erre tart a világ, hogy túlélő kis bolyók vannak, és ott kapsz vendégként egy-egy szerepet. Az a fajta tudásod, ami egy teniszezőben benne van, ott lehet a teniszütőre fogni, és néha földhöz vágni, de önnön magadra visszacsap az egész tudás, a lélek jelenlét, a koncentráció.
1: És hát igazából, nagyon-nagyon nagy mentális meló.
0: Így van, azért mondom, hogy a színészet az nem több, mint 5 perc koncentráció. Az egész életre levetítve.
1: Értem.
0: Mindig az az 5 perc. Van egy nagy monológod, arra az 5 percre koncentrálj. És tulajdonképpen ez az, hogy ráteszel-e mindent arra az egy lapra, vagy pedig az, hogy hagyod, átnevezte magát a lelked, teljesen más jelmezeket kaptál, meg hasonláson mentél át, tehát nem vagy jelen, és valaki csettint a hátsó sorba, akkor ki volt az, és kiesel belőle. Én átálmodtam szerintem a túlnyomó részét az előadásomnak, egy olyan bőrbe bújva, amit én 2 hónapig egy kalickába bezárva tanultam, és tanítottam rá a testemet és a lelkemet.
1: Bármekkora is volt ez a szeret.
0: Így van, így van, így van. Olyan, ami visszahat rád, egy olyan előadást csinálsz, és hazamész, és belepuffansz abba a fotelbe, akkor a lelkedből ki az a olyan jól eső fáradtság, olyan valami többet adtál azáltal, hogy kiadtad magadból.
1: Ahogy így most mesélsz magadról, és képet kapunk arról, hogy te hogy éled meg azt, hogy te a színpadon vagy, hogy átadhatsz érzéseket, gondolatokat a közönségnek, hogy ez mindig sikerül? Vagy mi van akkor, ha nem sikerül? Látom-e rajtad, hogy ez most neked nem sikerült?
0: Jön a technika. Jön a technika, és átmímeljük a dolgokat. Igazából ez jó esetben egy 6-7-es próbaidőszakban a testedet, lelkedet arra trenírozod, hogy ilyen hülyeségeket beszélj, azt nem ebben a korszakban vagy, a darab végére meghalsz, tehát, hogy nagyon sok mindenre, és én most összeszámoltam pont egy hetet, kellett valahogy egy adat, hogy 12-szer haltam meg darabokban eddig pályafutása során.
1: Igazából, és eleve a Halál című szereppel, vagy nem is szereppel.
0: Igen, azzal nyitottam, híres, hát igen. Egy néz, ha végig rezzem veled, akkor pontosan tudja, hogy a színész halál, amikor következik be, hogy mikor van csak szentencia, mikor van az, hogy jó, végrehajtja a rendező instrukcióját, mert a rendező látjuk, hogy egy színész, soha nem vették föl, de ő majd megmutatja rajtunk keresztül, hogy ő, ha színész lenne, hogyan csinálna. Rengeteg ismérve van. De például nálam a úgymond rajongói körben, aki rám mer írni például bizonyos helyeken, ők például nagyon érzik ezt a rezdülést, hogy mikor nem az én hangszínem, a hangsúlyom, a testbeszédem, mert ez idomítva lett nagyon, és nem ért vele egyet az én kis lelkem. Ha az egész darab ilyen, akkor abból menekülök, és egy idő után azt mondom, hogy jó, hát nem érek rá, és olyan helyzetet teremtünk, hogy lekettőzzenek, vagy lehármazzanak, vagy lenégyezzenek, ugye már ez is divat. Kérdem én, mennyire fontos egy darab mondani valója, hogy 4 különböző típusú karakter ugyanazt a szerepet játssza, és nincs 4 különböző darab rendezve rájuk. Én azokat a helyeket szeretem, például most itt, elfelejtem, hogy rádióban ülök, elfelejtem, hogy ezt még rajtunk kívül 16 millió hallgatják meg külföldön is.
1: Bárcsak.
0: Az, hogy beszélgetünk. És a beszélgetés az együgyűvé tesz. Egy üggyel foglalkozol a másikkal. És az, hogy hozzá eljutasd az, hogy mik a gondolataid, a világod, és ezt most, mint a nézők a sötétben megkukkolják, ezt meg kihallgatják. Tehát nem tudok mindenkinek játszani. A Dóm téren 4500 embernek nem lehet játszani, egy embernek lehet játszani.
1: De akkor ki kell választanod valakit? Nem. Konkrétan, vagy el kell képzelned?
0: Nem, hogy önmagamat kell.

0: kell kiválasztanom, ja, hogy én annyira érthetően fogom ezt a saját belső értékrendszeremmel közölni ezt a történetet, ami most történik, nagyon fontos. Például a tanításaim első időszakában soha nem tudtam megértetni, szerintem még most sem, tehát ez nem rajtuk múlott, hanem rajtam, hogy egy színész mindig olvassa a darabot, a szereplő soha. Rengetegszer találkozom, hogy mindenki darál, de hát ez a darab vége. Mondom, honnan tudhatnád? Azért, mert olvastátok a darabot. A szereplő nem olvassa a darabot.
1: Mikor van sikerélmény? Ha sikerül átadni mindazt, amit te át szerettél volna adni, vagy akkor van sikerélményed, ha túl vagy rajta?
0: Már nem akarok túl lenni rajta, illetve túl akarok lenni rajta. Ugye nekem van egy 89-es Nissan Silviám. Ő a testrészem. Egy csoda, egy bukólámpás. 96-ban vásároltam az Elizabeth halál fizetésemből, és én a halál voltam 10 éven keresztül lelkileg. Nem tudtam különbséget tenni a szerep, és 180-akkal mentem át az Árpád hídon. Szilviában bíztam, és én játszottam a halál. Mi történhet? Tehát ez a fajta skizofrénizmus, ami hál' Istennek most 51 évesen le tudtam annyira szűkíteni, hogy sokkal debilebb vagyok és skizofrénebb, mint eddig, de az csak 7-től 10-ig. Nem lehet velem beszélni már aznap, mikor előadásom van.
1: De már nem száguldozol.
0: Nem. Pláne, hogy két gyerek, nem.
1: De az autó, az még ugyanaz, tehát, hogy...
0: Megvan Szilvia. A mai napig megvan Szilvia.
1: Viszont van még egy körünk, megint egy rövid szünet, aztán jövünk, jó? Szabó Pír Szilveszter a vendég, a Retro Rádióban, az a Bázi Presszóban.
2: Egy kis

nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szabó P. Szilveszter a vendég. Igazából majdnem, hogy mindegy is, hogy a családról beszélünk, hogy nekik mit az tovább, vagy a közönségnek egy adott napon, egy adott szerepben. Csak az a lényeg, hogy átad?
2: Színpadon van a kedves hazugság, létjogosultsága. Hogy ugyanazzal a fizivizsgával mondasz egy blödlit. Az életben ezt nem tudod megcsinálni. Tehát nagyon jó taniskola nekem, nem tudok általánosítani, arra, hogy iszonyatosan fontos az a tükör, hogy van egy otthoni, teljes biztonságos meghitt, és ezt akartam. És mellékessé válik a színészkedés. És válik 7-től 10-zé olyan, hogy bármit megtehetsz az adott maskarába, illetve állatsz mögé bújva. De nekem nagyon jó, hogy van a realitás, hogy nem kell kutakodnom, hogy na melyik nőt viszem haza, nem kell, hogy hol lesz majd házam. Mert ez valahogy 23 évvel ezelőtt szerintem életemben először udvaroltam lánynak. Többi úgy lett. Most nem bántom meg őket, de hogy életem első nőjének udvaroltam, és ő lett a feleségem. Tehát mindent megtettem azért.
1: Talán nem is véletlenül.
2: Ne döntsük el. Igen. Ez a fajta típusú ember, aki mer és tesz is különbséget, és nem egyiket a másikra használja, hogy van a magánéletem,
1: igen,
2: és van a szakma, amikor ti megvilágít a reflektor, akkor láttok. És arról annyi téves, meg nagyon furcsa konzekvenciát vontak már le, és körülbelül nagyságrendileg 1000-ből 3 embernek mondtam, hogy figyelj, tökéletesen másképp van, de köszönöm szépen, hogy be tudtalak csapni. És onnantól kezdve elkezdett érdeklődni, és akkor kellett leállítani. Tehát ha igazat mondasz, betörik a fejed című.
1: Igen.
2: Csak nekem igazából úgymond nincs titkolni valóm, mert én az vagyok, ami. Nagyon sok konfliktusom lett ebből, de nagyon sokan szerettek, például szeretnek velem rendezők dolgozni, mert a színészben sajnos a próbaidőszak és annak minősége nagyon beleizzik, belekovácsolódik.
1: Tanultad a rendezést, vagy a véredben van?
2: Hú, kérem átömlesztés. Én ugye 3 évet próbáltam rendezőszakon is, és 3. év végén Babaci azt mondta, hogy hát nekem nem ad diplomát. Mondjuk rendezni azért szeretek, mert lentről sokkal jobb színész vagyok, mint fönt a színpadon. Tehát lentről jobban látom az elképzelt magamat, vagy a kollégáimon tudok frappánsabban segíteni. Én komplexen látom, magamat is látom kintről egy kis rejtett kamerával, hogy ott a színpadon jobb hátul én most mit jelent az arckifejezés. Csak én nagyon furcsa mód, ha azt mondod, hogy húá, akkor nem az asszonyilata jut eszembe, hanem a végvári. És az, hogy mi a környezet. Tehát én ezt a húát, ezt szoktam használni. Vagy a Sinkóféle, még a Hannibal Lecterből is szoktam hangszínt idézni. Mert az, az én fizimiskámhoz képest az cinikus, vagy éppen félelmet keltően nyugodt. És ilyen álmosolygó, hogy szervusz. Tehát, hogy érted, hogy vagy előjátszod azokat, hogy lenni, vagy nem. Lenni. Hogy csak eljátszol, és nem kimondod, hogy lenni vagy nem lenni, az itt a kérdés. Tehát ez például csak annyi, hogy koncentrált figyelem arra a szerepre, történetre, 5 percre. Csak én ezért nem tudok 11 ujjal SMS-t írni, hanem csak még mindig egyel. Tehát nagyon sok mindenről lemaradtam, de azért, mert sokkal jobban figyelek magamra, és belassítom az időt.
1: Szerintem nem vagy lemaradva.
2: Azért 23 évig tanítottam, nagyon fontos az is, hogy persze, aki nem tudja, azt tanítja. Évekig tanítottam jelmezt viselni.
1: Ezt tanítani kell?
2: Hogyne. Én mindig karaktercipőt kértem, vagy zoknit, vagy éppen mezitláb, attól függ, hogy milyen korszakot próbáltunk, és hosszú szoknyát. Hát a lányok most leülnek, mint a farmerben terpesztett lábbal. Nagyon fontos
1: én
2: az,
1: értem.
2: És a Benedek Mitsu például, amikor kózus tartott nekünk, és akkor volt egy darab sétapálca, cilinder, kemény kalap, illetve egy keszkenő, és hogy ezek adott korban hogyan viselkednek, mit jelentenek, ha leejti valaki, akkor azt hogyan vesszük föl, egy sétapálcát hogyan veszünk föl, mit jelent a sétapálca, annak a feje. Én minden előadást másképp csináltam egy picit, mert utálom ezt a reprodukciós, ugyanaz, klisé, egy verejték csak nem hagyja el a kis lelkemet, tehát szeretek, mondom, ez a miniatűr beledöglés minden egyes szerepbe vagy előadásba, tehát adni magamból. Tulajdonképpen 20 éven keresztül fél playback buli volt mindig.
1: A színházban.
2: Ha tévébe hívtak még az elején, akkor még az meg full playback. Volt olyan hónap, hogy 16-17-et játszottunk csak Rómeó Júliából, 26 évvel ezelőtt bemutattuk Mennyasszonytáncot, akkor én voltam Jonella a román csendőr, és lám-lám, már beértem az, hogy már Herskovics vagyok, az öreg.
1: De szerintem azzal nincsen baj, hogy az ember öregszik, vagy megy előre a korban. Hát sajnos vannak sokan, akiknek ez nem sikerült, mert idejekorán itt hagyták a földi létet.
2: Nekem tudod, mi a furcsa, hogy most is ment olyan darab a Dóm téren, amiben játszottam, megy másik helyen, szerep, amit már más játszik, egy fiatalabb korosztály játszik, és kérdezték, hogy na, hogy esik ez meg, hogy nem hívott a rendezés, mondom, figyelj, nekem ez megvolt 15 éve. Tehát azt a fajta próbaidőszakot, az anekdotákat, az együttröhögést, a feszélyezett, úristen, kész vagyunk a szereppel. Tehát egy olyan csodálatos időszak, hogy ez például nagyon sokaknak okot ad arra, hogy irigykedjenek meg, úgy kommentáljanak már dolgokat. Én meg azt mondom, hogy gyerekek, úgy, mint ahogy én találkoztam ezzel a szereppel, vagy társulattal, vagy a darabbal, senki nem fogja. Tehát azért pótolhatatlan. Én se tudom átérezni, nem vagyok annyira empatikus, hogy te most a Dóm téren mit érzel ezzel a szereppel kapcsolatban, mert nem érdekel, vagyok annyira fétis, hogy az én történetem az igaz, mert azzal tudok azonosulni. És az a fontos nekem, mert az tartja bennem a tüzet, és tudom a tól igjeimet, nagyon ritka egyébként. Az egész pályafutásom alatt volt ilyen 4-5 nagyon mély szerepem. Nem is fogtam fel, hogy ezt nézik, tapsolják. Volt egy áriám, mindig vastapsos volt, és kétszer volt ugyanaz az ária, hogy nem tapsolt a néző.
1: Azért már annyira ledöbbent.
2: Gondolom, csönd volt. De köhögésre, pisszenésre, hogy ment a történettel, és hogy most mi lesz. Na, azt imádtam.
1: Azt akartam mondani, hogy az pont ugyanolyan jó lehet egy színésznek, mint amikor akkora paps van, hogy megszakítja az előadást.
2: Igen, csak a nézők már úgy vannak szocializálva, hogy vége van, tapsoljunk. Én voltam jelen előadásokon, hogy döbben csend. De ez már egyre kevésbé, de ez nem az idő múlása, egyszerűen felgyorsultunk. Azért mondtam, hogy nem maradiságom, hanem én a csöndeket szeretem a mai napig a színházban. Ugye, amit Bodrogi Gyuszi bácsi is mondott, hogy a nézőnek a köhögése, vagy az ásítása, vagy a tapsa, vagy a röhögés, vihogás, vagy kuncogás, meg van írva a szövegkönyvben, ha jól olvassa a színész. Csináltok a kabarét, mondta, ne, várjatok, most mondjad a következő mondatot, mert itt majd nevetni fog a néző. Szóval például ezeknek nagyon örülök, hogy ezek a pillanatok, ezek elértek engem. A Lehocskáék, Felföldi, Bodrogi. Az úgymond olyan pillanatok, ami nekem az a betoncölöp ezen a pályán.
1: És most már megvolt az Abaházi presszó is.
2: Hát igen.
1: Tehát eddig csak ez hiányzott, tehát ezt most már nyugodtan oda lehet írni a többi mellé.
2: Nyugodtan írjam oda?
1: Szerintem igen.
2: Vagy idegesen.
1: De Elizabethben a halál, és végül Abaházi. Figyelj, lejárt az időnk, de
2: na.
1: Nem mondom, hogy utoljára beszélgettünk, mert úgy érzem, hogy van mit mondanod.
2: Hát nem is mondtam semmit.
1: De azt köszönjük. Szabó Bia Szilveszter, köszönöm, hogy jöttél.
2: Én köszönöm, hogy elhívtál.
1: Ciao.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: Sikerült megerősíteni a NATO egységét a csúcs találkozón. Véradásra hív a Vérellátó és a Vörös Kereszt. Napos gomoly felhős időt ígérnek a következő napokra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét, közölte Magyar Péter miniszterelnök a NATO kétnapos ankarai csúcs találkozója után. A kormányfő közösségi oldalán megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli védelmi kiadásait 2035-ig. Magyar Péter emellett nemzetközi sajtótájékoztatóján megismételte, hazánk továbbra is nyújt humanitárius segítséget Ukrajnának, fegyvert, katonákat azonban nem küld. Jelezte, a csúcs Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel megállapodtak abban, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak. Holnapig lehet még változtatni a választott szakok sorrendjén az E-felvételiben. Erre egyetlen alkalommal van lehetőség, új képzést pedig már nem tudnak beírni a jelentkezők, emlékeztetett az oktatási hivatal. Az egyetemre főiskolára készülők szintén július 9-éig pótolhatják a még hiányzó dokumentumokat. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. A két szervezet szerint az elmúlt napokban a szélsőséges időjárás miatt kevesebb volt az önkéntes, ezért minden segítségre szükség van. Ahhoz, hogy a kórházakban az összes műtéthez, életmentő beavatkozáshoz legyen elég vérkészítmény, naponta csaknem 1800 véradóra lenne szükség. Nem a permetezés jelenti a tartós megoldást a szúnyogok ellen. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományi Egyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint szemléletváltásra van szükség. A védekezés alapja a tenyészőhelyek felkutatása és megszüntetése. Hozzátette, a védekezést sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek felszámolásával kell kezdeni.
4: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum 1-2 napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, onnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. Ha van olyan hely, ahol gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
3: Holnap gomoly felhős napos időre készülhetünk, a felhők azonban északkeleten néha összeállhatnak, főleg itt jöhet majd zápor, zivatar. A szelet ismét élénk, olykor erős lökések kísérhetik. Pokoli hőségtől még nem kell tartani, a hőmérséklet 24 és 29 fok között lesz napközben. Pénteken is nagyon hasonló időre számíthatunk, északkeleten nem kizárt egy-egy zápor, a hajnali 11-17 fok után 24-31 fokig melegszik a levegő.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, az Abaházi Presszó szabadságon van, ahogy fogalmazni szoktunk ilyenkor, tatarozzák a presszót, de természetesen nem hagyjuk hallgatóinkat presszó élmény nélkül, és visszaidézzük azokat az estéket, amelyeket mi nagyon-nagyon szerettünk, olyan pillanatokat, olyan beszélgetésekből, amelyek színűnek nagyon kedvesek voltak. Mi ezt magunk között újra hasznosított Abaházi Presszónak hívjuk,

0: Mi Amerika!
1: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
2: Mai beszélgető társam dr. Hardi Richárd, missziós személyszorvos Afrikában. Üdvözöllek, szia!
3: Szerbusz, szerbusz, köszönöm a meghívást, hogy itt lehetek.
2: Annyira érdekes volt, hangoltuk a mikrofont, vagy beállítottuk, azt mondtad, hogy én vagyok Hardi Richárd Kongóból.
3: Így van. Azért 30 évet már töltöttem Kongóban, egy húzamban szinte, úgyhogy azért ez elég sok idő.
2: Hát az nagyon.
3: Az kongolják szokták mondani, hogy te már kongolj vagy, én meg mondom, hogy nem. Talán egy kicsit igen, de azért nem, az ember megmarad magyarnak, az biztos.
2: Biztos vagy benne, hogy elmesélted már ezerszer a történeted, de hogy kerültél te egyáltalán Afrikába, azt meséld el nekünk is, légy szíves. Nem egyből Kongóban kezdted az Afrikával való ismerkedést.
3: Igen, nekünk az a szerencse jutott, hogy 1973-ban kijutottunk Algériába.
2: Kijutottunk az a család, ugye? Igen.
3: Családos túl, édesapám mérnök volt. Akkoriban franciául tudó embereket kerestek Algériába, és franciául tudott jól, mert édesanyja francia volt. Úgyhogy otthon állandóan franciául beszéltek. Így jutottunk ki, és 5 évig voltam kint.
2: És hát hány éves voltál akkor?
3: Akkor voltam 15.
2: 15, aha.
3: Tehát ez 15 és 20 között volt, aha. Ez nagyon meghatározó ugye időszaka az embernek.
2: De és ott jártál iskolába, vagy ott mi történt veled, miközben édesapád dolgozott?
3: Ott egy évig jártam francia iskolában, hogy a franciát azt jól megtanuljam, és utána 2 évet gimnáziumot magántanulóként végeztem, érettségire hazajöttem.
2: De mi volt ott Algériában, ami miatt te beleszerettél Afrikába?
3: Hát nem tudom, ugye Magyarországról kiszabadulni akkor egy egészen más millióbe, egy egészen más világba, ahol láttunk Szaharát, ahol láttunk csodálatos hegyeket, láttuk a mediterrán tengert, hát fantasztikus volt. És ott lettek barátaim, ott lettek a helyi, ugye algériaiokból 2-3 olyan barátom volt akkor, akik meghatározták utána, hogy szerettem volna nagyon visszamenni Afrikába.
2: Tehát a család hazajött 5 év után, és te vágytál vissza?
3: Hát én vágytam vissza, de ott, akkor utána itthon belevágtam az itthoni életbe. Egyetemre, aztán volt nekem katonaság is közben, ez egy kicsit hosszúkás és kicsit bonyodalmas, de végül is 90-ben kerültem ki az orvos egyetemről, általános orvosként.
2: Miért mentél pont az orvosira? Hát édesapád mérnök volt.
3: Nagyon érdekelt a biológia, nagyon szerettem emberekkel foglalkozni, és nagyon szerettem a fotózást és az optikát. Ez a fotó meg az optika, ez majd később a szemészet terén jön be. Igazából nem szemész akartam lenni, mert az volt bennem, hogy egy szemész egy rendelőben ül és szemüvegeket ír fel, és hogy az milyen unalmas lehet egész nap ezt csinálni. És amikor felkerültem a szemészeti osztályra, és ott körbejártam, és ott körbevezetett 2 kollégina, elámultam, hogy hú, ez van nagyon klassz.
2: Vagy más, mint amilyennek elképzelted.
3: Egészen más, és teli van műszerrel, teli van optikával, aztán utána lejutottam a műtőbe, és ott mikroszkóba belenézve, hát az óriási, szóval egészen más világ tárul eléd. Főleg a sebészeti része fantasztikus, a mikrosebészet. Nővére még elvittek egy katolikus közösségbe, Péliföldszentkeresztre, és ott ez a közösség az nagyon megtetszett, és én elkezdtem velük élni. Tehát beléptem ebbe a közösségbe, ez egy katolikus közösség, és akkor kiderült, hogy Afrikában van a közösségünknek egy kórháza, vagyis nem a közösségnek kórháza, hanem egy olyan kórháza, amit mi vezetünk, mi adminisztrálunk, mit támogatunk.
2: De ez egy magyar közösség?
3: Nem, aki, ez egy francia.
2: Vagy ez egy, értem.
3: Kértem, hogy mehessek ki. Akkoriban Zairnak hívták ezt az országot.
2: Gyógyítani?
3: Mondták, hát persze, orvosként.
2: De 30 évre, vagy örök nem, életre? Nem. Vagy mi volt akkor
3: nem,
2: a tervezzel?
3: Nem, én akkor arra gondoltam, hogy hát olyan 4-5 évet adnék az életemből. Kijutottam akkor Zairnak nevezett országba, rendkívül nagy szegénységben, rendkívül nehéz körülmények közé. Legelejétől megtetszett. Kongó az egyenlítőn fekszik, trópusi klímával és egészen elképesztő méretekkel. Kongó a második legnagyobb Afrikában ország, és a közösségi életbe belevágtam magam. Az rendkívül érdekes, mert ott mindenért meg kell küzdeni. Tehát az, hogy legyen áram, az, hogy legyen vízünk. Rengeteg probléma, de ezeket megoldva az ember úgy érzi, hogy hú, de jó, mégiscsak sikerült, és akkor tudunk tovább lépni. És ott volt a kórház, állami kórház, amit az egyház átvett az államtól, és akkor ránk bízta.
2: Nem feltétlenül olyan körülmények voltak, mint amit itthon megszoktál a kórházakban. Igen. Nem ijesztette el a feladattól?
3: Egy kicsit ijesztő volt. Emlékszem az első emlékképre, hogy felmentünk a kórházba, amikor először mentem fel, és ott járkáltunk a kórtermekbe. Ezek ilyen hatalmas, 30 méter hosszú, 10 méter széles épületek, amik a kórtermek gyakorlatilag van. Egy felgyógyászat, férfi belgyógyászat, női sebészet, gyerekgyógyászat, szülészet, nőgyógyászat, ha jól emlékszem, ez volt akkor. És látom, hogy ott kutyák rohangálnak az ágyak között, meg ott az egyik sarokban egy kecske. Ez volt a hideg zuhany, hogy te jó, még mi van itt? Persze nem volt áram, illetve áram időnként volt egy-két óráig, aztán utána...
2: Egy-két órára volt naponta áram?
3: Igen, mert generátorból jött az áram, városi áram szolgáltatása, az a belgák elmenetele óta nincsen, ma sincsen, ott abban a városban, amiről most beszélünk, ez Kabinda nevű város. Amikor én kimentem, Kabindában 60 ezeren voltak, ez egy 60 ezeres város, ott most már kb. 200 ezeren vannak.
2: És még mindig nincs megoldva az nincs. Állandó áramszolgáltatás?
3: Nincs, még mindig nincs.
2: Hát akkor ők esténként nem a tévét nyomogatják meg a telefont valószínűleg.
3: Nem, de hát ugye sokan berendezkednek ilyenre, hogy napelemről kis akkumulátort töltenek fel, és azon néznek valamit.
2: Na de egy kórház hogy működhet áram nélkül? Hát két óra
3: nagyon,
2: alatt?
3: Nagyon nehezen, rendkívül nehezen, tényleg alapdolgokat tudtak csak csinálni. Úgyhogy nekem az elkövetkező 5 évben egyik feladatom az volt, hogy napenergia rendszereket állítottam be a kórháznak. Először csak egy kicsit, aztán egy nagyobbat, aztán egy még nagyobbat.
2: Na de ehhez is értettél?
3: Hát ezt kitanultam. Külföldről jövő szakemberektől egyrészt, aha, másrészt olvastam hozzá nagyon sok mindent, érdeklődtem. Ezzel az a baj, hogy sok pénz kell hozzá. Tehát, hogy ahhoz, hogy az ember egy komolyabb rendszert megszerezzen és telepítsen, az sok pénz.
2: Honnan
3: az
2: lehet ott egy ilyen szegény országban sok pénzt szerezni?
3: Európából. Tehát vagy a közösségünkön keresztül, vagy pedig meg kellett pályázni dolgokat.
2: 95-ben kerültél oda.
3: 95-ben nagyon zűrös helyzet volt, ugyanis 95-ben még a Mobutu rendszer volt. Mobutu ugye a 62-ben vette át a hatalmat, igen, a belga éra után, és 62-től Mobutu volt a diktátor. Ő akkoriban, 90-es évek elején kezdett meggyengülni a hatalma, és 96-ban indult el egy első felszabadítási ilyen akciója az országnak, a keleti vidékről. Hát bizonyos erők bejöttek az országba, toborozva kongóiakat is, helyeket is, és akkor megdöntötték Mobutut.
2: Tehát ott volt egy polgárháború, miközben...
3: Akkor volt
2: ott...
3: egy kisebb polgárháború, nagyon nem volt csetepaté, mert a zairi hadsereg az nagyon-nagyon gyenge volt, és csak menekült. Úgyhogy az volt a feladat, hogy a menekülő katonák elől el kellett dugni a dolgokat, hogy ne vigyék el. Ne. Ugye mit kerestek? Autót kerestek, aha, motort kerestek, biciklit kerestek.
2: Tehát mindent, amivel menekülni
3: nekünk
2: lehet.
3: Volt 4 autónk a kórháznak. Uh-huh. Egy nagyon érdekes experienceom volt azzal, hogy azt a 4 autót elvittük és eldugtuk az őserdő egyik részén. Egy nagyon kicsi faluba. Hogy ne találják meg. Nekem volt a feladatom, hogy őrizzem az autókat. Tehát ott voltam 2 hétig egy ilyen faluba.
2: De ez miért? Kimész szemorvosnak egy olyan helyre, ahol még áram sincs, vagy alig van, és igen, aztán belekerülsz egy ilyen, igen, háborús forgatagba, ahol egyedüliként kell, igen, vigyáznod 4 autóra, úgyhogy szembe jön egy hadsereg.
3: Már a missziót kellett védeni. Tehát itt kijutottam egy misszióban. 2 hétig ez volt az én feladatom, de ez nagyon érdekes volt, mert ott a falun éltem a többiekkel, láttam, hogy él egy ilyen kis falut. Mentünk az erdőbe, vágtuk a datoja pálmát, a fürtöket.
2: Innen folytatjuk megint egy rövid szünet után. Dr. Hardi Richard a vendégem a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: Dr. Hardi Richard, missziós szemészorvos Afrikában, és most itthon tartózkodik. Mennyit tartózkodsz itthon?
2: Hát most 6 hetet tartózkodok itt. Igen.
1: Köszönjük,
2: hogy kicsit elfáradtam, azért hazajöttem pihenni.
1: És köszönjük, hogy a pihenő idődből adtál nekünk egy estét. Na de hogy az egészben az volt a legszebb, hogy te ott maradtál.
2: Igen.
1: Azt mondtad, hogy neked ez a feladatod, hogy ott szemorvosként ellásd az embereket. Mennyire volt terhelt a betegség szempontjából az ország? Tehát például szemorvosként hány beteget kellett ellátnod?
2: Szemorvosként én nagyon keveset tettem akkor. Alig volt műszerem, tehát volt egy réslámpám, és nem volt mikroszkópom akkor még.
1: De ha jól tudom, akkor te készítettél saját kezűleg.
2: Hát kínomban elkezdtem valamit csinálni. Rájöttem, hogy a távcsövemet, amit vittem, mert nagyon szerettem a természetet, és gondoltam, hogy majd én madarászok, amiből nem nagyon lett semmi. És akkor ott mindenféle lencsék voltak, labor mikroszkópokból kiszerelt, stb. És azokkal játszva úgy sikerült összeállítani egy olyan rendszert, amivel lehetett operálni.
1: Hogy volt ott meg a higiénia, meg egyáltalán?
2: Nagyon, hát ugye az be van rendezve, van ott műtő,
1: ahova nem mentek be a kutyák.
2: Bizonyos minőségű sterilitás van, ahova nem mennek be kutyák.
1: Igen, csak innen tényleg annyira távol van, hogy így képzeljük el általában Afrikát.
2: Ezzel lehetettünk. Na most utána később, nekem volt az egyik feladatom, hogy a kórházat körülvettük kerítéssel, mert addig nem volt az se, attól kezdve már nem voltak kecskék, kutyák, stb. Akkor 150 ágyas kórház volt, amikor én megérkeztem, és a 150 ágy az nagyjából teli volt. Ismert kórház volt, ahova jöttek sokan-sokan.
1: Na, hány ember lakik ott azon a környéken, akiknek ez volt a kórház?
2: Ez a kórház, az egészségügyi felállás szerint ez a kórház egy egészségügyi zónát hivatott ugye kiszolgálni. 200 ezer lakos volt a zónában, ami körülbelül, hát nem mondom, talán fél Magyarország területe. Nagyságban ez a zóna. És ezt a zónát mi autókkal ugye felügyeltük. Tehát autókkal
1: mert hogy nem olyan könnyű eljutni kis falvakból
2: nem csak,
1: a kórházig.
2: Hogy, ugye be van osztva a terület, hogy vannak úgynevezett centre de santé, tehát ilyen egészségügyi kisebb központok, ahol van személyzet, ahol van kis labor, ott még szülések is vannak, kisebb műtéteket is csinálhat esetleg az ottani ápoló, de onnan ő a referencia kórházba, ami mi vagyunk, ugye utalja be a betegeket. Egyébként mai napig is így van az ország, ugye felosztva egészségügyileg. Csak most már ugye a népesség az elég komolyan növekszik, ezeket állandóan újra kell szabdalni, és akkor újabb struktúrákat építeni, megfelállítani, meg felszerelni, szóval ez eléggé komplex.
1: Tehát mind a mellett, hogy neked el kellett
2: látni. Az első háború után jött egy második, ami sokkal rosszabb volt. Tehát azt ne ugorjuk át, mert az volt az igazi háború. 98-ban, ami az első háború után Laurent Désiré Kabila nevű úriember beült a trónba. Azt mondta, hogy most én vagyok a főnök. Keletről jövő külföldi erők nagyon elszámították magukat. Ruandára és Ugandára gondolok. Azok nagyon elszámítottak magukat, mert ez a Laurent Désiré Kabila, ez úgy mondja a francia, hogy il se impose, tehát, hogy fellépett, hogy most ide nem egy külföldit ültetünk be most az ének elnöknek, hanem én vagyok az elnök. És akkor ezt elfogadták, mert ő egy nagyon jól gondolkodó, nagyon karakán ember volt, és nagyon nagy rendet kezdett el teremteni az országban. Viszont az volt a baj, hogy egy idő után a külföldieket haza akarta küldeni. És ezt ők nem vették jó néven. 98 augusztusában egy második háború elindult megint keletről, ahol megint kintről bejövő hadseregekkel, ilyen helyi rebelliókat támogatva próbálták megdönteni a Kabila hatalmát, és ebből egy elég nagy regionális háború alakult, mert belépett 3 ország Kongó mellett. Ez a Kabila nevezte vissza az országot Kongóval. Tehát a République Démocratique du Congo, a mai neve, azt a Laurent Désiré Kabila állította vissza, vagy állította fel. Namíbia, Angola és Zimbabwe léptek be a kongói állam mellett, és szemben pedig voltak a ruandai, ugandai és burundi seregek által támogatott rebelliós frakciók.
1: És te még mindig maradtál. Mindezek ellenére is.
2: Én azért tudtam maradni az első alkalommal is, mert ott volt a közösség. Tehát nem egyedül voltam.
1: Értem.
2: Ha egyedül vagyok, és itt jön ez a háború, akkor minek maradjon az ember, mit tud csinálni egyedül. Ott volt a közösség. A közösségben mi voltunk 20-an körülbelül. A 20-ból külföldiek is voltak, nem csak én. És a kongói testvérek is voltak. Úgyhogy ez egy nagyon nagy erő, ami ott tart.
1: És a háború alatt még inkább szükség vagyunk. Van a kórházra,
2: még
1: meg
2: jobban,
1: az orvosokra.
2: Arra a tanulságtételre, hogy mi itt vagyunk, és veletek élünk. Ugye az összes NGO az elment, természetesen. Ugye, hát, az ő biztosításuk arra nem hatott ki, hogy a háború ideje alatt is ott legyenek. Úgyhogy ők elmentek, de mi maradtunk. Nagyon fontos volt.
1: És olvastam, hogy az ima volt a fegyveretek.
2: Hát az imádság volt a fegyveret, ez a, igen, az nagyon, igen. Ezt nehéz elmondani, mert ezek ilyen
1: és nem is ért el titeket a
2: háborút,
1: dolgok. Nem?
2: Az történt, hogy Kabinda város egy olyan tengelyen fekszik, amely városon keresztül menvén jutsz el Mbujimájban. Mbujimájban gyémánt van. Ott van a Minière de Bakwanga, gyémánt kitermelő állami vállalat volt, ami nagyon gazdag, és ott biztos ugye sok-sok komoly pénz volt, és amely pénz az államot, tehát a kongói államot támogatta. És a rebelisek ezen a tengelyen el akartak jutni Kabindán keresztül Mbujimájba, de Kabindának a ugye földrajzi helyzete olyan, egy ilyen platónak a legelején van, katonailag rendkívül jól védhető. Tehát az zimbabweiak megjöttek, körülnéztek, azt mondták, hogy itt lesz a front, és itt állítjuk meg a rebelisek előre nyomulását. És ez is volt, és ez másfél évig ott volt ez a front. Ami másfél év alatt ott elég sok csetepaté volt, és azokat mi a helytetőről néztük, hogy most éppen ott van a csata, most éppen ott van a csata.
1: Nem volt, féltél?
2: Időnként féltünk egy kicsit, de nem nagyon. Szóval tényleg volt egy belső erő, amit kaptunk.
1: Elmondtad, hogy milyen szegénységbe érkeztél, hogy a háború ott akkor, tehát akik harcoltak egymással, ők mennyire voltak felszerelve? Nekik volt a háborúhoz elegendő felszerelésük?
2: Ilyen nehéz fegyverzet az nem volt nagyon. Tehát főleg ilyen kalasnyikovos kis katonák voltak, ami az zimbabwei hadseregre jellemző volt, hogy ők egy jól szervezett és jól felfegyverzett hadsereg volt. Ők jöttek páncérozott járművekkel, ők hoztak zilteherautót, láttam katyusákkal rajta. Tehát ők hoztak ilyen komolyabb fegyverzetet, ami a szembelévőknek nem volt.
1: Értem.
2: Szerencsénkre. Nagyon jó volt a viszonyunk a zimbabwei hadseregnek a vezetőivel, és ők azt mondták, hogy maradjunk nyugton, és amint van nagyon-nagyon komoly probléma, akkor ők szólnak, és akkor evakuálnak minket. Az út Mbujimáj felé az végig szabad volt, végig tudtunk közlekedni. 2000-től lett béke, Kabila elnököt megölték. A vége felé már ő nagyon nehezen volt elérhető, nagyon megromlott a viszonya a környező országokkal és főleg a nagyhatalmakkal. És akkor őt valahogy valamilyen módon eliminálták, én nem tudom hogyan. De az volt az érdekes, hogy ezután mindenki szépen hazament. Tehát teljesen döbbenetes volt, hogy én attól féltem, hogy ott egy csomó ilyen milícia maradt, fegyverek, meg minden. Semmi, mindenki hazament, és jó, megjelent az ENSZ, békefenntartó erők jelentek meg.
1: Úgy és fenn is tartották a békét.
2: Egy ideig, igen. És akkor 2002-3 körül addigra lett nekem felszerelésem, lett mikroszkópom, állandóan leveleztem. Magyarországról is kaptam kisebb és nagyobb támogatásokat is. Egyre több beteg jött.
1: Hírét vették, hogy van egy jó orvos, igen, van egy jó kórház, vagy több lett a beteg?
2: Nem, az eredmények. Beszéltek, ugye jöttek olyan szürkehágos betegek, akiket megoperálva, utána ő újra látott. Tehát ez egy fantasztikus. Igen. És akkor ennek híre ment. Akkor Mbujimájból, Mbujimáj mellett van egy nagyváros, egy másik nagyváros. Mbujimáj az 2 milliós város.
1: Egy 2 milliós városban azt gondolom, hogy kell, hogy legyen legalább egy kórház szintén szemorvossal.
2: Igen. Volt egy szemorvos, igen. Aki,
1: a 2 milliós városban
2: igen,
1: egy?
2: Egy darab, igen, igen. Egy darab szemorvos volt, aki nyugdíj előtt állt. Régi metódusokkal operált, nagyon gyenge eredményekkel, úgyhogy a betegek nem nagyon mentek hozzá. Mindent megtettem azért, hogy a modern sebészeti megoldásokat alkalmazzam, főleg a műlencse beültetést. Régen katarakta esetében...
1: Az a szürkehályog, ugye?
2: Ugye? Igen, a szürkehályog. Kivonták a szemlencsét a szemből, és utána bezárták a szemet, és akkor ott maradt a szem lencse nélkül, és akkor a látás úgy lehetett helyreállítani, hogy én nagyon vastag szemüveggel, plusz 12, plusz 13 dioptriás szemüveggel, akkor az a beteg jól látott távolra, de az a kép az egy egészen más fajta kép, mint amit rendesen lát. Na most ezt nagyon-nagyon klassz metódussal tudjuk megoldani úgy, hogy legyártottak a 80-es évektől kezdve olyan apró lencséket, amit a szembe ültetve, ugye átveszi ezt a funkciót, és hát az igazi, az eredeti szemlencsének a funkcióját csinálja, és azzal totálisan vissza lehet állítani.
1: Tehát szemüveg nélkül is jól lát az, aki...
2: Szemüveg nélkül is jól lát az ember, igen. Na hát ezt sikerült elkezdeni csinálni ott kint. Ennek a híre az elment, és akkor jöttek betegek egyre többen Mbujimájból, távolabbi városokból.
1: És ezt hogy bírtad, vagy hogy bírtátok?
2: Hát... Ezek a betegek, akik jöttek, azok egyrészt soha nem egyedül jön egy beteg, hanem legalább ketten vagy hárman vannak, akik kísérik. Őnekik oda jönni Mbujimájból Kabindába például, az 3-4 nap, 150 kilométer csak, de vagy gyalog jön, vagy pedig felszáll egy kamionra, ami cammog, mert az iszonyatosan teli van pakolva, és veszélyes is.
1: És hogy nincsenek nagyon utak, ha jól tudom.
2: Rettenetesen rossz utak vannak. Tehát azért mondom, hogy ez 3-4 nap, amíg egy kamion elcammog.
1: 150 kilométer, 3-4 nap.
2: Igen, azért is, mert hegyre fel, völgyre le, és akkor ezek nagyon meg vannak pakolva, és veszélyes is rajtuk ülve utazni. Az útnak egy részét gyalog kell megtenni, mert amikor ilyen veszélyes kaptató jön, akkor leszállítják őket, akkor a kamion az földszalmog, ők meg szépen fölmennek.
1: Ráadásul rosszul is látnak. Tehát, hogy
2: ráadásul nem is lát, hát csak botorkál. Valaki totál vak, és nem is csak botorkál, és úgy jött.
1: Tartsunk egy rövid szünetet, bocsánat, és aztán folytatjuk. Dr. Hardi Rihád a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: az a kórház, ahol te dolgozol, vagy egyáltalán Kongó, mennyit változott azóta, a 90-es évek közepe óta? Tehát azért eltelt egy 30 év, azóta vannak-e már utak például?
1: Itt most a kórházra visszatérve, ugye azt kell tudni, hogy ez a kórház egy állami kórház, közösségünk ott van 40 éve már, és én azt ajánlottam a közösségünknek, hogy én, mint szemész, menjek el a nagyvárosba. Tudnék, ez a kabinda, ez egy most is, ma is, ez egy olyan 200-250 ezeres kisváros. Gyakorlatilag én úgy éreztem, hogy nincs elég betegem. Az én meglátásom szerint, hogyha nem tudok a városba elmenni, akkor az nekem nagyon frusztráló, mert itt vagyok, azzal, amit képes vagyok tenni egy betegért, iszonyú szenvedés árán jönnek a betegek hozzánk, értem, és pont ellenkezőleg nekem kell oda menni inkább. 2006-ban kezdtünk el keresni Buzsimájban egy helyet, ahol el tudok kezdeni egy centrumot. Gyakorlatilag általam már kiképzett kicsi stábbal, kabindából átmentem Buzsimájba, és ott elkezdtünk bérelt házakban egy kis centrumot. Az egész Buzsimájban 2 milliós város, a szemészet az egy állami kórházban volt, ahol egy gyakorlatilag már nyugdíjas orvos még volt, de ő nagyon-nagyon kevés beteggel dolgozott. Mi megérkeztünk, kinyitottunk, rögtön rengeteg betegünk lett, és gyakorlatilag az a lényeg szerintem, hogy tényleg a műtétes eredményeink jók voltak. Uh-huh. Tehát volt mikroszkópom, volt műlencsém, tudtam normálisan dolgozni egy idő után, és 2006 után egyre jobb technikákra váltottam át. Európában már leszerelt műszereket, ami viszont nagyon-nagyon jól működött. Azokat használva én tudtam áttérni a fakó emulzifikációs technikára, ami ma is az egyik legjobb a katarakta, tehát a szürkehályok sebészetében. Ugye kellett követni a technikát. Én ezt a technikát még nem csináltam élőben Magyarországon. Abban az időben, amikor Tatabányán voltam, akkor nagyon sokat ügyeltem. Egyedülállóként az nagyon jól jöttek az ügyeletek. Csomó-csomó műszert ki tudtam próbálni azelőtt, mielőtt kimentem.
0: Ja,
1: így volt a lézerekkel, volt ott 3 lézer az osztályon, akkor azzal játszottam egész éjszaka. Akkor ott voltak a fakó masinák, azokkal operáltam disznószemet, meg ilyeneket. Úgyhogy ezeket már nagyjából tudtam, persze át kellett állni, és az nagyon fontos volt, hogy akkor 2000 után, amikor már béke lett, és tudtam jobban utazni, akkor gyakorlatilag évente jöttem haza, néztem, hogy ki mit csinál, a volt főnököm, hogy operál, mit operál, kérdéseket tettem föl, stb. Tehát képeztem magamat. Ez nagyon-nagyon fontos volt, mert enélkül nem tudtam volna szembenézni azokkal, amiket találtam.
0: Azt is olvastam, hogy ráadásul ott vannak olyan legyek, amik ha megcsípik az embert, akkor vakságot okozhat egy hosszabb folyamatnál, igen, amit már nem lehet helyre állítani.
1: Nagyon jól felkészültél.
0: Hát csak olvastam.
1: Szépen csodálatos. Igen, ugye a kabinda, az ahol na jöttem, igen, Buzsimáj már nem, az a város, ahol vagyok, az már nem. Az egy olyan sávban fekszik, ez a sáv az 5-600 kilométer hosszú, szélességbe talán mondjuk 150, ahol a Simulium Damnosum nevű légy, ugye költ, él. Ez a légy, ez ilyen kis muslica-szerű valami, és rendkívül agresszíven csípi az embereket. Ez a légy, ez mikrofiláriákkal fertőzött. Tehát a folyami vakság nevű betegséget adja át, aha, a csípése által. Az ilyen beteg embernek a bőrében több ezer, több százezer, több millió apró filária rágja a bőrét. Oh. Az abból él, úgy él, hogy az a rágja. Csontos felületek alatt pedig cisztákban vannak a kifejlett férgek. Na most ez a betegség, ez 10, 15, 20, 25, 30 év alatt teszi vakká az embert. Uh-huh. Tehát ez egy krónikus folyamat, de a szembe eljutnak ezek a mikrofiláriák, és ott krónikus gyulladást okoznak.
0: És akkor az már visszafordíthatatlan.
1: Attól függ, melyik stádiumban. Uh-huh. Az elején még nem. Az elején még ki lehet ülni őket.
0: De aki mondjuk emiatt megvakul.
1: Aki már megvakult, azokkal már nem tud semmit csinálni. Semmit. Ez nagyon frusztráló olyan helyekre menni, ahol ilyen betegek vannak. Van rá egy gyógyszer.
0: Igen, de azt is olvastam, hogy a helyiek nem szívesen szednek gyógyszereket.
1: Egy idő után most igen, nem szívesen szedik, mert komoly mellékhatásokat tud okozni, igen. Igen.
0: És attól jobban félnek, mint a
1: lécsípés. Hát sajnos
0: lécsípés.
1: Igen. Tömegesen osztották a lakosság körében, és nem foglalkoztak eléggé a mellékhatásokkal. Ödémákat okoz, vakarodzás, esetleg még keringési elégtelenséget tud okozni, glaukómás rohamot láttam ilyenekből, de állítólag voltak halálesetek is. Hát ezt nem tudom, hogy igaz-e, de kicsit félnek.
0: Kicsit mesélj, légy szíves, Kongóról, mert én azt olvastam, hogy amúgy egy gyönyörű hely. Nem tudom, mennyi időd meg lehetőséged volt például körbejárni. Ez mégis milyen? Miket esznek például a kongóiak?
1: Hát Kongó egy mesés ország földrajzilag. Vannak nagyon turisztikai helyek, amivel az a baj, hogy nincsenek kiépített turistákat fogadó.
0: Értem, tehát a turizmus során nagyon mentek rá, nem?
1: Szeretnének, de

0: Egyelőre nem, mert egy rendkívül korrupt ország, és mire az ember oda eljut, addigra azért sok-sok mindenféle más is éri. Ugye én misszionárius vagyok, tehát én nekem nem az a célom, hogy ottan tudom, milyen vízeséseket megnézzem, meg a stb. De sikerült eljutnom például Bukavuba, Kongóban, azt mondják, és ez tényleg igaz, ez olyan, mint Svájc Európában. Ott a hatalmas hegyek, Bukavu és Goma között ott vannak 5000-es hegyek. Gománál van egy tűzhányó, ugye a Nyiragongó, ami nemrég köpte magából a lávát, ott vannak hegyi gorillák, mindenféle fantasztikus állatok lennének, sajnos rengeteget kilőttek, és nagyon nagy pusztítást végez, az a nyomor, az a szegénység, amiben az emberek élnek, tehát azt nem engedhetik meg maguknak, hogy jön az elefánt, és a termést learatja, leszüreteli.
1: Ha leülik ezeket a nagy állatokat, nem a húsuk miatt, hanem azért, hogy megvédik a saját területüket, terményüket.
0: Hogyha elkezdem sorolni a városokat, ahol személyzeti missziót csináltunk, most már 25 éve, az nagyon sok. Időnként egy-egy ilyen városba például megérkezünk, kivegyünk a piacra, és a gyerekek még nem láttak fehér embert. Ezt onnan tudod, hogy hátulról érzed, hogy hozzáérnek a hajadhoz. Meg megfogja a ruhádat, megfogja a kezedet. És akkor nézed, hogy te jó ég, mi van? Nem láttak még fehér embert. Megszületett felnő, mondjuk éppen 8 éves, és még nem látott.
1: Na de miket esznek?
0: Kongóban a konyha az eléggé egysíkú, én azt kell mondjam. Az alapélelem az a manióka gyökér és a kukorica liszt, mind a kettőnek a lisztjét összefőzik. Ilyen puliszkaszerű. És ez van minden nap. Napjában kétszer esznek, reggel csak egy teját vagy egy kávét isznak, ha van kenyér, az egy luxus. Esetleg rengelihez szoktak még Szardiniát nyitni, de ilyesmi, hogy tejtermékek, vaj, sajt az sehol nincs, és akkor mindenféle húsokat sütnek hozzá. A manióka levele, az abból lesz a kalézsi, az ilyen kicsit ilyen spenót ízű.
1: A húsok általában, azok általában ugyanazok a húsok, amit mondjuk Európában is?
0: Csirke, disznó, kecske. Az a jelenség, hogy mindenütt van kecske. Kecske igénytelen, alig beteg, de ugyanakkor az a nagy baj vele, hogy mindent szétrág.
1: Hát igen, tehát a kecskének teje is van, amit esetleg fel is tudnak használni.
0: Nem, azt nem, ahhoz ők nem nyúlnak. Kecskével az a baj szerintem, hogy mivel olyan rendetlen állat, és össze-vissza van, és nincsenek kerítések, mert kerítést építeni az egy dolog, de utána az elrohad a termeszhangyák miatt, az 6 hónap után már földön van. A kecskének a jelenléte az gyakorlatilag egy fék arra, hogy legyenek kis kertek otthon, hogy legyen sárgarépa, meg mindenféle olyasmi, ami ott meg tudna teremteni. A klíma az nagyon jó, ugye ott 2 évszak van, van a száraz és van a nedves évszak. Száraz évszak az 3-4 hónap, a többi, a nedves évszak az pedig 2-3 naponta eső. A talaj az nem nagyon-nagyon jó, de azért lehet ugye ezt javítani. Ja, és ami még megdöbbentő kongójaknál, hogy zöldet, még nyersen, soha.
1: Ne.
0: Zöldet nyersen soha. Igen, és ezt azért, mert félnek a parazitáktól. Tehát rengeteg amőba, mindenféle parazitás dolog, hogyha a földre leesik egy gyümölcs, azt már nagyon meg kell mosni.
1: És milyen az ivóvíz? Van-e egyáltalán ivóvíz? Fogyasztható-e?
0: Nos, a víz Kongóban rengeteg van. Minden faluban vannak források. Minden falu ismeri, hogy hol vannak a források.
1: Értem.
0: Ugye a nőknek idejük egy része azzal, és a gyerekek idejük egy része azzal telik, hogy a forrásra megy, és hordja a vizet. Ugye, mert ezt ki kellene építeni. Tehát a víz nem hiányzik, viszont a jó minőségű vizet azt meg kell teremteni, vagy pedig azért meg kell küzdeni. Buzsimájban például 2 milliós város, csodálatos forrásunk van, 10 köbméter másodpercenként, ami kizúdul a hegyből.
1: És ugyanúgy, mint itt van Pesten, vagy Magyarországon, mennyit oda csapot, alá teszed a poharat, és így szól belőle?
0: Ott van egy kiépített rendszer Buzsimájban, és a jobb villanegyedben ott van ilyen csapos víz. Aha. De ott is csak időnként van benne. Értem. Víz. Tehát ez nem úgy, hogy állandóan. Meg kell szervezni, hogy az ember honnan szedi a vizet, nálunk sem a csapból jön. Viszont az áram a baj. Kongónak elképesztő mesés vízi erőmű kapacitása lenne. Lehetne. Buzsimájban körülbelül a házaknak a kb. 10%-a bekötött a hálózatba, és abban a hálózatban is úgy van áram, hogy napi 5-6 órát nincs. Igen. Na most én írtam is az áramszolgáltatónak, hogy hozzánk többé ne küldjön semmit, mert egy hónap alatt küldött hozzám 5-6 órát. Egy hónap alatt 5-6 órát. Azt is mindig akkor, mielőtt jött a számla. Tehát természetesen. Több ember van, aki kapcsolgatja a kapcsolókat, hogy kinek ad áramot, kinek nem. Ezeket le kell fizetni. Most, hogyha te nem vagy ilyen, vagy belefáradtál a rendszerbe, és azt mondtad, hogy elegem van, téged lekapcsol, és akkor nincs áramot sokáig. A kórházat is lekapcsoltattam. Most ráadásul az történt kétszer is, hogy a hálózatomba 220 helyett 380 jött. Ugye ilyenkor szétég minden lejjön.
1: Igen. Van még egy körünk, folytatjuk a beszélgetést. Dr. Hardi Richárd a vendégem a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

szívemen is új egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Dr. Hardi Richard a vendégem, missziós szemorvos Afrikában. Amiket így mesélsz, hogy végig gondoltam, hogy nekem van két nagyfiam, mindegyik szobájában van tévé. Uh-huh. Van nekünk a nappaliban. Sőt, amikor feleségem a konyhában főz, hogy ne kelljen kibe járkálni, még ott is van egy tévé. Uh-huh. El tudom képzelni, hogy abban a városban, ahol azt mondod, hogy a lakások 10%-ában van csak áram. Valószínűleg ez nem okoz problémát, hogy van-e tévé, nincs-e tévé, mert nem ez a legfontosabb dolog az életükben.
2: De érdekes módon nagyon fontos ez is. Tehát igen? Kollégáim, akik nálam dolgoznak, és akiknek van fizetésük, stb., és hogy amikor elmegyek hozzájuk, rácsodálkozol, hogy nagyon fontos, hogy legyen tévéje, hogy akkor azt valahogy megoldja, hogy azért mégiscsak legyen annyi áram, hogy egy meccset meg tudjon nézni, ezeket nagyon követik.
1: Hihetetlen eredményeket értél el azért az elmúlt 30 évben, úgyhogy azt mondtad magadnak, hogy kimész 5 évre.
2: Ja, igen.
1: És akkor ott van ez a klinika. Mit gondolsz, hogy te már ott maradsz?
2: Hát nekem az a vágyam, hogy ott ez a misszió, amit csinálunk, hogy van a klinika, és a klinika kisugárzik más megyékre is, ahol semmi nincsen. Mit tudom, évente van 4-5 nagyobb missziós körútunk, hogy ez tovább menjen nélkülem is. Tehát ehhez ki kell képezni a rendszert. A műszerpark az megvan, most tényleg nagyon jó fel van szerelve.
1: De rajtad kívül más is tudja használni?
2: Ez a lényeg. Tehát ez, hogy kell hozzá személyzet, orvos, meg ápoló. Ebben haladunk előre, csak nagyon lassan. Nagyon lassan. Úgyhogy hát nem tudom, hogy mikor tudok eljönni, de úgy mindig tologatom magamban, hogy na akkor még kell 3-4 év, hogy tényleg ezeket a modern sebészeti módszereket is átvegyék tőlem a kollégák. Orvost nagyon sokat képeztek az utóbbi 20 évben Kongóban, mert előtte nagyon kevés volt az orvos. Tehát orvost találni nem nehéz, de akkor őt magad mellé venni, és akkor kiképezni, na ez a jövő célja. A mi klinikánk az egy magánklinikaként van elkönyvelve. Tehát a Buzsimájban egy szürkehályog műtétért el tudunk kérni mondjuk 70-100 dollár közötti árat.
1: És azt meg tudják ott a helyiek fizetni?
2: Azt igen. Hát nem mindenki, de nagy részt igen. De hogyha ezt én fölviszem 200-ra például, akkor az már nem.
1: Van konkurenciád, aki?
2: Nincs, de ilyenkor a beteg vár. Kivárja, hogy legyen egy olyan, mi csinálunk évente egyszer missziót, hogy most katarakta misszió van, és akkor levisszük az árat 50-re mondjuk. Akkor ezt kivárják, és akkor jönnek. De hát ugye van erre egy szociális osztályunk. Ugye minden beteg, akinek kiírunk műtétet, ő oda megy, és ott van egy nővér, egy katolikus nővér, akinek az a feladata, hogy felmérje, mit lehet kérni tőle.
1: Értem.
2: Tehát, hogyha valaki tényleg gazdag, és látja, hogy mit tűn iPhone telefonja van, mi akkor tőle lehet többet kérni.
1: Én láttam a Szentestvér című filmet, ezt ajánlom is a hallgatóknak, hogy a YouTube-on fenn van, meg lehet nézni. Igen. Ott olyan körülményeket mutatott be az a film, az rólad, meg egyáltalán erről a misszióról, meg a te munkádról szól, és olyan ott élő embereket, fiatalokat összefacsarodik a szívem, ahogy nézem. Hogy ez egy csodálatos feladat, hogy közéjük elmenni, és odavinni a tudást, meg egyáltalán a lehetőséget, hogy ők láthassanak. Na de pont ebből a filmből én azt láttam, hogy azoknak, akiket ebben a filmben szerepeltettek, nyilván nem te készítetted a filmet, hanem akik készítették a filmet, azoktól nem tudtál volna pénzt kérni. Hát gyalog mennek el, te mondod, 150 kilométereket, mert arra sincs pénzük, hogy egy motort béreljenek.
2: Igen. Ugye ez a film az azért érdekes, és azért jó belenézni, vagy megnézni, mert elrészt nem túl hosszú. Másrészt egy vidéki kis kórházban van az, ami igen. Van. Egy kis faluban, Csófár nevű faluban, Kabinda az első helyen, ahol igen. Voltam, attól kisebb. Lélekszámban most kisebb, most talán 100 000-es. És egy ottani tényleg falusi család, ahol ugye van több kataraktás gyerek, ezeket a gyerekeket operáljuk. Ott itt az van, amikor ilyen van. Vidéki helyre megyünk, aha. Hogy leülünk a ottani kórház vezetőségével, illetve ápolóikkal, és megbeszéljük azt, hogy itt mi az, amit el lehet kérni. Uh-huh. Mondják, hogy itt, mit tudom én, egy tyúkárát lehet elkérni. Vagy magát a tyúkot, igen. Máshol azt mondják, hogy egy kecskeárát lehet elkérni. Ugye egy ilyen misszió nagyon sokba kerül. Oda el kell több autóval jutni a munkatársakat, nekik muszáj napi díjat adnom, mert ők nem missziósok, hogy ingyen dolgoznak. Értem. Nekik családjuk van, ők ebből élnek. Na és akkor ez egy fontos mozzanat, hogy leülünk a kórházzal, megbeszéljük, hogy mit lehet kérni.
1: Mi a te munkád szépsége? Mi a legszebb benne? Mi a legjobb neked benne?
2: Az az érdekesség benne. Egyrészt az, hogy rendkívül érdekes. Nagyon szeretem Buzsi Májt, azt, amit megépítettünk, és ami ottan beindul, és ami működik. De nem ott vagyok állandóan. Hanem ott vagyok mondjuk 6 hetet, és utána elmegyek 3 hétre misszióba valahova. Utána megint 6 hetet ott vagyok, vagy 4 hetet, utána megint. Tehát ez rendkívül színes így. Akkor az a tudat, hogy téged a betegek várnak. Tehát tényleg egy csomó beteg azt kéri, hogy a rihárlásra, na jó.
1: Mondtad, hogy most éppen 6 hétig itthon tartózkodsz Magyarországon. Igen. Így hívod itthon? Tehát amikor onnan igen, eljössz, itt, akkor persze, hazajössz?
2: Persze.
1: És innen, amikor visszamész, akkor is hazamész?
2: Hát akkor visszamegyek.
1: És hova mész nyaralni? Szoktál-e menni nyaralni, pihenni, kikapcsolódni?
2: Na most voltam a Balatonon. A nyaralás ilyen nem nagyon volt már nagyon régen, nem.
1: Nem is fájtsz rá?
2: Nem tudok mit csinálni, amikor az ember leül és mit csinál.
1: Hát pihen.
2: Pihen. De ezt hogy kell pihenni?
1: Ezek szerint nem is tudod, hogy kell pihenni.
2: Hogy kell pihenni. Ott kint annyi mindent tennivalóan. Szokták mondani az afrikaiak, hogy miért nem pihensz többet, de hát...
1: De nincs is igényed ezek szerint
2: de
1: a pihenésre.
2: De ott más a ritmus, ott egészen más a ritmus, mint itt. Tehát ott az ember eleve nagyon nagy meleg van tényleg, akkor sokkal lassabban, komótosabban jársz. Egy kisebb munka is annyira kiszívja az erődet, hogy az döbbenet. Azért szoktam olvasgatni sokat, tehát az egy jó dolog. De ilyen, hogy elmenni most turizmust célozva, mit tudom én, valahova, más országba.
1: Lógatni a lábad egy tengerparton
2: hát
1: például.
2: Hát azt nagyon szeretne, a tenger az nagyon hiányzik. Azt lehet, hogy szívesen csinálnám.
1: Hát én kívánom
2: de
1: neked, hogy ez legyen.
2: De most nem nagyon van rá az a baj. Tényleg képezni kell a kollégákat, hogy aztán tényleg minél hamarabb, és minél többet tudjanak ők is átvenni a munkából.
1: Kívánom, hogy legyen idő tengerparton lábat lógatni, meg hogy legyen még energiád, meg kedved még sokáig dolgozni. Le a kalappal előtted, mert az, amit felépítettél, amit csinálsz, nagyon szépen köszönjük, hogy vállaltad ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen, hogy jöttél. Szia.
2: Szervusz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: Magyarország növeli védelmi kiadásait. Ismét lesz manganap a Néprajzi Múzeumban. Záporokat leginkább északkeletre ígérnek a napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét, közölte Magyar Péter miniszterelnök a NATO kétnapos ankarai csúcs találkozója után. A kormányfő közösségi oldalán megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli védelmi kiadásait 2035-ig. Magyar Péter emellett nemzetközi sajtótájékoztatóján megismételte, hazánk továbbra is nyújt humanitárius segítséget Ukrajnának. Fegyvert, katonákat azonban nem küld. Záró nyilatkozatukban egyébként a tagállamok kiálltak az 5-ös cikkely szerinti kollektív védelem elve és Ukrajna további támogatása mellett. A dokumentum szerint Európa és Kanada nagyobb felelősséget vállal a közös védelmi erőfeszítésekben. Fejleszteni kezdik a NATO üzemanyag ellátási láncát, a szövetség tagjai pedig idén legalább 70 milliárd euróval támogatják Ukrajnát. Strandröplabda költözik a fővárosba, jövő hétvégén a Városligetben rendezik meg a CEV Nemzetek Kupája döntőjét. A négynapos esemény Európa legjobb válogatottjait vonultatja fel, és mindkét nem mezőnyében 8-8 ország összesen 11 nemzet válogatottja mérkőzik meg egymással, mondta a rádiónknak Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke.
4: Ez az Európa bajnokság utáni második legnagyobb strandröplabda eseménye az Európai Szövetségnek, amelyet először rendezünk meg Magyarországon. Sőt, ilyen volumenű strandröplabda eseményt még soha nem rendeztünk. Ingyenesen látogatható, és a mérkőzések mellett a közönség is mindenféle reflexjátékokat, ügyességi játékokat kipróbálhat. Természetesen fölállítunk szabadtéri és röplabdapályákat, úgyhogy röplabda az bármennyi lesz. Tekból asztalt fogunk kirakni, és mindenki kipróbálhatja, hogy mennyire ügyes lehet különböző játékokon.
3: Ismét a hagyományos és a kortárs japán kultúrát mutatja be a Fővárosi Néprajzi Múzeum. A manga napot az intézmény egyik kiállításához kapcsolódva rendezik meg július 25-én. A látogatók egyebek mellett legyezőket készíthetnek, ismerkedhetnek a japán kalligráfiával, a buddhizmussal vagy a baba művészettel is. Napos felhős idő vár ránk holnap, némi csapadékra talán északkeleten készülhetnek. A hőmérséklet 24 és 29 fok között lesz napközben. Pénteken is nagyon hasonló időre számíthatunk, északkeleten nem kizárt egy-egy zápor, 24-31 fokig melegszik a levegő. Hétvégére is nagyrészt napos időt ígérnek, esetleg felhőkkel és változatlanul észak-keleten fordulhat elő zápor. A csúcshőmérsékletek 26-33 fok körül alakulnak.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rá.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.